0: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Július 26-án, vasárnap hajnalban, homokora, későjeli műsorunkban, Szabó Anita mikrofonnál. Ma a Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének 16. versével köszöntöm Önöket. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Hamarosan Isten tiszteletet sugárzunk, igét hirdet Gede Csongor lelkipásztor. Második óránkban a nap áítata hangzik el, amelyet kalendárium is névnap köszöntő követ. A harmadik órában a múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételjük meg. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. A következő több mint egy órában Isten tiszteletet sugárzunk, igét hirdet Gede Csongor lelkipásztor.
1: Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket egy jelenvaló gonosz világból. Istennek, ami Atyánknak akarata szerint, akinek nevére térjen dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Ámen. Helyet foglalva, Isten dicsőségére két gyerek éneket fogunk énekelni. Arra kérünk mindenkit, hogy akit az Úristen arra indít, hogy nyugodtan énekeljen velünk. Az elmúlt héten angol tábort szerveztünk a gyülekezetben, és azokból az énekekből, történetekből válogattunk össze néhányat, amelyeket az elmúlt héten tanultunk. Az első ének az arról szól, hogy van egy út, a Krisztus útja, amely egy icipicit néha göröngyös,

és nem mindig könnyű ezen az úton járni, de aki ezen az úton jár, az mindig hazatalál, az haza fog találni ahhoz a Krisztushoz, aki helyet készít nekünk a mennyben. A második ének lényege pedig arra mutat rá, hogyha a szívünk nem lesz egyedül, hogyha a halleluját éneklünk az Istennek.

Jó, és akkor a második ének az, hogy nem lesz egyedül a szívem többé glóri. A glóri után ott taps, taps, és utána a halleluja. Jó, kérem a gyülekezetet, hogy legalább a halleluját azt énekeljék velünk, jó? Egy kicsit ez lehet, hogy valakinek gyorsnak tűnik, de a gyerekek még bírják azért a ritmust, úgyhogy énekeljük együtt.

0: énekelt.
1: Or they speak in public really easily.
0: Vagy nagyon könnyen beszélt közösségben.
1: Or maybe they're just one of those people who seem to be good at everything.
0: Vagy lehet, hogy olyan személy volt, aki mindenben jó.
1: And you think God could really use them.
0: És arra gondoltál, hú, az Úristen ezt a szemét milyen jól tudja használni.
1: And then you look at yourself and think, I'm not like them.
0: És akkor magadon néztél, és azt mondtad, ó, én nem vagyok olyan jó, mint ő.
1: I'm just boring, I'm nothing special.
0: Én unalmas vagyok, nincs bennem semmi különleges.
1: There's no way God could use me.
0: Biztos, hogy nincs Istennek olyan módja, ahogy engem tudna használni.
1: Well, today, one of our main characters felt exactly the same way.
0: Abban a történetben, amit most elmesélek, a főszereplő pontosan így érezte magát.
1: Picture this, there's a huge crowd.
0: Most képzeld el magad elé a következő helyzetet. Van egy nagy tömeg.
1: I mean, thousands of people all there following Jesus.
0: Úgy értem, hogy emberek ezrei vannak ott, és követik Jézust.
1: To hear what he has to teach them.
0: És hallgatják azt, amit Jézus tanít nekik.
1: He's been teaching them all day long.
0: Egész nap Jézus prédikál, tanítja őket.
1: And now they're getting really, really hungry.
0: És estére, itt ahogy az mindig lenni szokott, megéheznek, korog a gyomruk.
1: There's no shops, no McDonald's, no packed lunches.
0: De nincs üzlet, nincs McDonald's, nincs szendvics.
1: The disciples are running around trying to figure out what to do.
0: A tanítványok rohangálnak körbe, hogy valahogy próbálják megoldani ezt a problémát.
1: Because they're nowhere near town and people want to stay to listen to Jesus, but they need food badly.
0: Mert nincs egyetlen nagyváros se a környéken, és az embereknek nagyon nagy szükségük van élelemre.
1: Then one of the disciples brought over a little boy.
0: Egyszer csak az egyik tanítvány egy kisfiúval jön kézenfogva.
1: Holding 5 small loaves of bread and 2 fish.
0: És ennek a kisfiúnak a kezében van egy kis kosár. Van benne 5 kenyér és 2 hal.
1: That's it. Nothing big or fancy, just a small little lunch.
0: Ennyi. Se bécsi szelet, se almakrumplival, se semmi. 5 kenyér és 2 hal.
1: Well, here's the crazy part.
0: És itt jön most a különleges rész.
1: Jesus took this little boy's lunch and fed more than 5,000 people with it.
0: Jézus veszi ezt az 5 kenyeret és a 2 halat, megtöri, odaadja a tanítványoknak, a tanítványok pedig szétosztják az embereknek, és 5,000 ember jól lakik.
1: And even after everyone's ate, there's loads left over.
0: És miután mindenki degeszre eszi magát, még marad 12 tele kosárnyi maradék.
1: Jesus took this lunch and turned it into loads of food as a miracle.
0: Jézus veszi a kenyeret, veszi a halat, megszaporítja, és egy különleges csodát tesz.
1: But who was this little boy?
0: De hogy hitták ezt a kisfiút? Ki volt ő?
1: Well, we don't even know his name.
0: Nem tudjuk a nevét.
1: He's not called Noah or Daniel or Matthew, nothing famous in the Bible.
0: Nem hívták őt Noénak, Dánielnek, vagy Máténak, vagy valamilyen híres személynek a Bibliából.
1: He's just referred to as the boy.
0: Csak annyit ír róla a Szentírás, hogy jött egy kisfiú.
1: Just an ordinary boy.
0: Egy egyszerű kisfiú.
1: He didn't bring a big feast.
0: Nem hozott egy nagy különleges ebédet vagy vacsorát.
1: He didn't go and preach or perform a miracle.
0: Ő nem prédikált, nem tett egy csodát.
1: The little boy just gave his lunch because that's what he had.
0: Ez a kisfiú csak odaadta az ennivalóját Jézusnak. Mindenét, amilye volt.
1: And that's the point.
0: És ez a lényeg.
1: God doesn't wait for us to be perfect or popular or super talented.
0: Jézus nem azt várja, hogy legyél tökéletes, hogy legyél super tehetséges.
1: He doesn't choose the coolest people in your class or your best friend with the best score on the test.
0: Ő nem a legmenőbbeket választja ki, vagy nem azokat, akiknek tiszta tízesük van a képességvizsgán.
1: No, God chooses you, no matter how ordinary you think you are.
0: Jézus téged választ ki. Téged akar használni, függetlenül attól, hogy te milyen hétköznapinak érzed magad.
1: The boy from our story gave his ordinary lunch.
0: Ez a kisfiúcska a mindennapi ennivalóját, eledelét adta oda Jézusnak.
1: And I wonder, what could you give to God?
0: És itt tudjátok, mi gondolkodok, kedves gyerekek, szülők? Te mit adhatnál oda Jézusnak vajon?
1: Maybe it's just a bit of time.

0: Lehet, hogy az idődből kell fölajánlni neki.
1: Or your kindness to somebody who feels left out.
0: Vagy lehet, hogy a kedvességedet kell fölajánlanod, vagy már fölajánlottad olyan embereknek, akiket talán eltaszítanak, vagy lenéznek.
1: Or your prayer for a sick friend.
0: Vagy lehet, hogy egy beteg barátodért kell imádkoznod, és ezt kell odaadnod Jézusnak, az imáidat.
1: Sometimes we think we're too small or not important enough for God to use us.
0: Nagyon sokszor úgy érezzük magunkat, hogy talán túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy Jézus minket tudjon használni.
1: But the boy shows us something different.
0: De a kisfiúcska ő másként érezte magát, ő másként gondolkodott.
1: God can do amazing things with what we give him, even if it feels small.
0: Isten nagy dolgokat tud cselekedni általad, még akkor is, hogyha te picinek, aprónak érzed magad, jelentéktelennek.
1: He gave his lunch because that is all he had, but Jesus turned it into a miracle.
0: Csak az ebédjét adta oda ez a kisfiú, mert neki csak ennyi volt, nem volt több. De ezt tette csodává Jézus.
1: So are you just an ordinary person like me?
0: Hogyha te egy olyan átlag ember vagy, mint én,
1: well, that's exactly the kind of person God loves to use.
0: Akkor pontosan egy ilyen emberre van Jézusnak szüksége, mert ő egy pontosan egy ilyen embert akar használni.
1: You don't need to have it all figured out or do something massive.
0: Nem kell mindig mindent előre neked kigondolnod, megtervezned és egyedül önerőből megvalósítani, vagy valami nagy dolgot véghez vinni.
1: You just need to let God use you in incredible ways.
0: Csak annyit kell tenned, hogy engeded, hogy Jézus téged nagyon különleges módon használjon, és a te talentumaidat mások javára gazdagítsa. Most pedig, testvéreim, gyertek, tegyünk vallást együtt a mi bűneinkről, mondjuk el a bűnvalló imádságunkat. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk, Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát igéje által, amikor így szól hozzánk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Következőkben két angol éneket fogunk énekelni, meghallgatni, a gyerekeket pedig arra kérjük, hogy főleg a második éneket, azt nagyon jól ismerjük, azt majd mutogassák is. Az első éneknek a címe ez, hogy Mighty, Mighty Savior, ez azt jelenti, hogy különleges, megváltó Uram, és a második ének pedig arról szól, hogy Counting on God, vagyis, hogy számíthatok az Úristenre, ugye? Counting on God. I would like to invite you, the Irish, Northern Irish team, the Exodus team, to just lead us in the two songs. And yes, we can then sing first the Mighty, Mighty Savior and then the Counting on God. The children can stand up. Jó? Ezt már megtanultuk, hogy a stand up az mit jelent. Sit down azt jelenti, hogy leülünk, stand up azt jelenti, hogy fölállunk.

Jó, és a másik énekhez kérem az ifisek segítségét is. Counting on God, jó? Gyertek, segítsetek, hogy mutogassuk.

0: Nagyon ügyesek voltatok, és aki esetleg ennek az éneknek a szövegét nem értette, I'm counting on God, ez azt jelenti, ugye, hogy én számíthatok Istenre, és ugye ezt mi már tudjuk, I'm counting, ugye számítani on God. És nem csak az 5000 ember számíthatott arra, hogy Jézus gondoskodik rólunk, hanem mi is, ti is, gyerekek, önök, kedves szülők, számíthatunk mindig arra, hogy Isten soha nem fog minket elhagyni. Ezért Tomival együtt imádkozzunk.
1: Uram, hálát adok neked azért, hogy ma itt lehetünk. Köszönöm neked az elmúlt napokat, amiket az írekkel és a gyerekekkel tölthettünk. Köszönöm a sok vidámságot, izgatottságot, türelmet. Kérlek, légy velünk ezen a napon és jövő héten is, hogy folytatni tudjuk munkánkat általad. Adj kérlek erőt és türelmet a továbbiakban, hogy az Amogol tábor második fele is izgalmas, vidám és hittel teli legyen, elsősorban a gyerekeknek és nekünk is. Amen.
0: Amen. A továbbiakban egy Írországból közénk érkezett lány, Eden, akinek a nevét úgy írják le, hogy Éden, mint az Éden kert, Éden bizonyságtételét fogjuk meghallgatni, és Tamás Anna fogja ezt fordítani.
2: Hello everyone, my name's Eden and I will be sharing my testimony.
3: Békesség Istentől, sziasztok! A nevem Éden, és most megosztom veletek a bizonyságtételemet.
2: I'm 16 years old and I've went to church camp since I was 11 and kids club like the one we are running since I was born.
3: 16 éves vagyok, és 11 éves korom óta járok gyülekezeti táborokba, mint amit most is tartunk, és tulajdonképpen születésem óta részese vagyok ennek.
2: I was lucky enough to be born into a Christian family and I've been blessed with a great group of Christian friends that I know I can always rely on.
3: Szerencsésnek mondhatom magam, hogy keresztény családba születtem, és áldott vagyok, mert egy olyan keresztény baráti közösség vesz engem körül, akiről tudom, hogy mindig számíthatok rájuk.
2: There are lots of different things that have helped me with my faith, going to things like GB, church, youth club, and this Exodus trip, which I'm so grateful to be on and have the opportunity to share the God with people from around the world.
3: Sok különböző dolog segített meg engem a hitemben. Többek közt ez az Exodus missziós út, amin itt vagyunk, az ifjúsági klub, gyülekezetem, és nagyon hálás vagyok mindezekért, hogy részt vehetek, mert lehetőségem van Istenről beszélni embereknek a világ minden tájáról.
2: I don't think that there's a specific moment in which I became a Christian, but I feel like the last couple years, specifically from 13 onwards, have been important and where I've been taking it more seriously and can now declare myself a Christian.
3: Nem hiszem, hogy volt egy konkrét pillanat, amikor keresztényé váltam, de úgy érzem, hogy az elmúlt pár év, különösen 13 éves korom óta, nagyon fontos volt számomra. Ekkor kezdtem komolyabban venni a hitemet, és most már bátran kijelentettem, hogy keresztény vagyok.
2: I put my trust in God more and more every day, gradually, growing closer to Him every day.
3: Egyre jobban bízom Istenben, fokozatosan, napról napra közelebb kerülök hozzá.
2: I'm privileged to have such loving and supportive parents, specifically my mom, who I feel is always there to help me and to talk to me whenever I have questions, troubles or worries.
3: Kiváltság számomra, hogy ilyen szerető és támogató szüleim vannak, különösen az édesanyám, aki mindig ott van mellettem, segít és beszél velem, amikor kérdéseim, gondjaim vagy aggodalmaim vannak.
2: Getting closer to God has changed my life and it can change yours too. And it has given me so many opportunities to grow closer to Him in faith, but also share His word with others.
3: Az, hogy közelebb kerültem Istenhez, megváltoztatta az életemet, és a tiéd is megtudja. És rengeteg lehetőséget ad arra számomra, hogy növekedjek a hitben, és másokkal is megoszthassam az ő igéjét.
2: Thank you for listening.
3: Köszönöm, meghallgattatok.
0: Köszönjük a bizonyságtételt. Most pedig hallgassuk együtt, illetve ige hirdetésre készülve énekeljük, jobban mondva együtt, a 461. énekünket. A 461. énekünk első, második és harmadik verszakát, az ének így kezdődik, mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem.

Szeretett testvéreim, olvasom Isten hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található a János írása szerinti evangélium 6. részének első 15 versében. Hogy Isten igéje miképpen szól hozzánk, felolvasom azt a János írása szerinti evangélium 6. részéből, az első 15 versből. Kérem testvéreimet, hogy figyelemmel és alázattal hallgassuk az igét. We are going to listen to the Gospel of John, chapter 6. Verse 15. Jézus ezután elment a Galileai tengernek a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt, mert közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Fülöp pedig így válaszolt neki: hát 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, ezért letelepedtek a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztott a halakból is, amennyin kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt a tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kell jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Testvéreim, mit szoktunk tenni? Mi az első reakciónk akkor, amikor az események életünkben nem úgy alakulnak, ahogy azt mi elképzeljük? A tanítványok egy fárasztó missziói szolgálat után vannak, visszatérnek Jézushoz, sok-sok csodát tettek már, sok-sok embert tanítottak, az Jézus Krisztushoz vezették őket, és egy kicsit csendre vágynak. Van ilyen az életünkben, hogy jól fogna egy kis csend. Egy ilyen nyüzsgő időszak, ilyen pesgő időszak után jó lenne elvonulni, és csak úgy magunkban lenni, kicsit elcsendesedni. És ehelyett egy hatalmas tömeget kell jól lakatniuk. Emberileg pedig nincs hatékony megoldási lehetőség, mert nincs honnan élelmet vásárolni, még ha pénzük lenne is rá, és az is sokba kerülne, hogy megvegyék, de még ha lehetőség is lenne emberileg, akkor is nincs megoldás. Emberi megoldás erre a helyzetre, hogy az éhes tömeget, aki Jézus köré gyűl és egy egész napon keresztül hallgatja Jézust, jól lehessen lakatni. Különleges jelenet ez, amikor ugye az önbizalommal telt tanítványok visszajönnek, és elkezdnek mesélni Jézusnak arról, hogy Uram, te hatalmat adtál nekünk, hogy tanítsunk, hogy embereken segítsünk, és képzeld el, Uram, hogy még a démonok, még az ördögök is engednek nekünk. És ez a tanítványoknak ez a sikerélmény, hogy hú, milyen ügyesek vagyunk, ez a sikerélménye egy kicsit eltölti őket büszkeséggel. És Jézus letöri a büszkeségüket. Azt mondja nekik: tessék, itt van 5000 ember, lakassátok jól, adjatok nekik enni. Ha ti ilyen ügyesek vagytok, és mindent így meg tudtok oldani, hát akkor oldjátok meg ezt a problémát.
És a tanítványok nem tudják ezt megoldani. Jézus pedig gondoskodik róluk. A tanítványoknak a pihenéséről is gondoskodik, hisz elviszi őket egy kicsit távolabb, de gondoskodik arról, hogy ez az 5000 ember is testi és lelki táplálékhoz jusson. Azt látjuk ebből a történetből, hogy Jézus együttérzően és szolgálatkészen szándékkal viszonyul az emberekhez, hisz ezért jött el erre a földre. És vannak olyan élethelyzetek, szeretett testvéreim, amikor semmi más nem tehetünk, csak annyit, hogy elfogadjuk, hogy rá vagyunk utalva az Istennek a gondviselésére. És az a legtöbb, amit tehetünk. És ezt kell az embernek tulajdonképpen minden élethelyzetben megtennie. Akkor is, amikor valami sikerül, akkor is, amikor valamire büszke lehetek, és akkor is, amikor talán az életemben kétségeim vannak afelől, hogy vajon hogy fog ez a problémám megoldódni, hogyan fogok megoldást találni erre a helyzetre. Bármilyen élethelyzetben vagy testvérem, akár így magasan vagy, és talán szárnyalsz, és sikereket élsz át, akár talán most, hogyha esetleg egy kis mélyponton van az életed, ugyanoda kell menned. Ugyanazért az Isten elé kell odaállnod, és csak ennyit mondanod, Uram, én rád szorulok. Én mindent neked köszönhetek, és mindent tőled fogadhatok el. Kiderül ebből az igéből, ugye, testvéreim, az is, hogy Jézus, amikor elküldi a tanítványokat szolgálni, akkor nem bőséges útravalóval, nem teli tarisznyával, nem pénzzel és mindenféle igényt szem előtt tartó ruha és lábbeli készlettel ruházza fel őket, hanem azt mondja, menjetek el, hatalmat adok nektek. Hatalmat adok, hogy tanítsatok, betegeket gyógyítsatok, és az embereken segítsetek. Hatalmat adok a szolgálatra. És testvéreim, az egyháznak ebben rejlik az ereje. Az egyház akkor lehet Krisztus egyháza, ha szolgáló egyház. Ha más módon akarjuk az embereket Krisztushoz vezetni, ha nem a szolgálat útját választjuk, ha a magunk helyén, akár gyülekezet elöljáróiként, akár a magunk kisebb családjában, családtagokként nem szolgálunk, hanem uralkodva akarunk vezetni, akkor nem Krisztus útján járunk. A szolgáló lelkület abban mutatkozik meg, hogy Jézus megtöri a kenyeret. Ugye, és ez a megtört kenyér emlékeztet bennünket arra, amit aztán Jézus később tesz, amikor nagycsütörtök éjszakáján a tanítványaival van együtt, és akkor ismét megtöri a kenyeret, és ismét felhívja a figyelmüket arra, hogy meg kell mosniuk egymás lábát, hogy szolgálniuk kell, mert Jézus Krisztus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért jött, hogy ő szolgáljon, és életét adja másokért. Ugye, amikor hatalomról esik szó, akkor önkéntelenül mi olyan képzetet társítunk a hatalomhoz, amelyet a világi társadalomnak a mintájából vettünk át. És azt mondjuk, hogy a hatalom, ugye az annak a megnyilvánulása, amikor egy személy, vagy amikor egy kisebb közösség, esetleg egy nagyobb intézmény érvényesíteni képes a maga akaratát mások fölött. Keresztényekként viszont más a mi küldetésünk. Ha keresztényekként mi a magunk akaratát akarjuk érvényesíteni egy közösségben, vagy keresztényekként a Krisztussal való kapcsolatunkban is mindig arra törekszünk, hogy az én akaratom érvényesüljön, hogy Jézus teljesítse az én igényeimet és az én elképzeléseimet, akkor rossz úton járunk. Mert ez a történet nem erre tanít, és Jézus Krisztus nem arra tanít, hogy a magunk akarata szerint éljünk, hanem arra tanít, hogy az ő akaratának alávessük magunkat. Ez a krisztusi lelkület, amit nekünk meg kell tanulnunk. Jézus Krisztus is a kereszten, amikor mielőtt kilehelte volna a lelkét, akkor tulajdonképpen, amikor nagyon-nagyon egyedül volt, akkor alávetette magát az Isten akaratának. Nem ezt mondta Jézus? Ott a kereszten. Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen úgy, ahogy te akarod.
és ezt kell tennie minden Krisztus követő embernek. De hogyan végezzük a ránk bízott szolgálatot, testvéreim? Három dolgot szeretnék kiemelni. Először is együttérzésre van szükség. Együttérzés nélkül nem lehet Krisztust szolgálni. Azt látjuk, hogy Jézus úgy tekint a nyájra, úgy tekint erre az 5000 emberre, mint egy pásztor nélküli nyájra. És azt mondja, hogy ezek az emberek szét vannak széledve. Szükségük van egy pásztorra, szükségük van egy vezetőre, szükségük van valakire, aki védelmezi őket. És kedves édesapák, édesanyák, tekintsetek úgy a családotokra, mint egy nyájra, amelynek ti vagytok a pásztorai. És a pásztor feladata mindig az volt, hogy elől menjen. Csak nálunk van az, hogy a juhász az beül az árnyékba, és aztán a juhok mennek, amerre akarnak. A zsidó pásztor az mindig elől ment, és hogyha jött az ellenség, ha jött az oroszlán, ha jött a medve, akkor Dávid, a pásztor, és Mózes, a pásztor, és bármelyik pásztor mindig ő volt az első, aki szembeszállt a veszéllyel. És a pásztor az vezette a nyájat. Elölment, és a nyáj követte őt. És nekem ilyen pásztornak kell lenni, aki elől mer menni. És nem mindig egyszerű elől menni. Mert aki elől megy, az arra mindig valahol föltekintenek. És hogyha rossz irányba mész, és abba az irányba követnek, akkor neked kell a felelősséget vállalni, hogy most rossz irányba mentünk, és vissza kell térnünk a helyes irányba. De akkor is légy pásztora a nyájadnak, a rád bízottaknak. Mert a tanítvány tulajdonképpen a jó pásztor, aki az életét adta a juhaiért, a jó pásztor követője, és így lehet jó kis juhász bojtára Krisztusnak, a jó pásztornak. Ugye Jézus mire tanít másodszorban? Nem csak arra, hogy legyünk együttérzők, hanem arra is megtanít, hogy amikor szolgálunk, akkor nézzük meg azt, hogy mit kaptunk az Istentől. Mi az, amivel szolgálhatunk? Milyen talentumokat adott nekünk az Isten? Azt hallottuk, ugye, hogy nagyon sokszor úgy érezzük magunkat az bizonyos élethelyzetekben, hogy én nem kaptam semmit az Istentől. Nem kaptam semmit, amivel szolgálhatnék egy közösségben. És nézzétek meg, testvéreim, hogy ahhoz, hogy egy ilyen angol tábor létrejöjjön, ahhoz, hogy ez a mai istentisztelet, tulajdonképpen ez a mai szolgálat, ez Isten dicsőségére történjen, ahhoz Isten hány embert használt fel? Nem csak engem, hanem felhasznált 12 észak-írországi fiatalt, akik itt vannak egy héten át, felhasznált 25 fiatalt a mi csapatunkból, a monostori ifisek közül, akik segítenek a fordításban és minden más szolgálatban, amit el kell végezni. Felhasznált 70 szülőpárt, 70 édesanyát és édesapát, aki úgy gondolta, hogy a gyermekük itt lesz a legjobb helyen, hogyha eljön ebbe a táborba. És felhasznált néhány fiatalt, aki imádkozott, aki éneket tanít. És felhasznált azokat az asszonytestvéreinket, akik vállalták, hogy eljönnek főzni, hogy ne csak a lelki táplálékunk legyen meg, hanem a testi táplálékunk is, és felhasználta azt az 5 családot, aki ma elviszi a fiatalokat egy közös ebédre, és betekintést enged a saját családjának az életébe, és felhasználta a gyülekezetnek a presbitériumát, aki jónak tartotta azt, hogy legyen egy ilyen alkalom, és legyen rá anyagi fedezet, hogy ezt meg tudjuk szervezni. És sorolhatnánk tovább, hogy mennyi embert felhasznált az Isten csak egy ilyen esemény létrehozásához. És gondoljunk a magunk életére. Mire használ téged az Isten, és mennyiféle helyzetben lepett meg téged az Isten már, és azt mondta, hogy hát te ezt azért kaptad, hogy szolgálj vele. Felhasznál személyeket, hogy fordítsanak, másokat, hogy játékot tanítsanak. Másokat arra, hogy beszélgessenek. Mindenki más talentumot kapott az Istentől. De a talentumot azért kaptad, hogy ne hásd el, hanem azért kaptad, hogy azt kamatoztasd. És végül az asztal közösség. Ha szolgálni akarsz, akkor nem elég az együttérzés, akkor nem elég az, hogy te vállalod, hogy jó pásztorként vezetsz különböző helyzetekben, és szolgálsz azzal, amit adott neked az Isten,
hanem kell vállalnod az asztal közösséget Krisztussal. És itt gondolhatunk akár az úrvacsorai közösségre. Amikor nagyon-nagyon mélyen átéljük azt, hogy nem a mi bűneinket nézi az Isten, hanem Krisztusnak az áldozatát. Nem véletlenül Jézus a tanítványoknak adja először oda a kenyeret és a halat, és a tanítványok osztják tovább. Nem tehette volna meg Jézus, hogy mindenki ez oda megy egyen-egyenként? Vannak olyan gyülekezetek, református gyülekezetek, ahol nem csak a lelkész osztja a kenyeret, hanem ebbe bevonják akár a presbitereket is. És ennek is van egy különleges jelentősége, testvéreim, hogy abból, amit kaptunk, abból adunk tovább másoknak. Krisztusnak a megváltó szeretetét osztjuk meg másokkal. És ez nem csak a pap dolga, és ez nem csak a szószéken történik, és ez nem csak az úrvacsoraosztás rendjén történik, hanem ez történik a hétköznapokban, amikor beszélgetsz a gyermekeiddel, amikor megosztod velük azt a szeretetet, amit te is megtapasztaltál. És véreim, egy bizonságtételt hallgathattunk, és számunkra talán furcsának tűnik, hogy egy 15 éves, 16 éves fiatal lány ide mer állni egy gyülekezeti közösség elé, és elmeri mondani azt, hogy igen, az, hogy ő hisz Krisztusban, az számára milyen erőforrás, és hogy van egy keresztény édesanyja, akivel mindenről beszélgethet, és hogy egy gyülekezeti közösséghez tartozhat, az milyen fontos. Visszaemlékszem, hasonló életkorú lehettem, 16 éves, amikor egy vasárnap délutánra édesapám nem ért haza az istentiszteletre, a szomszédban, Mezőbándon kellett szolgálnia, és autóbalesetezett, és nem tudott hazaérni. És édesanyám azt mondta, hogy hát, fiam, van egy ige hirdető, veszel egy prédikációt, és felolvasod a gyülekezetnek. És most is emlékszem arra az alkalomra, amikor éreztem, hogy az Úristen engem ott akkor használ. És valamilyen szinten értésemre akarja adni, hogy talán az én helyem itt van. Ezen a területen szolgálatom őt leginkább, hogy hirdetem az igét. Hogy az emberek elé oda merek állni. És ez nem azért van, mert valaki olyan bátor és olyan ügyes, hanem azért van, mert valaki téged elhív, valaki téged képessé tesz arra a szolgálatra, testvérem. Jézus Krisztus nem szociális segélyt ad. Segít, de nem úgy, hogy valamilyen szociális segélyben részesíti a nélkülözőket. Ha csak ennyit tenne, akkor azt megteheti bármilyen segélyszervezet. Szociális segítséget nyújt, ahhoz nem kell egyháznak lenni, hogy szociális segítséget nyújthass. Ahhoz lehetsz egy állami egyesület is. Akkor miben rejlik az egyháznak a töblete? Hogy az igét adja tovább. Megtörik a kenyeret, és átadják egymásnak. És az a megtört kenyér, a látható ige, a hallható ige, az ige üzenete, testvérem, mert az ige teszi gyülekezetté az embereket. Ha nem az ige köré gyűlünk össze, akkor nem keresztény egyház vagyunk, hanem egy szociális, segítségnyújtó társaság. De ha az ige van a középpontban, ha Krisztus van a középpontban, akkor leszünk mi egyház. És nem luxus vendégséget szervez Jézus Krisztus, hanem feloldozza a megkötözötteket, betegeket gyógyít, halottakat támaszt fel, kenyeret sokasít meg. És neked, szeretett testvérem, ezt kell megtanulni Krisztustól, hogy Krisztussal együtt tudj együttérző lenni egy önző világban, Krisztussal együtt tudj szolgálni azzal, amit kaptál, és Krisztussal együtt add tovább az igét, az evangéliumot,
amit rád bízott az Isten. Ámen. Válaszoljunk testvéreim az elhangzott ige üzenetére egy ifjúsági énekkel. Az ifjúsági éneket úgy fogjuk énekelni, hogy először kezdik a fiúk, a férfiak, és rá válaszolnak a lányok, a nők. Az Úr van itt, az Úr van itt. A te Istened, a te Istened. Ő vár rád, hogy elmondja, mennyire szeret. Ezt énekeljük.

0: Most pedig együtt imádkozzunk. Karisszal együtt fogunk imádkozni hangosan. Amúgy a Karisz név jelentése az, hogy kegyelem, egy görög szó, kegyelem. Ezért a kegyelemért imádkozzunk.
1: Dear Lord, I just want to thank you for bringing us all out here to church this morning.
0: Mennyei atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy ezen a mai délelőttön te összegyűjtöttél bennünket ide ebbe a templomba.
1: I thank you for all that Chongi spoke about this morning. I thank you for what you taught us.
0: Köszönjük az igét, ami az ige hirdető szájából elhangzott, és amire tanítottál bennünket.
1: I pray that we would be servant-hearted and that we would remember that you will provide.
0: Segíts, Urunk, bennünket abban, hogy tudjunk hűséges szolgáid lenni, és mindig emlékezzünk arra, hogy te gondoskodsz rólunk.
1: Lord, I just pray and thank you for all the kids ministry that's gone on in the church this week.
0: Imádkozunk azért a gyerekmunkáért, ami itt ebben a gyülekezetben zajlik.
1: I thank you for all the help, all the youth, and the joy of the children in this church.
0: Hálás vagyok, Uram, azért, hogy te sok-sok önkéntes ifis fiatalt ebből a gyülekezetből kirendeltél mellénk, és hálás vagyok azért az örömért, ami a gyerekeknek az arcán és a szívében van.
1: I pray that the children would know your love, Lord, and that they'd come to know you and follow you.
0: Uram, azért imádkozom, hogy a gyerekek napról napra jobban és jobban megtapasztalják a te szeretetedet, és kövessenek téged.
1: I pray for their families as well, Lord, just that they'd come and follow you.
0: Imádkozom az ő családjaikért, a szüleikért. Segítsd őket ebben a követésben, a te követésedben.
1: Lord, I just thank you for this church and the welcome that we got as a team as well.
0: Imádkozom ezért a gyülekezetért és azért a vendégszeretetért, amelyben mi itt részesültünk és amit megtapasztaltunk az elmúlt héten.
1: Thank you for the blessing that you've given them this last 30 years and I just pray that that blessing would continue.
0: Imádkozom azért az áldásért, amit az elmúlt 30 évben, amióta ez a gyülekezet létrejött, azóta adtál, és amit azóta tapasztalnak az itt élő egyháztagok.
1: I pray you would raise up leaders with wisdom to guide the church.
0: Imádkozom azért, hogy te rendelj ki a továbbiakban is, itt ebben a gyülekezetben vezetőket, olyan elöljárókat, akiket a te bölcsességeddel ruházol fel, akik hálásan szolgálhatnak neked.
1: And just they would listen to your voice in all that they do.
0: És imádkozom azért, hogy itt ennek a gyülekezetnek a vezetősége mindig a te hangodra hallgasson.
1: I just pray for these next few days of Kids Club, Lord.
0: Az elkövetkező napok angol programjáért is imádkozom, Uram.
1: I pray that you would be over it all and through it all.
0: Uram, tudom, hogy te mindenhol és mindenben jelen leszel.
1: I pray that the kids would be moved by you, Lord.
0: És tudom, Uram, hogy te a gyerekeket közelebb tudod vezetni magadhoz.
1: And that their lives would be transformed because of you.
0: És te tudod átalakítani az ő életüket is.
1: I thank you for who you are, Lord, and that we have a savior to praise.
0: Köszönöm azért, Uram, hogy te megváltó Urunk vagy, és ezért mi áldhatunk téged, ezért a kegyelemért.
1: I pray this all in your name, Lord Jesus.
0: Jézus nevében, kérlek, hallgass meg.
1: Amen.
0: Amen. Most pedig Benjamin, ő a csapatnak a vezetője, az Exodus csapatnak a vezetője, és ő fogja elmondani azt, hogy miért is vannak itt, hogy kerültek éppen ők ide, közénk ebbe a gyülekezetbe, és mi a szolgálatuknak a célja.
2: Good morning and thank you for having us here.
0: Jó reggelt és köszönjük, hogy itt lehetünk.
2: My name is Benjamin and I am the leader of this team of young people who have been helping out this week.
0: Benjamin a nevem és ennek az Exodus csoportnak a 49. Exodus csoportnak én vagyok a vezetője.
2: We are a team of 10 young people and 2 leaders from a town called Banbridge in Northern Ireland.
0: Egy kis városkából jöttünk, Észak-Írországnak egy kis városkájából, amelynek a neve Banbridge. 10 fiatallal, 4 fiúval és 6 lányjal, illetve 2 vezetővel.
2: Our young people are called Stanley, Austin, Caleb, Eden, Aaron W., Aaron C., Ruby, Lucy, Grace, and Cassie, with myself and Karis as leaders.
0: Az ő keresztnevük Stanley, Austin, Caleb, Eden, Erin. Két Erin van, és így különböztetik meg őket, hogy van Erin V, W, W és Erin C. A családjuk alapján Ruby, Lucy, Grace és Cassie. És ebből az a különleges ebből a csapatból, hogy két testvérpár is itt van, a két magasabb fiú, akik közül az egyik dobolt, ők testvérek, a két lány, Ruby pedig és a lány testvére, ők egy hármas ikernek a két testvére, és van egy harmadik iker gyermekük, iker testvérük, bocsánat, aki otthon maradt, úgyhogy így jöttek testvérpárok is közénk.
2: We have met every week for the last 5 months, growing deeper in faith and fellowship with one another.
0: A találkozásuk az nem most kezdődött csapatként, hanem 5 hónappal ezelőtt találkoztak először, és attól kezdve 5 hónapja, tehát február vége óta, minden héten egyszer ott Észak-Írországban van az Exodus alapítvány egyik központjában találkoznak.
2: The organization we are out with is called Exodus. Some of you may be aware as you have had Exodus teams here before.
0: A csapat, illetve az alapítvány, amely kiküldi őket szolgálni, az Exodus alapítvány. Ugye az Exodus szó azt jelenti, hogy a kivonulás. Ugye van egy ilyen bibliai könyv is, a kivonulásnak a könyve, és ez az Egyiptomból való kivonulást nevezték elsősorban Exodusnak, de hát itt a fiatalok vonulnak ki a maguk kis komfortzónájából, a maguk országából, a maguk családjából más országokba, hogy szolgáljanak. Ugye, és ezt mi már tudjuk, hogy az Exodus küldi ki ezeket a fiatalokat, hisz mi már 12 éve fogadunk ilyen csoportot ide a gyülekezetbe.
2: This summer, Exodus has sent out 567 young people to countries all across the world with the theme of Eyes Up.
0: Az idei esztendőben az Észak-Írországi Exodus 576 fiatalt küldött ki a különböző országokba, Romániába, Magyarországra, Szlovákiába, Moldovába, Spanyolországba, azzal a témával, hogy emeld fel a szemeidet.
2: The theme of Eyes Up is to for us to expect more of what God might do in and through him and then to be able to see that.
0: Az alaptéma azért ez, hogy emeld fel a szemeidet, hogy arra hívjuk fel a figyelmet minél több ember életében, hogy emelje fel a tekintetét Istenre, Krisztusra, és vegye észre már ebben a világban azt, hogy Krisztus nélkül elveszettek vagyunk, és hogy ő nagyon sok mindent tud cselekedni velünk és általunk.
2: We have come here to serve God in this church by running the children's program in the morning and helping with the activities in the afternoon program.
0: Azért jöttünk ide ebbe a gyülekezetbe, hogy a délelőtti angol klub tevékenységeiket mi vezessük, délután pedig az ebédszünet után 4 csoportra oszolva mi is részt vegyünk a délutáni interaktív csoportos foglalkozásokon.
2: As a team, we are so thankful for the opportunity to come here and serve. We have been welcomed so kindly and have made memories we will keep forever.
0: Nagyon-nagyon hálásak vagyunk csapatként azért, hogy itt lehetünk ebben a gyülekezetben, és hogy ilyen szeretettel fogadtak ide a gyülekezetben minket, és olyan emlékeket viszünk magunkkal, amelyeket sose fogunk elfelejteni.
2: I will now share a verse from Ephesians chapter 3, verse 20. A book we have been studying together as a team, and this verse is a part of our Eyes Up theme for this year.
0: Az Efézusi levél 3. részének 20. verséből szeretnék egy igerészt kiemelni, amely a mi csapatunknak és a teljes programnak a mottója.
2: Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us.
0: Most, amikor az Isten mérhetetlenül többet ad, mint amit mi kérünk és elképzelünk, az ő ereje szerint munkálkodik bennünk.
2: This verse shows us God's limitless power and ability to work beyond our human understanding.
0: Ez az igerész arra mutat rá, hogy Isten nincsenek határai annak, ahogy Isten cselekedni tud, általunk, vagy talán sokszor a mi emberi elképzelésünk ellenére is.
2: This verse is a powerful reminder of God's capacity to act in ways that are beyond.

0: a nagy részében ők vállalták a főszerepet.
1: We would also like to thank Chonger and Adele for organizing our accommodation and being so kind to us, providing us with some amazing food.
0: Adél tiszteletes asszonynak is köszönjük azt, hogy gondoskodott arról, hogy hihetetlenül finom kajákat ehessünk és kóstolhassunk meg, és a tiszteletes uraknak is köszönjük a segítséget.
1: God is working through them both, and we hope that teams can continue to come here and experience the love we have.
0: Jó látni azt, hogy Isten itt ebben a gyülekezetben embereken keresztül hogyan munkálkodik, és hogyan érezteti meg az ő szeretetét.
1: Without their hard work and preparation, this would not have been possible for us. We have been truly blessed and have found real friends in Christ. You as a congregation are blessed to have them.
0: Vendéglátó lelkipásztor és vendéglátó ifis csapat nélkül mi ezt a programot nem tudtuk volna itt megvalósítani, és hálásak vagyunk azért, hogy láthatjuk, hogy Isten őket használta fel arra, hogy mi itt szolgálhassunk.
1: Thank you for listening. We will be praying for the continued strength of this church family and that the Lord will continue to work in this place.
0: Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm, hogy elmondhattam, hogy kik vagyunk és miért jöttünk, és imádkozni fogunk, ha hazamegyünk azért, hogy ez a gyülekezeti család, vagy ez a családios közösség, ez megmaradjon, és itt továbbra is szolgáló emberek élhessenek. Köszönjük szépen. Most pedig testvéreim, tegyünk vallást együtt a mi hitünkről. Mondjuk el közösen a Heidelbergi Kft. Első kérdésfeleletét úgy, hogy Imola fogja vezetni a közös hitvallástételt.
2: Testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt, mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkébe bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Amen.
0: Áldás előtt még két hirdetni valóm van. Az egyik az, hogy holnap reggel 9 órára szeretettel várjuk testvéreinket hétkező áhítatra a tanácsterembe. A másik pedig a vendéglátó családokhoz szól. Kérem, hogy Isten tisztelet után akkor jöjjenek át ide a hallba, hogy azokat a fiatalokat, akiket vendégül fognak látni, azokat majd elvihessék magukkal. A presbiter testvéreimet pedig kérem, hogy Isten tisztelet után egy rövid megbeszélésre jöjjenek be a lelkészi hivatalba. Az önkéntes ifiseket pedig arra kérem, hogy abban segítsetek, hogy éppen a mikrofonokat pakoljuk csak ide-vissza a székek mellé, így 12 órától esküvő lesz itt a templomban, hogy addig tudjuk kicsit rendbehozni a teret. Most pedig együtt énekeljük, fogadjuk Isten áldását, utána pedig a 169. énekünket énekeljük. Állva fogadjuk az Isten áldását.

0: Úr, és őrizzen meg téged, Istennek népe. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát te feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Kérem, akkor ma tekintsünk el a készfogást.
1: Az elmúlt több mint egy órában Isten tiszteletet sugároztunk, ígét hirdetett Gede Csongor lelkipásztor.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit Homokóra késői műsorunkban, július 26-án a mikrofonnál Szabó Anita. Ma a Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének 16. versével köszöntöm Önöket. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. A következő percekben a nap állítatát tolmácsolja Hermann Dániel.
3: A mai áhítat címe Sosem feledve. Megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya, nem könyörül a méhe gyermekén. De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Ézsaiás könyve 49. fejezetének 15. verse. A mai áhítat szerzője David Brenneck, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Több mint 60 év házasságot követően édesapám már nem tudta tovább otthon gondozni édesanyámat. Az Alzheimer-kór előre haladása miatt be kellett költözni egy Apollo intézet memória gondozó osztályára. Feleségemmel több órát autóztunk, amikor első alkalommal meglátogattuk édesanyámat új szobájában. Megismert minket, de nehezére esett a beszéd. Összekuszálódott gondolatai elvesztek, mielőtt szájával megformálhatta volna a szavakat. Megöleltem, miközben a csalódottság könnyeiben nedvesítették az arcát. De felélénkült, mikor kerekes székével körbe toltuk az elkerített teraszon, hogy megnézzük a virágokat. Amikor a búcsúra került sor, édesanyának tiszta pillantása volt. Megfogta a kezeimet, mélyen a szemembe nézett, és azt mondta, szeretlek, legközelebb, mikor jössz, lehet, hogy nem ismerlek meg. De ne feledd, hogy szeretlek, mindig. Szeretetének megnyilvánulása Isten mai ígéretére emlékeztet. Bár valamilyen betegség vagy sérülés ellophatja emlékeinket, ám Isten sohasem feledkezik meg rólunk.

Imádkozzunk! Istenünk, segíts türelmesnek lennünk azokkal, akiknek elméje gyengül. Köszönjük, hogy a te szereteted és gondoskodásod örökké megmarad. Amen.

Július 26-a, az év 207. szökőévben a 208. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 158 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. 1083-ban ezen a napon szentté avatták Gellért püspököt. Szent Gellért püspök valószínűleg lombardiai származású szerzetes, a Csanádi egyházmegye első püspöke. Emléknapját vértanúsága napján, szeptember 24-én tartják. 1845. július 26-án elindult első transzatlanti útjára a kor legnagyobb és leggyorsabb gőzöse, a Great Britain. 1847-ben ezen a napon megalapították Libériát. 1887-ben Lazar Markovics Zamenhof kiadta az Esperanto tervnyelv első tankönyvét orosz nyelven. 1908-ban ezen a napon az Amerikai Egyesült Államokban megalakult a Bureau of Investigation, az FBI elődje. 1945. július 26-án megbukott Winston Churchill brit miniszterelnök. 1953-ban Kubában Fidel Castro vezetésével megostromoltam a Mancada laktanyát, amit Kubában a forradalom kezdeteként évről évre a Nemzeti Forradalmiság napjaként ünnepelnek. 1963-ban ezen a napon állították pályára az első szinkronpályára állított távközlési műholdat, az amerikai Syncom 2-t. 1971. július 26-án elindult az Apollo 15 hold expedíció. A fontosabb történelmi események után következzenek most azok a híres személyek, akiknek a születésére emlékezünk július 26-án. ban született első József, német-római császár, magyar és cseh király. 1856-ban Dublinban született George Bernard Shaw, ír drámaíró. Munkásságát 1925-ben irodalmi Nobel-díjjal honorálták. William Shakespeare után az ő műveit játsszák leggyakrabban az angol nyelvű színházakban. 1875-ben Svájcban született Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, pszichológus, analitikus. 1928. július 26-án látta meg a napvilágot Stanley Kubrick, amerikai filmrendező és producer, akit a 20. század második felének egyik nagyhatású és innovatív filmkészítőjeként tartanak számon. Kubrick filmjeire, amelyeknek többségét irodalmi művekből adaptálta, az újító technikai megoldások, eredeti történetmesélés és szellemesség jellemző. 1930-ban ezen a napon született Servácius Tibor, Kossuth-díjas magyar szobrászművész, a nemzet művésze, Servácius Jenő fia. 1943-ban Dartfordban született Sir Michael Philip Mick Jagger, angol rock and roll zenész, színész, dalszerző, producer és üzletember, a The Rolling Stones énekese. 1964-ben ezen a napon született Sandra Annette Bullock, amerikai-német származású Oscar-díjas és Golden Globe-díjas színésznő. Már 8 éves korában fellépett Nürnbergben, Bécsben és Salzburgban.
az Amerikai Egyesült Államokban való visszatérte után az észak-karolinai Greenville-ben színészetet tanult. Miután az egyik vizsga előadáson Csehov három nővérében sikert aratott, 1990-ben a Dolgozó lány című tévésorozatban, majd 91-ben a Szerelmi bájitalban kapott főszerepet. 1996-ban a legjobban fizetett színésznők közé emelkedett, amikor 6 millió dollárt kapott a Ha ölni kell-e című filmben nyújtott alakításáért. 98-ban rendezett egy félórás kisfilmet, a Making Sandwiches-t, amelynek nem csak a rendezője, de forgatókönyvírója és főszereplője is volt. 2010-ben elsőként az Oscar-díjak történetében ugyanazon évben elnyerte az Oscar-díjat és az Aranymálna-díjat is. Az amerikai Forbes magazin bejelentette, hogy 2010-ben 56 millió amerikai dolláros jövedelmével ő a világ legjobban kereső színésznője. Most pedig következzenek azok a híres történelmi személyek, akiknek a halálára emlékezünk július 26-án.

1864-ben ezen a napon Pesten elhunyt Péceli Fáy András, író, politikus és nemzetgazda, a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja. 1837-től 1841-ig Kisfaludi Társaság igazgatója. Mikszáth Kálmán egyik Fáy Andrásról szóló írásában írta: ha nem Széchenyit illetné a legnagyobb magyar jelző, akkor ez Fáy Andrásnak járna ki, és ha nem Deák Ferenc volna a haza bölcse, akkor Fáy Andrást illetné ez a cím. Így azonban csupán a nemzet mindenese. Sem. 1967-ben Budapesten hunyt el Füst Milán, Kossuth díjas magyar író, költő, drámaíró, esztéta, a magyar szabadvers megteremtője. 2000-ben a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagjai közé választottam. Teljesen újszerű vers formálása és kifejezésmódja a magyar lírában Berzsenyin kívül talán csak a középkori zsoltárok hangjához hasonlítható. Szabad verselése, patetikus dikciója, hasonlíthatatlan kifejezésmódja, a költészetben szokatlan rejtőzködése, szerepjátszásai egészen egyéni hangot jelentenek irodalmunkban. A modern magyar irodalom méltatlanul keveset emlegetett és olvasott magányos óriása. Drámáim, különösen a bemutatásra, mint egy 40 évet váró IV. Henrik, szintén klasszikus értékű alkotások. Ennek ellenére legismertebb drámai alkotása az Újsághír alapján született Boldogtalanok, egészen a 60-as évek végéig ismeretlen volt a színház rendezők előtt. A 20-as évek elején egy klubszínpadon néhányszor visszhang nélkül bemutatták. Legnagyobb prózai alkotása a Feleségem története, amelyért francia megjelenése után 1965-ben Nobel-díjra is jelölték, 1942-ben kedvezőtlen kritikát kapott, sem az irodalom akkori hivatásos értői, sem közeli barátai nem értették, érezték meg hatalmas jelentőségét és szépségét. Július 26-a, 1847 óta, Libéria függetlenségének kikiáltásának napja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Július 26-ai kalendáriumunkat lapoztuk. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Július 26-án Anna, Anikó, Mózes, Anita, Anett és Taddeus névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. A név eredeti formája Hanna. Jelentése kegyelem, Isten kegyelme, kellem, kecsesség, báj. Az Anikó héber székely eredetű név, az Anna erdélyi magyar becézőjéből származik. Jelentése bájos, kedves, Isten kegyelme. A Mózes héber eredetű bibliai név, jelentése a vízből kihúzott, kimentett fiú. Az Anita a héber Anna név spanyol változatából származik, jelentése kegyelem, könyörület. Az Anett az Anna önállósult francia becézőjéből származik, amelynek jelentése kegyelem, könyörület. A Taddeus héber eredetű bibliai névnek a latinosított formájából származik, jelentése bátor szívű, elszánt, merész. Július 26-án köszöntjük tehát az Anna, Anikó, Mózes, Anita, Anett és Taddeus nevű hallgatóinkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

Edward Elgar cselló koncertjéből csendült fel egy tétel, amellyel a mai nap ünnepeltjét köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig!

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 26-án, vasárnap hajnalban, Homokóra késő eli műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnosz@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A következő percekben vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételjük meg. 2021. szeptember 18 és 19 között ünnepelték a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközségben a gyülekezet önállósodásának 60. a templomépítésének 40. évfordulóját. Erre az eseményre emlékezünk most.
3: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A mikrofon előtt Szecsődi Árpád. Nemrég zajlott a Kolozsvár-Kerekdombi Református Egyházközség templom építésének 40. évfordulója. Mai vasárnapi beszélgetés című rovatunkban ezzel kapcsolatosan megszólalnak Fazakas Csaba, a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora, aki beszámol az idén megrendezett eseményekről, ünnepről. Ezt követően Fodorki Sándor Miklós volt presbiter mondja el, mire emlékszik a templom építésével kapcsolatosan. Majd Jankó Anna szólal meg, a gyülekezet volt kántora, aki az akkori kántori képzésről, gyülekezeti életről és a templom építéséről mesél. És végül Dobri András, nyugdíjas református lelkipásztor ossza meg velünk visszaemlékezéseit. És most hallgassuk meg a velük készített beszélgetést.
1: Szeretettel köszöntelek az Ágnus Rádió stúdiójában. Gyülekezetedben volt egy ünnepség, hát miről volt szó, mit ünnepeltetek?
2: Először is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Valóban különleges vasárnap, illetve gyakorlatilag nem csak vasárnap, hanem hétvége van a hátunk mögött, hiszen megszervezhettük templomunk építésének 40. évfordulója alkalmából a hálaadó ünnepségünket, hiszen amit az Úristen véghez vitt a Kerekdombon, annak idején egy sötét kommunista rendszer alatt az csoda, templom épülhetett olyan esztendőkben 1977-1980 között, amikor Erdélyben sehol sem épült templom, de lám, Isten megmutatta, hogy van neki hatalma mindenki minden fölött, és minden időben, és felépült a kerekdombi templom. A tavaly szerettük volna ezt az ünnepséget megtartani, de a járványügyi helyzet miatt idénre halasztottuk el, és lám, az Úristen ismét velünk volt, és megsegített, hogy népes, sűrű gyülekezetben ünnepelhettük meg ezt az alkalmat. Tehát szombat és vasárnap volt, két nap, és hálával tekintettünk vissza azokra a kezdeti időkre, és mindenki, aki ott lehetett 1977-ben, 80 között az építésnél, sokak eljöhettek, és együtt adhattunk hálát Isten gondviselő szeretetéért.
1: Mint fiatal lelkipásztor, ugye, mi az, amit hallottál, és ami megérintett téged a templom építésével kapcsolatosan?
2: Nagyon sok mindent elmesélt,

0: ezek az időseink, az eleink, akik előttünk járnak hitben is, meg tapasztalatban is. Én arra is kértem őket különben, hogy írják is le ezeket az emlékeket, ne vigyék magukkal úgymond majd, amikor elmennek a minden élők útján. Nagyon sok minden megérintett igazából, nem akarok én most bármit is kiemelni, de talán az az áldozatkészség, az a hozzáállás, az a szeretet, az az összefogás ragadott meg a leginkább, ami jellemezte azt a néhány esztendőt, hiszen asszonyok és férfiak és gyerekek, és jöttek a román szomszédok is, különben most is ott voltak az ünnepségen, és jöttek a teológusok, és jöttek más testvérek is, más vallásúak is, idősek, és munka után, és éjszaka is, volt, aki elmesélte, hogy napokig az alapásásnál, a sárban, a vízben tapicskált, de ott volt, mert tudta, hogy fontos ott lennie. Van, aki két éjszaka dolgozott a betonkazetta megöntésénél, megállás nélkül, az asszonyok pedig sütöttek, főztek, hozták, hogy a férfiakban tartsák a lelket, legyen energiáik dolgozni. Valóban nem tudok más mondani, mint az, hogy Isten csodát tett a kerekdomban, és persze használta áldott emlékezetű dr. Dobri János templomépítő lelkipásztort, és a akkori gondnokokat, presbitériumot és a gyülekezet minden tagját arra, hogy az a templom, az a hajlék, amelyet annyira vágytak, hogy felépüljön, hát fel is épülhessen.
1: Mi az igazság? Mennyire épült ez a templom titokban, abban az időben?
0: Az igazság az, hogy nem titokban épült, és nem is akarta Janó bácsi, dr. Dobri János sem titkolni, hogy templomot szeretne a közösség építeni. A templomépítés vágya már jóval korábban megfogalmazódott. Ugye a kezdetén a kerekdombon magánházaknál gyűltek össze 1920-as évektől kezdve, Hidelvihez tartozott, 1931-től imaházat, imaházban tartották az alkalmakat, ugye Hidelvei egyházközség a gyülekezeti alkalmakat ők vállalták fel, és 1946-ban már letették a templom alapkövét, igazából a Partizán utcán szerették volna felépíteni a templomot, dr. Bíró Mózes Hidelvei lelkipásztor neve nagyon ismert Kolozsvár szinten. Ő támogatta a templomépítés, miután az Irisztelepen már megépült 1955-ben, ha nem tévedek, a templom, és volt egy templom tervrajz, egy Kóskároly templom tervrajz, Ékes Énekek temploma lett volna ott a Partizán úton ez a templom, ami sajnos nem épülhetett fel, de Istennek hála dr. Dobri János vezetésével és teljes odaszánásával, igyekezetével, 7 éven keresztül kopogtatva, kilincselve hatóságoknál kapott építkezési engedélyt. Tehát többször újra kellett tervezni, új templom rajzot kellett leadni, és végül nagy nehezen, de jóvá hagyták a tervrajzot és az építkezést. 1977-ben foghattak hozzá a Kornél Koposzú 72 szám alatti telken, amit 1956-ban vásároltak. Ott volt egy kis faimaház, mesélik az idősek, hogy milyen áldott hajlék volt az is. Nos, igen, az volt, és 1977 és 80 között volt a templomépítés. 1980. április 27-én volt a templomnak a felszentelése, ünnepélyes keretek között főtiszteletű püspök úr, Nagy Gyula püspök úr jelenlétében és szolgálatával. 40 év, pontosabban 41 esztendő telt el a templom felépítése, felszentelése óta. Az ünneplésen nagyon készült a közösségünk, a presbitériummal többször átgondoltuk, hogy hogyan is legyen ez a hálaadó alkalom, és az volt bennünk mindvégiglen, hogy nem szeretnénk elengedni. Tehát nehéz járványügyi helyzet van, és nehéz közösségi alkalmakat szervezni, viszont azt éreztük, azt tapasztaltuk, hogy az emberek nagyon kivoltak éhezve, nagyon vágytak arra, hogy legyen egy ünnepi, meghitt alkalom. És a visszajelzések is, most már kicsit előreugrok, a visszajelzések is azt igazolják, hogy megérte és kellett ez az ünnepség ilyen formában, mert mindenki azt érezte, hogy ez a kerek évforduló, meg egyáltalán, ami történt az elmúlt 40 esztendőben, azt fel kell leltározni, azt úgy át kell élni, kicsit visszapörgetni az időt, és ebből erőt meríteni a jelenre és a jövőre nézve. És az ünnepséget úgy szerveztük meg, hogy a szombati nap a Bogár telkén levő Filemon ház udvarán sátrakat húztunk fel, és ott gyűltünk össze. Ez egy maszk nélküli, mondjam így, szabadtéri együttlét volt, ezt nyugodtan kimondhatom, ahol ünnepi istentisztelettel kezdődött az alkalmunk. Az egész hétvégének, az egész hálaadó alkalmunknak a vezér ígéje a 40. Zsoltárnak a 6. verséből így szólt hozzánk, és ez hatott át a mi együttlétünket. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez, értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. És mindezek után a kórusaink végre örömmel szolgálhattak. Ugye a vegyes karunk is gyakorlatilag egyidős a templommal, templom 40 éves, 40 éves, tehát a vegyes karunk is, illetve a másik kórusunk, a crescendo kórus 15+1 éves, ők is oly sok éve szolgálnak. Nos, lehetőség volt egy ünnepi koncertre, fellépésre ott az udvaron, a szabad ég alatt, olyan gyönyörű volt hallgatni az ő éneklésüket. Utána Rekita Rozália színművésznő tartott verses előadást, a hálaadás témaköré építve az ő műsorát, nagyon jó volt, és egy közös ebéd készült ott számunkra, majd délután alternatív programokon vehetett részt az a majdnem 100 gyülekezeti tagunk, akik kijöttek Bogár telkére. Volt imaséta, amely a hálaadás különböző mozzanatait érintette, volt egy majdnem 200 fényképből összeállított kiállítás, egy nagy panóra, régi fotófelvételek, régi mozzanatok megörökítve, amelyet ugyanúgy nem csak a panón láthattak, hanem digitálisan is kivetítve. Van nekünk egy nagyon jó kis filmünk a templomépítésről, azt is meg lehetett tekinteni. Megszerveztünk egy bogártelki református templom látogatását is a lelkipásztor szolgálatása vezetésével. Lehetőség volt a beszélgetésre, az együttlétre, ez volt a szombati napunk. Vasárnap pedig ünnepi keretek között lehettünk együtt Isten házába, templomban. Több mint 200-an, 220-230-an voltunk, nagyon sokan eljöttek. Erre az alkalomra meghívtuk a volt kerekdombi segédlelkészeket, meghívtuk a testvérgyülekezeteink képviselőit Hollandiából, Hemstédéből, Balmazújvárosról, innen pedig Erdélyből, Bodonkút, Magyar Macskás, Magyar Fodorháza, Ördögkeresztúl, Kisesküllő, Páncélcse, Sövényfalva, nagyon sokan eljöttek, nagyon örventünk nekik, meg egymásnak. Meghívtuk a kerekdombról elszármazottakat, meghívtuk a testvéregyházak képviselőit, meghívtuk a Hidelvei és Iriszi testvér, egykori anyaegyház községhez tartozó gyülekezetek képviselőit, és az igehirdetési szolgálatra nyugdíjas Tóth Árpád egykori vajdakamarási kerekdombi születésű lelkipásztort kértük fel, aki készséggel elvállalta, és ünnepi műsorra is készültünk gyerekek szavalatával. Mind a két kórus énekelt, illetve az ifjak is szolgáltak énekkel. Vendégeink is készültek ajándékokkal, nagyon kedvesen köszöntöttek minket, és mindezek után, a templomi együttlét után kimentünk a templomkertbe, ahol a templom építésének 40. évfordulója alkalmából kopjafát avattunk, szenteltünk. A kopjafán szereplő ígét az imént olvastam fel a 40. Zsoltár 6. verséből, és így állítottunk emléket jeles évforduló kapcsán mindannak, amit az Úristen véghez vitt és felmutatott itt a kerekdombi gyülekezet életében.
1: Hát ezeket hallva, amiket elmondtál, az jutott hirtelen eszembe, hogy hát a kerekdombi gyülekezetben nem csak a falak beszéltek.
0: Valóban nem csak a falak beszéltek, és ezt áldott emlékezetű dr. Dobri János is megfogalmazta, hogy a templom felépült, és nem egyszerű, hanem csodával, határos módon, Isten kegyelme által, most pedig annak jött el az ideje, hogy megtöltsük élettel azt a templomot, a falakon belül élet legyen, és élet áradjon ki a falakon túlra, ugye ki a hétköznapokba, és ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy ezen vagyunk, ezen munkálkodunk, mint a gyermekekkel való foglalkozás, az ifjakkal való foglalkozás, a kórusoknak az áldott szolgálata, az idősekkel való alkalmaink. Igyekszünk odafigyelni majd a majdnem 900 kerekdombi gyülekezeti tagunkra, igyekszünk olyan lelki alkalmakat szervezni, ahol mindenki épülhet és mindenki erősödhet a hitében. Örvendünk annak, hogy meg tudtuk szervezni az alkalmat, örvendünk annak, hogy sokan eljöttek, ezt ki szeretném hangsúlyozni, tényleg sokan voltunk, és a visszajelzések és az ünnepi alkalommal kiadott Létezünk gyülekezeti lapunknak az ünnepi száma gyakorlatilag egy emlékfüzet, az, amit mindenki számára ajándékképpen adtunk, benne visszaemlékezések is olvashatók a templomépítésről, a kezdetekről, és a jelenről is, hogy hol tartunk, és persze ott van a kitekintés a jövőre, hogy milyen terveink vannak, milyen úton szeretnénk tovább haladni, úgyhogy ez az, ami néhány nap után, az ünnepség után bennem maradt, és szerintem sokáig bennem lesz, hogy milyen jó, ha az ember minden erejével, minden energiájával és hitének minden rezdülésével azon van, hogy Isten szavának engedve keresse vele és az egymással való közösséget. És mi ezt éltük meg a hétvégén, Isten velünk volt, és sokan együtt tudtunk így lenni, és biztonságban éreztük magunkat, mert tudtuk, hogy az Úristen velünk van.
1: Ugyanakkor pedig ugye hát a templom egy közösségi hely, ahol találkozik egyik ember a másikkal, de nem csak egy ilyen emberek közötti közösségi hely, hanem egy Istennel való közösséget is számunkra tartó hely, igaz? Talán ez a legfontosabb.
0: Mindenképpen ez a legfontosabb, hogy Isten és ember találkozik, és az ember az imádságban, az igére való odafigyelésben, az éneklésben ugye közeledik Isten felé, és az Úristen ugye válaszként az ő áldását adja az ő igéjének, az evangéliumnak az üzenetét helyezi mindenki szívére, és én úgy látom és úgy tapasztalom, hogy akiket a járvány úgymond visszatartott attól, hogy eljönnek a templomba a kezdete kezdetén, utána nagyon sokan közülük már ismét itt ott vannak, vagy ott lehetnek a templomban, nem tudják, és ők mondják, nem tudják átélni az Istennel való közösséget otthon, az okostelefon, tablet, táblagép, stb. Előtt ülve, sem úrvacsorai közösséget nem tudnak úgy igazán megélni. Vágyódtak arra, és vágyódnak arra, hogy Isten házában találkozzanak az Úrral, és hogy ott legyenek, és a helyükön, és a megszokott arcokat lássák. Én ezt tapasztaltam, és tapasztalom, hogy nem lehet helyettesíteni semmivel sem azt, ami annyira meghatározta az életünket, a személyes jelenlét meghatározta az életünket, és kerekdombi közösségünkben is minden alkalommal, minden Isten tiszteleten, bibliórán megszoktam úgymond köszönni azt, hogy milyen jó, hogy találkozhattunk ma is, mert ez egy nagy ajándék, hogy eljöttünk templomba, és én hiszem, hogy az Úristen továbbra is megengedi nekünk, hogy amikor keressük őt, vagy közeledünk feléje, hogy válaszképpen nekünk megadja ezt a találkozást, hogy ott legyünk az ő színe előtt.

0: emlékezzünk egy kicsit vissza, hát a régmúlt időkre. Minden esetre érdekes idők voltak, amikor a kerekdombi református templom épült. Hogyan emlékszik vissza rá?
1: Köszöntöm az Agnus Rádió stúdiából a hallgatókat, és örvendek, hogy ezt még emlékezetből fel tudom idézni. Hát nem mondhatjuk, hogy nagyon szép idők voltak, de eredményesek. Úgy véve azt, hogy bármennyire is nehéz körülmények között, említsük meg azt, hogy a rezsim a nehéz időbe templomot építeni a kerekdombon és magyarok lévén nem volt egy sem abban az időben. Ez volt az egyedüli, amit nyugodjék békében Janó bácsi, akinek álma volt, és arra gondolt, hogy ezt meg kell valósítani. Ez úgy történt, hogy a 78-as években, 77-78, 80-ig nem lehetett erről beszélni előtte. Viszont megmaradt az elképzelés, terveket szöttek, hogy hova legyen. Először is egy alapkövet tettek le a Partizán út, pont 70-valahány számnál, pontosan azt nem emlékszem a számra, hogy követ letették, de eredmény nem lett belőle, mert nem engedélyezték. Utána tovább folytatta Janó bácsi, kilincselt jobbra-balra, de hát a hatóságok ezt mind megakadályozták, de mégse adott fel. Ismerősök mindenütt, ahol voltak, kilincselte őket. Persze voltak vásárhelyen, voltak olyanok, akik támogatták Kolozsvárt külföldön, és szerintem a lényeg az volt, hogy annak idején az engedélyek úgy sikerült megszerezni, hogy a valuta probléma volt. Nem volt valuta az országban, és ha behozták a valutát, akkor azt átváltották, és úgy minden lejbe folyt a templom részére. Magánszemélyek hattak. Azt is felváltotta az állam, és úgy sikerült, hogy végül az a kicsi barak, ami ott létezett, a Biriszló bácsi kezelte és dolgozott ottan, mikor a tiszteletes úr, Dobri János, nyugodjék békébe, oda jött. Hát nekem volt részem, s a családomnak, mert még a kicsi barakban 1971. februárjában ott esküdtünk, gyerekeket ott kereszteltük, de mellékes, mert a templom építése már meg volt kezdve, mikor megkerültek a dolgok, és már annyi pénzzel rendelkeztek, hogy be tudták indítani a munkát, hát sikerült, hogy a kis barak helyére az alapot megöntötték. Hát az volt, hogy akkoriban a református egyház társasága, hány volt, körülbelül 2000 lélek volt a kerekdombi református egyháznak. Mindenki kézzel, lábbal, amivel tudott, besegített, adományokkal, de ez a kaláka munka, ez működött a legjobban. Sajnos az volt a dolog, hogy ha dolgozott az ember, a munkából ki nem lehetett arra végre kijönni, hogy én elmenjek, és megtudják, hogy én a templomnál voltam. Történt ez, hogy vasárnap, szombaton, éjjel, mikor lehetett, csak elment az ember, elmentek sokan, az asszonyok főztek, vagy vittek valamit, készítettek a munkásoknak, mert volt egy olyan csoport, aki vállalta, hogy levezeti a munkát. Nem kaptak akárhol embert, mert mindenki belekötött, ha templomot építeni, nem merek. Már akkor rontom a többinek a dolgait, ha vállalkozó volt. Mégis végül csak sikerült, egy nyugdíjas Gönci bácsi vállalta, hogy ő levezeti a munkálatokat, mester volt, kicsi alacsony termetű, de ott volt minden szegnél, minden ásás, pontosan meg kellett. És ő reggeltől estig, ha kellett éjjel, és ott volt a munkások között. Délután általában csak délután, munkaidő után dolgoztuk. Megásták az alapot, azt a földet, mindent elhordani. Nem lehetett olyan könnyen kocsit se kapni. Beöntötték az alapot, utána meg kellett oldani a téglát, ami olyan körülmények között sikerült, hogy volt valaki a református egyház keretén belül püspökségnél az egyik papnak a fia, ki Bukarestben is ben volt valahol a vezetőségben, és a téglagyár vásárhelyről vállalta, hogy ő megcsinálja, amit 3-4-5 ezer tégla, nem tudom, hogy mennyi kellett, és azokat úgy

0: akik még ott voltak, hogy segítettem, még azoknak is jutott mindig egy valami. Utána mondom azt, hogy nagyon lelkesedés volt. Nem hitték, hogy ez létezik. Nem hitték el, hogy fel fog épülni, mert mindenki azt mondta a másik részről, hogy hogy építenek, mert hány templom lesz a Kerekdombon. De Jano bácsi csak nyugodtan azt csinálta. Folytattam ezt Jano bácsival, mert az emlékezetem az, hogy megesketett keresztelőt csináltunk a gyerekeknek. A kisebbik lányunk, 73 nyarán kereszteltük, és egy olyan eset volt, hogy a jövendőbeli keresztül, már keresztülők, akik ott voltak, és vállalták, szoktak adni egy borítékot a tiszteletes úrnak. Aztán nem látta senki, hogy abban mi volt. Elég az hozzá, hogy mikor jöttünk ki, Jano bácsi le volt ülve az asztalhoz, a kijáratnál, és adta a kezébe a jövendőbeli komámnak, tessék, itt van az nyugta. Azt mondta a komám, nyugodjék szegény, mert előtték a forradalomkor, 89-ben Szabó István, hogy hát miért adja a nyugtát, ő nem azért adta. Minden pénz kell a templom építésre. Ez volt. Ez a válasz. Máskülönben a templomnál folytatott munkálat, én presbiteri gyűlésben rendszeresen szoktunk menni, aposom nyugodjék, ő Szilágyi József, ő utólag aztán gondnok lett, folytatta ő a tevékenységet, de ha bármi is adódott a templomnál munkálat, előbb szénkazánnal fűtöttünk, mert nem engedélyezték a gázt, oda kellett szenet hozni, azt el kellett raktározni lent, akkor odaállt a török Feri bácsival voltak, gondnoks, algondnoks, akkor szereztek egy Gábor cigányt, aki vállalta, hogy megcsinálja azt az öntvényből a kazánt, amit kaptak külföldről, melegítést, fűtésnek. És azon be kellett jutani, ott kellett egy tüzelő valaki, aztán utólag, hogy bekerült a tiszteletes úr, Dobri Jánosnak a fia, miután Jano bácsi átadta, éjjel kellett felkelni, és tenni a tüzet.
1: Tehát Dobri János volt az, aki elkezdte a Kerekdombi templomnak az építését. Ugye a gyülekezet lelki építése elindult az ő keze alatt. Eljött a váltás. Ki követte őt?
0: A váltást úgy jött, hogy már mi úgy mondjuk Jano bácsinak a követője a kedves fia volt, aki átvette, és építő munkát folytatni kellett, mert Jano bácsi úgy hagyta. Ugye ezt, amit elkezdtünk van kivel, és most már van hol, lehet folytatni.
1: És mit kellett még építeni?
0: Akkor a parokiát hozzá kellett csatolni, valamit kellett, az egyház így működhet csak, ha valaki ott van állandó jelleggel. Hát az irodák ott voltak, az a kis házban, ami Biriszló bácsinak az utca felől volt, és ezt lebontani, és újra kellett. Akkor a terv szerint, akkor csak már folyt tovább a munka, sikerült megépíteni a templom mellé a papi lakót, akkor előcsarnokkal, ülésteremmel, óvoda lett az egyikbe, fogadószobák, könyvtár, működött is az óvoda több ideig a gyerekeinknek a Kerekdombról, lehetett ott hagyni őket, a lányaim is oda jártok, az unokám is még egy idő kezdetén, de azután aztán mind fejlődött, és maradt tovább a munka, akkor volt Dalárda kezdés. Egy darabig még a kalandos társulat is ott próbált, mert nálunk a kultúrházban nem engedték, nem lehetett, mert teljesen rombolt. Akkor ki volt adva bérbe, mit tudom én, a központi felektől, még nem volt a miénk. Megalakultak a kórusok, vallásorák, konfirmálás a gyerekeinknek. Rendszeresen jártok, és úgy foglalkoztak velük, hogy minden korosztálynak volt tiszteletes asszony, meg a tiszteletes úr külön, meg a kántorne, Jankó Anna, ő foglalkozott velük. Nagyon, nagyon összetartott, egy család volt az egész Kerekdom.
1: Mi az, amivel le tudnánk zárni ezt a beszélgetést? Milyen gondolatot hagyna hátra a hallgatók számára?
0: Hát kiöregettünk páran, elvonulunk, de a szeretet, a becsület, és az Istenbe való hit legyen, s maradjon. Nagyon kell a mai fiatalságnak. Nem tudják megbecsülni azt, hogy lehetőség van. Régen nem engedtek, és azért is mentünk a templomba. Nem engedtek menni a templomba, és dugva mentünk, de mentünk. Most van lehetőség, és elfordulunk. Sajnos. Ezt kell mondanom. És ha jó Isten egészséget ad, aki tud, megyen még.

Folytassuk tovább vasárnapi beszélgetés című rovatunkat a Kelek-Dombi Református templom építésével kapcsolatosan, és hallgassuk meg Jankó Anna, a gyülekezet volt kántora, és Dobri András, nyugdíjas református lelkipásztor visszaemlékezéseit.

0: a kerekdombi gyülekezet, hát arra emlékezik, hogy 40-41 évvel ezelőtt vehette át a gyülekezet a templomot, ami felépült. Milyen emlékek jutnak eszébe ezzel kapcsolatosan?
1: Azzal kezdeném, hogy áldott emlékű dr. Dobri János lelkipásztor 1969-től lett a kerekdombi gyülekezet lelkipásztora, akinek a célja az volt, hogy Kerekdombon templomot építsen. Ez 7 évi fáradtságos kilincselésébe került, hiszen sehol magyar református templom nem épült, nem csak Kolozsváron, hanem Erdélyben sem, és azt hiszem, hogy a Páciumban sem. És a 7 év után, amikor végre a készhez kaptuk az engedélyt, utána sajnos építkezési vállalatok nem foglalkoztak, tehát nem építhettek templomot. És így közmunkával, kétkezi munkával kezdődött el a templomnak az építése. Ebben részt vettek fiatalok, idősek, asszonyok, akkor, amikor kézzel a földet kilapátolták, kiásták az alapból, az asszonyok kapával, lapáttal húzták, teregették, hogy tudjon a következő lapátföldnek helye lenni. És nagyon nehéz volt, mert sajnos a nádas valamikor ott folyt el, ahol most a templomunk van, és víz volt. Most nem emlékszem egész pontosan, de azt tudom, hogy állandóan kellett szivattyúzni a vizet, mert nagyon fent volt a talajvíz. És bizony az idős nénik, akik már nyugdíjasok voltak, elég idősek, 70, még 80 évesek is, és jöttek, és nagy szeretettel segítkeztek, amiben lehetett. Ezen kívül süteményeket sütöttek, vagy ebédet készítettek a munkásoknak, szendvicset készítettek, nagyon a szívükön hordozták a templom építését. És én úgy láttam a 38 évi szolgálatom alatt, hogy mindig az asszonyok azok, akik egy kicsit a gyülekezet életét felpezsdítik, hiszen az ő munkájukra mindig szükség van. Akár szeretett szolgálatban, betegek felkeresésében, kézi munkák készítésében, tehát gondolom, ez máshol is így van, és így volt, és így van. Most is Kerekdombon.
0: Kiásták az alapot, mert az alapot ásták ki, ahogy mondta, ugye. De azelőtt ott volt egy valami, egy imaház, ugye?
1: Igen, egy 10 méterszer, 5 méter széles imaház, amit szintén az asszonyok keze tett szépé, hiszen kívül fa volt, belül téglával volt kirakva, és ilyen tartó gerendák voltak keresztbe, amire az asszonyok vartak kalotaszegi varrottast, szószékre, orgonára, falra, és ezek a terítők most is fent vannak az új templom karzatán. Tehát az asszonyok egy csomó kézimunkát, tehát készítettek úrasztali, abroszt, amivel tudtak, hogy ilyen tekintetben gazdagabb legyen a kerekdomb. Ha már temploma nincs, akkor legalább az a kicsi imaház szépen nézzen ki, jól nézzen ki.
0: Kántorként milyen volt szolgálni ott? Előtte, meg utána is? Tehát a régi épületben is szolgált, ugye?
1: Igen, hát én tulajdonképpen kerekdombi születésű vagyok, és mondjuk az első perctől édesapám, nagyapám, presbiterek, aztán később édesapám gondnok, főgondnok is lett, tehát benne éltünk ebbe a gyülekezetbe, a szószoros értelmébe. Minden vasárnap templomba mentünk, és mindig a szívünkön viseltük az egyházközségnek az ügyeit, tehát én nagyon szeretem. És nagyon szerettem a kicsi imaházat is, mert nagyon barátságos volt.
0: Volt orgona akkor, vagy?
1: Nem, egy egyszerű harmónium volt, és én azon tanultam meg kántorizálni. Orgona, hát elektromos orgona, a templom felszentelése után, körülbelül egy évvel kaptunk holland testvéreinktől egy orgonát.
0: Hogyan lett kántor? Ugye most mindenféle vizsgát kell tenni, de akkor egy kicsit másképp volt ez. Előtt mondaná el néhány érdekességet.
1: Hát sajnos hivatalos kántorképzés nem volt. László Dezsőné, aki a belvárosi templomnak volt a kántora, ők képeztek ki a kántorokat. Utána vizsgáztak, tehát egyházmegyei vizsga, kerületi vizsga, kaptunk egy oklevelet, és így lettünk kántorok. Tehát nem volt semmi iskola, ami szerint, tehát ő úgy, ahogy ő nagyon jó kántornő volt, nagyon jó orgonista volt, és ő tanított. Engem Sógor Sándorné vett pártfogásába, mert László Éva néni beteg volt, tehát önála tanultam. De ebbe az időben már vallásorát tartottam a gyerekeknek, mert hála Istennek nagyon sok gyerek volt Kerekdombon, és besegítettem a lelkésznek.
0: Tehát együtt járt a gyerek munka, a gyerekekkel való foglalkozás is?
1: Igen, tehát amikor én 1977. január 1-től lettem hivatalosan kántor, előtte már 2 évig vallásorát tartottam a gyülekezetbe, de a kántori szolgálathoz hozzátartozott a vallásórák tartása, az 1-4 osztálynak a vallásórák, azon kívül irodai szolgálat, minden délelőtt 4 órát az irodába, és ezen kívül voltak az istentiszteletek, temetések. Nagyon sokan, akkor nagyon sok kántor nem járt temetésre, haragudtak is rám, de a presbitérium így alkalmazott, hogy a lelkész ne menjen egyedül temetni, tehát menni kellett oda is.
0: Abban az időben a kántorok nem jártak temetésre?
1: Nem.
0: Tehát nem volt olyan, hogy csak a lelkész ment ki?
1: Igen. És hát vagy egy presbiter, vagy mit tudom, énekelt egyedül, vagy akkor még azért énekeltek a temetésen résztvevő gyülekezeti tagok is, most már sajnos egyre kevésbé.
0: Nem volt szabad vallásorát tartani, jól tudom.
1: Hát én olyat is hallottam, hogy nem szabad vallásorát tartani. Nem szabad nyilvántartást vezetni. De ez nálunk másképp volt.
0: És hogy volt a Kerekdombon, akkor a kommunista rendszerben?
1: Áldott emlékű Dobré János lelkipásztor egy nagyon bátor ember volt. Ugye megjárta orosz fogságot, megjárt ugye börtönöket, cserkészvezető volt. Ő nem ismert lehetetlent. Azt mondta, hogy nem kell nagy szájjal csinálni valamit. Szépen csendbe. Elküldtük az iskola kezdés előtt a gyerekeknek a vallásórák időpontjáról a kis meghívót, és a gyerekek jöttek.
0: Na, és nem is kevesen.
1: És nem is kevesen. Hála Istennek. Olyan jó érzés látni most, hogy azoknak a, úgymond gyerekeknek a gyerekei, utána ők jártak hozzám vallásórára, és úgy örvendek, amikor látom őket a templomban. Hogy én is tettem egy kicsit.
0: Egy kicsi az élőkövet.
1: Igen.
0: Az élő falba.
1: Igen.
0: És az ifjúsággal, a fiatalokkal milyen volt a foglalkozás akkor?
1: Hát ifi volt, ugye ezt a lelkipásztor végezte minden vasárnap istentisztelet után volt, és jöttek a fiatalok. Tehát szomjazták az Isten közelségét, nem csak a templomba, az ige hirdetésbe, hanem azt, hogy együtt elbeszélgetni, és a lelkipásztor nagyon nyitott volt, nagyon tudott a fiatalok nyelvén beszélni. A halála után is emlegették azt, hogy mennyire az Úristen adott neki olyan szemléletet, olyan erőt, vagy életfelfogást, hogy nagyon tudott velük foglalkozni.
0: És ezek mellett még más gyülekezeti munkát, tehát az iroda mellett, a gyerekekkel való foglalkozás mellett még volt valami más, vagy ennyi volt?
1: Hát amikor a nőszövetség beindult, ugye áldott emlékű dr. Csihak Kálmánné, ugye a nőszövetség újra szervezését kérte, akkor ebbe is ugyanúgy részt vettem.
0: Ez már a forradalom után?
1: Ez már igen. Most nyilván, hogy az irodai szolgálat mellett, tehát ha bármilyen ünnepére készültünk, verseket válogattam, és akkor nem úgy volt, hogy számítógépre beírok valamit, és akkor ott rögtön megjelenik, hanem egy csomó verses kötetet, és akkor még nem is nagyon voltak vallásos verses kötetek. Innen, onnan legépelt, újragépeltem, halvány volt a kicsi szóval Erika írógéppel.
0: Az volt a számítógép?
1: Az volt a számítógép, igen. Igen. Tehát sokkal nehezebb volt az irodai munka, mert bármit kellett, tehát amikor ünnepre készülöttünk, presbitereknek, híveknek, ifjaknak küldtünk, meghívót az ünnepi istentiszteletek rendjével, és ezeket mind gépelni kellett. Ugye Indigóval, és most ez már elhasználódott, és még egyben.
0: Na és milyen volt a váltás egyik helyről a másikra? hogy érezte magát, amikor ugye hát abból a kicsi imaházból átkerült a gyülekezet, átkerültek a nagy templomba, mert gondolom, hogy a templom már nagyobb lehetett,
1: Hát
0: mint az imaház.
1: persze, persze, de nagyon jó volt, tehát ugye a karzat, ahogy fölmegyünk a karzatra, ott középen van az orgonának a helye, és nagyon jó volt, mert nagyon jó akusztikája is van a templomnak, tehát mindig hallottam az éneklést, ugye vannak templomok, amiknek sajnos nem olyan jó az akusztikájuk, és szinte a kántorot egyedül, és a gyülekezet pedig magának. Ja, de ez nagyon jó, és jó érzés volt.
0: Milyen történetek jutnak eszébe a templom építéséről, az imaházzal kapcsolatosan is, ha vannak olyan élmények, amit meg tudna osztani a hallgatókkal?
1: Hát ugye először a kicsi imaházban padok voltak, és akkor később próbáltak székekre váltani, hogy ne, ugye kellemetlen volt, és annyira szűk volt a hely, hogy éppen egy személy tudott a két padsor között elmenni, és valahogy ezért is alakult ki, hogy olyan családias volt a kapcsolat a gyülekezetben, mert olyan szorosan egymás mellett ültek, hogy óhatatlanul is megkérdezte, hogy te hogy vagy, vagy mi történt veled a múlt héten, és ez megmaradt az új templomba is. Tehát most is az emberek néha még igen, túl hangosan is beszélgetnek, de tényleg azért, hogy a másik felől érdeklődjenek, mert szinte mindenkit ismer. Tehát egész más dolog egy külvárosi gyülekezet, mint ugye mondjuk a tömbház lakók, ugye, hogy ott szinte senki senkit nem ismer, itt viszont mindenki, általában mindenkit ismer.
0: Tehát akkor mondhatnánk azt, hogy a kerekdombi gyülekezet egy nagy család.
1: Igen. Az, hogy dr. Dobri János lelkipásztor is bevezette azt, hogy ő jött ki a templomból elsőnek, mindenkivel kezet fogott, és akkor volt egy kedves kérdés, vagy mondta tiszteletes úrnak, hogy ez történt a családban, vagy ilyen öröm van, tehát ilyen bensőséges, tehát nem úgy, hogy vége az Isten tiszteletnek, kimegy a lelkész, és mindenki megy, hanem még továbbra is ott maradtak az udvaron, beszélgettek, és ezt Dobri András lelkipásztor is tovább vitte. Úgyhogy a nagy templomba is ő jött ki elsőnek, mindenkivel. Tehát van három kiárat, illetve bejárat, de mindenki csak azt az egyet használja, mert valahogy úgy érzi, hogy ez így családiasabb.
0: Felépült a templom. Milyen érzésekkel lépett a templomba először? Milyen érzések járták át, amikor ott kész volt? Ugye ott az ünnepé, a fogadás, rengetegen jöttek, gondolom. Erre hogyan emlékszik vissza? Gondolom a nőknek sok munkája volt.
1: Hát nagyon nagy szeretettel készültünk erre az ünnepségre, mert ugye nagyon sok meghívott volt, akiket persze körülményekhez képest azért szerettünk volna ellátni, úgyhogy az asszonyok rengeteg süteményt sütöttek, és ott főztünk, húsleves, töltött káposzta, majorsághús, tehát úgy, ahogy annak idején lehetett, mert tegyük hozzá azt, hogy nagyon nehezen lehetett hozzájutni. Már abban az időben is különböző, ugye ez már 80, 1980, az asszonyok is hoztak, vásároltak, tehát nagy örömmel mindenki mindent hozzáadott. És nem csak ugye a vendégeket már ültettük asztalhoz, hanem minden gyülekezeti tagot megvendégeltünk, szendvicseket készítettünk, és fiatal asszonyok, lányok mindenkit megkínáltak.
0: Én mindig csodálkozok, most is csodálkozok azon, hogy sikerült azt az engedélyt kicsikarni. Mert hogy ilyen néven, ilyen címen, hogy templom, hát nem biztos, hogy megengedték volna.
1: Képzelje el, hogy még maga az akkori püspök, nem akarok nevet említeni, ő is azt mondta, hogy miért kell nektek tornyos templom, miért nem elég egy imaház? Akkor elképzelheti, hogy a feljebbi hatóságok mennyire örventek. Én úgy gondolom, és szerintem így is van, hogy egy németországi vallásos szervezet ígért 50 ezer nyugatnémet márkát erre a célra. És az országnak szüksége volt valutára, és ezért adták meg az engedélyt.
0: Mostan hogyan látja a gyülekezetet? Annyi év után.
1: Hát hála Istennek élő gyülekezet. Örvendünk, hogy egyre több keresztelő van, mert volt olyan év, hogy 2-3 keresztelő volt csak. Ugye sok az idős, akik már nem tudnak eljönni, ezért nagyon jó, hogy van egy diakonusunk, aki elmegy és látogatja az időseket, betegeket. Tehát a templom felépülése után, és a parókia felépülése után, ugye a lelkipásztor nyugdíjba ment, és a fia Dobri András választotta meg a gyülekezet lelkészéül. És ő tovább vitte az édesapja szellemét, odaadással a gyülekezetet látogatta, vallásórákat tartottunk, nagyon hamar táboroztattuk a gyerekeket, tehát vittük, utána a Filemon ház megépült, tehát megvásároltuk Bogártelkén, ahova kicsiktől nagyig ugye szerveztünk táborokat, csendes napokat. Tehát az építés után ugye a lelki épülést kellett folytatni, és ő az az ember volt, aki ezt nagy szeretettel, a kedves feleségével együtt végezték nyugdíjba vonulásukig. A lelki pásztor, aki utána jött, ő is volt nálunk segédlelkész egy időben, tehát nagyjából tudta azt, hogy a Kerekdombon mi zajlik, és ő folytatta mindazt, amit Dobri András elkezdett.
0: Mit jelent, vagy mit jelentett ön számára ez a templom, és mit jelent mai napig?
1: Hát az én számomra nagyon nagyot jelent. Tehát van egy olyan vers, hogy a templom otthonom, és ezt bátran vállalom, és mindig elmondom. Mert az én kezem munkája is benne van, én is fogtam azokat a téglákat, én is főztem, kicsi gyerekem volt, szabadnapos voltam, otthon főztem ebédet, a kocsi aljába betettem a fazakat, és vittem, hogy a templomépítőknek legyen ebédjük. És ezért nagyon-nagyon nagyot jelent nekem a templom. Tehát én ugye a szolgálati idő alatt más templomba nem is nagyon jártunk, csak ha az énekarok szolgálatával mentünk el, de én a Kerekdombon érzem a legjobban magam. Tehát legyen bárki, szolgáljon bárki a Kerekdombon, de én ott szeretem.

0: Mit lehet tudni a gyülekezetről, a gyülekezeti életről, a kerekdombi gyülekezeti életről? Tulajdonképpen az édesapja Dobri János idejére visszatekintve.
1: Abban az időben, 77-ben indult meg a templom építése. Azt hiszem, hogy többektől már elhangzott, hogy az egy óriási dolog volt, egy győzelem volt, hogy 7 év után gyülekezet engedélyt kaphatott. Abban az időben én a teológián voltam, 78-ban kerültem ki gyülekezetbe, úgyhogy egy éven keresztül magam is nyomon követhettem az ottani építkezést. Óriási dolog volt, hiszen abban az időben engedélyt templomépítéshez nagyon-nagyon ritkán adtak, főleg magyar református templomépítéséhez. És ez annyira nagy dolog volt, hogy akkor megmozdult nem csak az egész gyülekezet, közmunkákra gondolok itten, teljes odaállásról, hanem Erdély szerte édesapámnak ismerősei, barátai, lelkipásztorok, néhány gyülekezeti tagjukkal együtt eljöttek és közmunkában részt vettek, mert valahogy mindenki egy kicsit magáinak érezte ezt az eseményt, amit győzelemmel élhető fel, hogy lám mégis lehet valamit, amiről azt mondták, hogy nem lehet. És sokan beleépítették oda a templomépítésbe a szeretetüket, a hozzáállásukat, a vágyukat arra, hogy legyen ott azon a helyen is egy templom. Egy mozgófilm is készült, hát egy néhány perces, 20 perces film készült arról, hogy tényleg idősek, férfiak, nők, magyarok és nem magyarok együtt dolgoztak ott, az alapokat ásták. Szóval hihetetlen nagy munka volt, ami már elképzelhetetlen, ugye ma már cégek építenek, és hogy egy olyan hozzáállás volt, ami példaértékű, és édesapámat annyira lekötötte akkor ez az egész, hogy mi alig láttuk. Tehát elment reggel, és estére került haza, hiszen olyan esetek voltak, hogy betont kellett keríteni a valamilyen alapozáshoz, és akkor nem lehetett tudni, hogy hogyan sikerül, ugye, hogyan történjen meg, és akkor jött a telefonhívás, hogy hát most lehetséges, és akkor hirtelen kellett mindenkit mozgosítani, hogy mint az emberek öntötték, ott nem gépek, emberek öntötték azt. Tehát annyira megmozdította tényleg a gyülekezetet, hogy az példaértékű volt, és azt hiszem, hogy ma is szeretettel emlékezhetünk erre az alkalomra. Én annak idén, mint teológus, magam is néhány napot dolgozhattam ott, meg voltak ott barátaink, akik ott dolgoztak, úgyhogy számunkra ez egy óriási élmény volt, és azt hiszem egy életre szóló élmény maradt mindazok számára, akik valaha ott munkálkodtak, dolgoztak, imádkoztak érte, cselekedtek.
0: Hogy jött ez az ötlet, hogy pattant ki ez az ötlet, hogy templomot építeni a kerekdombon?
1: Sokan, vagy majdnem mindenki tudja azt, hogy édesapám 56 eseményei következtében fogságba került, és amikor szabadult 63-ban, akkor nem a megtört ember, hanem a lelkesedéssel telve, a szolgálni akaró, a hivatását hűségesen végző emberként mindent meg akart tenni, abból, amit talán úgy érezte, hogy nem volt lehetséges az a 6,5 év valamit, amit fogságban volt. Ugye szabadulása után dolgozott az Esveres hivatalban is, mint szolgálatra kész lelkipásztor, 69-ben hívták meg a kerekdombi gyülekezetben, ahol egy ilyen kis barak épületben történtek az istentiszteletek. Hát ott zsúfoltan beférhetett 100 ember, de hát az nem igazán megfelelő volt. És attól a pillanattól kezdve édesapámban benne volt az, egyébként a gyülekezetnek a nyomására is, kérésére is, hogy templomot kéne építeni, mint máshol is van ez. Hát rá kellett jönni arra, hogy a kommunista rendszerben templomépítés az egy álom volt. De 70-es években megindult rögtön ez a próbálkozás, terveket készítetni, megpróbálni, külföldi segítséget is kérni, és 7 éven keresztül kilincselt mindenfele, engedélyt kérve, sokszor visszadobva a terveket, mégis 77-ben megszületett a lehetőség, hogy templom épülhet. Én hiszem azt, hogy ennek a kitartó, makacs odaállásnak, hitnek volt az eredménye az, hogy 7 év után engedélyt kaphattak a templom építéséhez. Ez egy olyan igény volt, amiről egyébként sehol senki sem szabad lemondjon, hogy legyen egy templom, ami odavonja az embereket, ahol hitüket megtartván imádkozhatnak, igét hallgathatnak és összegyűlhetnek. Belülről jött, ő belőle is jött ez a templom építésnek a szándéka, de ugyanakkor a gyülekezet maga is. Tehát lelkipásztor, gyülekezet egymásra talált, és ebből a nagy akarásból, Istennek az akaratából születhetett meg ennek a templomnak egyszer az álma, és 7 év után az építkezésnek a lehetősége.
0: Azért is nagy dolog volt, mert gondolom, hogy őt az állami szervek tovább figyelték, nem?
1: Természetesen. Halála előtt fél évig, tehát az 90-ben volt, 89-ben zárták le azt a rosszárt, amelynek a célja az ő megfigyelése volt, ezt én magam olvastam. Tehát azt jelenti, hogy folyamatosan szabadulása után is állandóan megfigyelték minden tevékenységét. Úgyhogy ez bizonyára nagyon jól tudta, és mégis. Tehát benne volt az a tűz, hogy nekem munkálkodnom kell, nekem építkeznem kell, építetnem kell, templomot kell építeni, lelkeket kell építeni. Szóval ez benne volt ez az egyéniségében.
0: Hát ennek ellenére, tehát ő munkálkodott, szolgált, és az érdekesség az, hogy ugye felépült a templom, és a külföldi kapcsolatok azok nem szakadtak meg, hiszen a megfigyelés ellenére azok zajlottak, ugye?
1: Hát édesapám jó kapcsolatot épített ki olyan külföldi barátokkal, akiknek szívügyük volt a mi egyházi életünk, az erdélyi egyházi élet, és az is benne van ebben, hogy hát azért a külföldi barátok egyházához hű lelkészek, és nem csak lelkészek, azért kiválasztották azokat a személyeket, akikben igazán megbíztak. És ugye örömmel mondhatom azt, és büszkeséggel, hogy édesapám egy ilyen kiválasztott személy volt, akin keresztül rengeteg biblia és énekeskönyv érkezett ide Erdélybe, és juthatott el olyan helyekre is, ahol soha nem jutott volna el, hogyha az ő külföldi kapcsolataink keresztül ez nem történt volna meg.
0: Ez a kommunista időkben.
1: Ez a kommunista időszakról beszélek természetesen. Azt is tudni kell, hogy édesapám néhány barátjával együtt olyan listát készített, amin keresztül kimutattak olyan nehezebb sorsban levő lelkipásztorokat, akiknek kis támogatásra lenne szükségük, és így érkeztek külföldről csomagok, amelyeket sokáig élvezhettek, használhattak azok, akik ezen a listán rajta voltak.
0: Persze, hát hozzátehetjük, hogy ezek a csomagok nem akármilyen csomagok voltak, úgy tudom, hogy élelmiszercsomag is volt.
1: Igen, élelmiszercsomagok voltak. Egyébként hadd utaljak egy kicsit még vissza az énekeskönyv bibliákra, hogy ugye, nyilván ezek tiltott dolgok voltak, és ezt igazán a külföldi barátok tudták, hogy is kell ezeket behozni, úgyhogy a vámnál ez ne tűnjön fel, és akkor a Farkasutcai templomnál mentünk oda sötétben a testvéremmel egy üres bőröndel, megtöltötték ezeket, és akkor elvittük haza, és onnan édesapám aztán szállítatta, és rendezte, hogy ide is és oda is kerüljön. De ez egy izgalmas pillanatok voltak, ugye mi akkor gyerekekként nem is gondoltuk arra, hogy azért ez veszélyes dolog, mert ha elkapnak, akkor nagy baj történhetett volna. Hála Istennek ez nem fordult elő velünk, úgyhogy mondhatnánk úgy büszkén, hogy abban az időben nagyon sok biblia és énekeskönyv a mi kezeinken keresztül érkezhetett el sokak számára Erdélybe.
0: És még hadd tegyük hozzá, hogy nem csak biblia és énekeskönyv, hanem keresztény irodalom is.
1: És keresztény irodalom, tehát természetesen itt hozzá kell gondolni azokat is, amik mind azt a cél szolgálták, hogy egyházi életünk épüljön, szépüljön, éljen, még akkor is, amikor ugye a kommunista rendszerben megfojtani akarták mi egyházi életünket. Tehát minden olyasmit, ami az egyház élet támogatását jelentette, bibliák, éneskönyv, egyéb egyházi iratok, ezek mind-mind KT-kről ne is beszéljünk, mind-mind mondhatnánk így, hogy jó részt a mi kezünk keresztül érkeztek el sokak számára.
0: Tehát mondhatnánk azt, hogy hát nem csak a külső falak épültek fel, ugye a téglákból épített falak, hanem épültek a lelki falak is, a református egyházi lelki falak, mondjam így.
1: Igen, hát az biztos, hogy nagyon fontos, nem lehet ezt szétválasztani, nem lehet arról beszélni, hogy épüljenek falak, és akkor a lelkek azok üresen maradnak, és azt sem lehet mondani, hogy a lelkeket építsük, és nincs templomunk, ez a kettő összetartozik. Templomot építéshez segítséget kaptunk. Ugyanakkor a lelkek is épültek. Tulajdonképpen nem csak az énekeskönyvek, bibliák és egyéb egyháziratok jövésével, hanem maguk azzal, ahogyan eljöttek ide, ahogyan összegyűjtöttek, ahogyan bíztattak, ahogyan bátorítottak, ahogy kifejezhettük gondolatainkat, ahogy elmesélhettük fájdalmainkat. Ezek tulajdonképpen mind erősítettek mindnyájunkat, akik aztán így továbbadhattuk ezt az erőt azoknak, akik nem találkozhattak ezekkel a holland barátainkkal. Tehát mondhatnám azt, hogy a fizikai épülés mellett, hála Istennek, épülhetett a lélek is.
0: Jött a váltás, ugye? Mondjam így a lelkész csere, hogy átvette ön a gyülekezetet.
1: Hát 1985 végén vonult édesapám nyugdíjba, és akkor a gyülekezet egyhangulag meghívott engem, aki tulajdonképpen 31-32 esztendőt töltöttem ott, hogy ebből a 40 évből, ugye 80-ban épült fel a templom, és ugye most ünnepeltük az idén a 40 éves évfordulót, ha tavaly ugye nem lehetett megtartani. A 40 évből 31-32 esztendőt magam voltam ott, és átélhettem azt, hogy ez a külföldi támogatás az továbbra is folytatódott, így épülhetett fel az én időmben már a parokiális épület. Így tudtunk aztán kapcsolatot teremteni a holland barátokkal, akik segítettek gyülekezeti ház megvásárlásával, egy második lelkészi lakásnak a kialakításával, a parokiának a manzárt részének a beépítésével, olyan nem csak anyagi támogatás, és itt pénzbére gondolok, hanem olyan eszközökkel támogattak, aminek révén segíthettünk gyülekezetünk életét, énekkaraink szolgálatait, ugye, kiszállásait, gyülekezeti kirándulásokat. Szóval nagyon-nagyon sok minden történt azáltal, hogy olyan élő kapcsolatot létesítettünk, aminek nyomán tényleg élvezhettük és megtapasztalhattuk az isteni kegyelmet.
0: Milyen visszatekinteni mindezekre most így?
1: Hát mindig jó dolog visszagondolni. Magam is gondoltam arra, hogy de jó lenne ezeket mind leírni, hogy mi mindenen mentünk keresztül a 90-es évektől kezdve, amikor jöttek a holland barátaink, annyiszor kellett a vámhivatalhoz menni. Volt olyan, hogy ötször is jöttek segítséget hozván, engedélyre folyamodni. Olyan jó dolog visszagondolni, hogy mi mindent megbeszélhettünk annak érdekében, hogy gyülekezeti házat képíthessünk. Hát persze ez az is kellett, hogy fogadni kellett azokat a vendégeket, akik ezt a segítséget nyújtották, ezekről gondoskodni kellett ezekkel, megbeszélni kellett ezeket, hordozni kellett ide-oda. Tehát mondhatnám idézem, hogy kedvükbe kellett járni, de hát ezzel igazán nem volt nagy szükség, mert eleve olyanokkal találkoztunk, akinek szívügyük volt a gyülekezeti élet támogatása. De hát az biztos, hogy sok minden, ami abban az időben volt, ez alatt a 32 év alatt, abban megtapasztalhattam azt, hogy ő Isten engem eszközként felhasználhatott abban, hogy sok minden épülhetett, fizikailag is, lélekben is, és élhetett a gyülekezetünk.
0: 89 után, a forradalom után lehetőség adott arra, hogy a gyülekezetek ilyen testvérkapcsolatot építsenek ki külföldi gyülekezetekkel. Milyen külföldi gyülekezetekkel sikerült ilyen testvéri kapcsolatot létrehozni?
1: Az első kapcsolat az igazán nem is tudom pontosan, milyen gyülekezettel volt, mert nagyon rövid ideig tartott egy holland gyülekezettel, viszont utána 96-ban a Haarlem Heemstede-i két közösség, tulajdonképpen három gyülekezet volt, amiből aztán csak kettő lett, végül már csak egy maradt, Heemstede, tehát először velük létesítettünk kapcsolatot. Ők a mai napig nem csak, hogy támogatóink, hanem barátaink lettek, közben közösen legöregettünk. Azután rájöttünk arra, hogy kis gyülekezetekkel is kapcsolatot kell létesíteni. ezért volt egy ilyen törekvés egyébként, hogy mi kolozsvári lelkészek olyan gyülekezeteket támogassunk, ahonnan mi vidékről eljöttünk, számunkra az Magyar Fodorháza volt, ahol az első 7 évemet töltöttem, és az mai napig is könnyes szemmel gondolok vissza, hiszen ott indult házasságunk, ott indult a szolgálatom, és a gyerekünk fele ott született. Tehát Fodorháza, és a harmadik pedig egy magyarországi gyülekezet volt, amikor 2004-ben, amikor az az átkos népszavazás volt Magyarországon, akkor volt egy ilyen kezdeményezés, hogy mi erdélyi lelkipásztorok, és nem csak, az anyországon túli lelkipásztorok, menjünk oda, és igen hirdetéssel kicsit próbáljuk buzdítani az ott lévőket, hogy, illetve arra figyelmeztetni őket, hogy hát azért mi is vagyunk, és ne feledkezzenek el rólunk. Akkor így kialakult a Balmazújvárosi gyülekezettel kapcsolatunk, ottani Esperessel. Nem csak, hogy aztán megismerkedtünk, hanem jó barátságba is kerültünk. Nagyon érdekes volt, hogy hát amikor a lelkészek ott voltunk, én maradtam utoljára, és nem tudtuk, hogy hol kell nekem prédikálni, azt mondta, hogy hát én téged választottalak, mert nekem 7 gyerekem van, neked meg 6. Így indult egy jó kapcsolat, és az azért volt az aztán nagyon jó, mert azon túl, hogy meglátogattuk egymást, ifjúságaink kölcsönösen hol itt táboroztak, hol Magyarországon táboroztak, és így a ifjúság is összekötött, a gyülekezet is összekötődött. Hosszú időn keresztül, később aztán ugye nehezebb lett ez, de hosszú időn keresztül tényleg egy nagyon-nagyon élő kapcsolat alakult ki. Úgyhogy minden eseményünkben itt voltak, mi is látogattuk, énekkarunk oda ment, ők is jöttek ide hozzánk. Szóval ezek voltak az itteni kisebb, illetve a magyarországi gyülekezettel volt igazán lelki kapcsolat. Mert a holland barátainkkal inkább az igazság az, hogy nem a gyülekezettel volt a kapcsolatunk aztán, hanem inkább egy nagyon lelkes házas párral. Úgyhogy azt mondhatnám, hogy ez a testvér kapcsolatok révén tényleg a felépült falak mellé oda kerültek az épülő lelkek is, és ezt mind Istennek köszönhetjük meg, hogy ezek létrejöhettek ilyen kapcsolatok révén.
0: Ha ezt egy igeverssel kellene alátámasztania, vajon melyik lenne a Bibliából az az igevers, amivel azt mondaná, hogy hát ez talál ehhez a gyülekezethez, vagy talál ehhez a közösséghez?
1: Hát valahogy
0: ez mármint a kerekdomi közösséghez.
1: A Mitzpánál mondott szövetségnél, amikor elhangzott, hogy mindeddig megsegített minket az Isten. Ugye ebből igen hirdetésem is volt egy új évkor is, ugye ez volt emlékezetem szerint akkor igen hirdetésemnek egy üzenete, hogy ha Isten mindeddig megsegített, akkor bizonyára ezután is meg fog segíteni. És én hiszem azt, hogy ha segítséget nyújtott nekünk a nehéz időben, és úgy épülhetett a templom, segítséget adhatott abban, hogy gyülekezetünk élhetett, testvéri kapcsolatok létesülhettek. Ha segítséget nyújtott a nehéz időkben is, amikor ugye látjuk ez a pandémia idején, ugye mennyire nehézé vált az egyház élet, akkor én hiszem azt, hogy jó Isten, nem feledkezik el rólunk, csak bízzunk ő benne, mert mindeddig megsegített minket az Isten.

Az elmúlt percekben vasárnapi beszélgetés című rovatunkban a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség templom építésének 40. évfordulója alkalmával olyan személyek kerültek mikrofon elé, mint Fazakas Csaba, a gyülekezet jelenlegi lelkipásztor, aki beszámolt az idén megrendezett eseményekről, ünnepről. Azután Fodorkis Sándor Miklós volt presbiter visszaemlékezése következett, valamint Jankó Anna gyülekezet volt kántora, mesélt az akkori kántorképzésről, gyülekezeti életről és a templom építéséről, és végül pedig Dobri András, nyugdíjas református lelkipásztor osztotta meg velünk visszaemlékezéseit. Ennyi fért vasárnapi beszélgetés című rovatunkba. Megköszönve figyelmüket, egy áldott vasárnapot kívánok mindannyiuknak. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: vasárnapi beszélgetés.
1: Vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételtük meg. 2021. szeptember 18 és 19 között ünnepelték a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközségben a gyülekezet önállósodásának 60. a templom építésének 40. évfordulóját. Erre az eseményre emlékeztünk most. Homokora későjeli műsorunk ezzel a végéhez érkezett, de ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a Homokora mai házigazdáját. A Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének 16. versével búcsúzom. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Áldott szép vasárnapot kívánok minden kedves hallgatónak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 26-án, vasárnap reggel Ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Most hallgassuk meg a jó hírt, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

De ezt mondta József nekik, ne civakodjatok az úton. Mózes első könyve, 45. részének 24. verse.

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Máté írása szerint való Szent Evangélium 5. részének 9. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
2: Jó hírovatunk csendült fel. A következő percekben a nap áldását tolmácsolja Hermann Dániel.
3: A mai áhítat címe: Sosem feledve. Megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Ézsaiás könyve 49. fejezetének 15. verse. A mai áhítat szerzője David Brenneck, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk.

Több mint 60 év házasságot követően édesapám már nem tudta tovább otthon gondozni édesanyámat. Az Alzheimer-kór előrehaladása miatt be kellett költözni egy Apollo intézet memória gondozó osztályára. Feleségemmel több órát autóztunk, amikor első alkalommal meglátogattuk édesanyámat új szobájában. Megismert minket, de nehezére esett a beszéd. Összekuszálódott gondolatai elvesztek, mielőtt szájával megformálhatta volna a szavakat. Megöleltem, miközben a csalódottság könnyeiben nedvesítették az arcát. De felélénkült, mikor kerekes székével körbetoltuk az elkerített teraszon, hogy megnézzük a virágokat. Amikor a búcsúra került sor, édesanyának tiszta pillantása volt. Megfogta a kezeimet, mélyen a szemembe nézett, és azt mondta, szeretlek, legközelebb, mikor jössz, lehet, hogy nem ismerlek meg. De ne feledd, hogy szeretlek, mindig. Szeretetének megnyilvánulása Isten mai ígéretére emlékeztet. Bár valamilyen betegség vagy sérülés ellophatja emlékeinket, ám Isten sohasem feledkezik meg rólunk.

imádkozzunk. Istenünk, segíts türelmesnek lennünk azokkal, akiknek elméje gyengül. Köszönjük, hogy a te szereteted és gondoskodásod örökké megmarad. Amen.

A mai áhítható David Brennock amerikai Egyesült Államok létestvérünk szerezte. Imádkozzunk a demenciában szenvedőkért és gondozóikért.

Július 26-a, az év 207. szökőévben a 208. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 158 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. ...1083-ban ezen a napon szentté avatták Gellért püspököt. Szent Gellért püspök, valószínűleg lombardiai származású szerzetes, a Csanhádi egyházmegye első püspöke. Emléknapját vértanúsága napján, szeptember 24-én tartják. 1845. július 26-án elindult első transzatlanti útjára a kor legnagyobb és leggyorsabb gőzöse, a Great Britain. 1847-ben ezen a napon megalapították Libériát. 1887-ben Lazar Markovics Zamenhof kiadta az Esperanto tervnyelv első tankönyvét orosz nyelven. 1908-ban ezen a napon az Amerikai Egyesült Államokban megalakult a Bureau of Investigation, az FBI elődje. 1945. július 26-án megbukott Winston Churchill brit miniszterelnök. 1953-ban Kubában Fidel Castro vezetésével megostromoltam a Mancada laktanyát, amit Kubában a forradalom kezdeteként évről évre a Nemzeti Forradalmiság napjaként ünnepelnek. 1963-ban ezen a napon állították pályára az első szinkronpályára állított távközlési műholdat, az amerikai Syncom 2-t. 1971. július 26-án elindult az Apollo 15 hold expedíció. A fontosabb történelmi események után következzenek most azok a híres személyek, akiknek a születésére emlékezünk július 26-án. ...1678-ban született első József, német-római császár, magyar és cseh király. 1856-ban Dublinban született George Bernard Shaw, ír drámaíró. Munkásságát 1925-ben irodalmi Nobel-díjjal honorálták. William Shakespeare után az ő műveit játsszák leggyakrabban az angol nyelvű színházakban. 1875-ben Svájcban született Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, pszichológus, analitikus. 1928. július 26-án látta meg a napvilágot Stanley Kubrick, amerikai filmrendező és producer, akit a 20. század második felének egyik nagyhatású és innovatív filmkészítőjeként tartanak számon. Kubrick filmjeire, amelyeknek többségét irodalmi művekből adaptálta, az újító technikai megoldások, eredeti történetmesélés és szellemesség jellemző. 1930-ban ezen a napon született Szervácius Tibor, Kossuth Díjas magyar szobrászművész, a nemzet művésze, Szervácius Jenő fia. 1943-ban Dartfordban született Sir Michael Philip Mick Jagger, angol rock and roll zenész, színész, dalszerző, producer és üzletember, a The Rolling Stones énekese. 1964-ben ezen a napon született Sandra Annette Bullock, amerikai-német származású Oscar-díjas és Golden Globe-díjas színésznő. Már 8 éves korában fellépett Nürnbergben, Bécsben és Salzburgban.
az Amerikai Egyesült Államokban való visszatérte után az észak-karolinai Greenville-ben színészetet tanult. Miután az egyik vizsga előadáson Csehov három nővérében sikert aratott, 1990-ben a Dolgozó lány című tévésorozatban, majd 91-ben a Szerelmi bájitalban kapott főszerepet. 1996-ban a legjobban fizetett színésznők közé emelkedett, amikor 6 millió dollárt kapott a Ha ölni kell-e című filmben nyújtott alakításáért. 98-ban rendezett egy félórás kisfilmet, a Making Sandwiches-t, amelynek nem csak a rendezője, de forgatókönyvírója és főszereplője is volt. 2010-ben elsőként az Oscar-díjak történetében ugyanazon évben elnyerte az Oscar-díjat és az Aranymálna-díjat is. Az amerikai Forbes magazin bejelentette, hogy 2010-ben 56 millió amerikai dolláros jövedelmével ő a világ legjobban kereső színésznője. Most pedig következzenek azok a híres történelmi személyek, akiknek a halálára emlékezünk július 26-án.

0: 1864-ben ezen a napon Pesten elhunyt Péceli Fáy András, író, politikus és nemzetgazda, a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja. 1837-től 1841-ig Kisfaludi Társaság igazgatója. Mikszáth Kálmán egyik Fáy Andrásról szóló írásában írta: ha nem Széchenyit illetné a legnagyobb magyar jelző, akkor ez Fáy Andrásnak járna ki, és ha nem Deák Ferenc volna a haza bölcse, akkor Fáy Andrást illetné ez a cím. Így azonban csupán a nemzet mindenese. ...1967-ben Budapesten hunyt el Füst Milán, Kossuth díjas magyar író, költő, drámaíró, esztéta, a magyar szabadvers megteremtője. 2000-ben a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagjai közé választottam. Teljesen újszerű vers formálása és kifejezésmódja a magyar lírában Berzsenyin kívül talán csak a középkori zsoltárok hangjához hasonlítható. Szabad verselése, patetikus dikciója, hasonlíthatatlan kifejezésmódja, a költészetben szokatlan rejtőzködése, szerepjátszásai egészen egyéni hangot jelentenek irodalmunkban. A modern magyar irodalom méltatlanul keveset emlegetett és olvasott magányos óriása. Drámáim, különösen a bemutatásra, mint egy 40 évet váró negyedik Henrik, szintén klasszikus értékű alkotások. Ennek ellenére legismertebb drámai alkotása az újsághír alapján született Boldogtalanok egészen a 60-as évek végéig ismeretlen volt a színház rendezők előtt. A 20-as évek elején egy klubszínpadon néhányszor visszhang nélkül bemutatták. Legnagyobb prózai alkotása a Feleségem története, amelyért francia megjelenése után 1965-ben Nobel-díjra is jelölték, 1942-ben kedvezőtlen kritikát kapott, sem az irodalom akkori hivatásos értői, sem közeli barátai nem értették, érezték meg hatalmas jelentőségét és szépségét. Július 26-a, 1847 óta Liberia függetlenségének kikiáltásának napja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.
1: Július 26-ai kalendáriumunkat lapoztuk.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit július 26-án Ébresztő reggeli magazin műsorunkban, Szabó Anita mikrofonnál. Ma a Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének 16. versével köszöntöm Önöket. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Lássuk, mivel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban. Hamarosan harangszorovatunkban a mai istentiszteletek rendjét ismertetem. Ezt követően ünnepeltjénket köszöntjük egy klasszikus művel. 7 órakor ismét jó hírt csendül fel, valamint aranyszalagtárovatunkat hallhatják Kis Gábor szerkesztésében. Utolsó fél óránkban pedig rádiunk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária olvas fel önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk! Következzen harangszóróvatunk.
3: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Szeretettel köszöntöm a harangszórovat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a kolozsvári felekezetek vasárnapi Isten tiszteleti rendjét tekintjük át. Elsőként a Református Egyház szolgálatai következnek. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt hirdeti az igét, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Paul. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József tart istentiszteletet, délután 6 órától pedig Batiz Andrea. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Batiz Andrea szolgál. A Hídelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szőlősi János hirdeti az igét. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Lukács Róbert prédikál. Újalsóvároson délelőtt 10 és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix prédikál.

kell. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László hirdeti az igét, Kerekdombon délelőtt 10 és délután 6 órától Zsizsman Endre prédikál. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Pintek Márton tart istentiszteletet. Külesföldön 9:30-tól Pintek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10-től Simon János prédikál, délután 6 órától pedig Györfi Szabolcs. A Tóvidéki templomban délelőtt 10 órától Bántó Tamás Csilla prédikál. A Törökvágási templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Nagy Eszter hirdeti az igét. A Kolozs-Monostori templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Gede Csongor tart istentiszteletet. Százfenesen délelőtt 10 órától Györfi Szabolcs prédikál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás hirdeti az igét. Apahidán délelőtt 11-től Sikó Csaba prédikál.

Most következzen a Római Katolikus Egyház vasárnapi misarendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától László Attila hirdeti az igét, 18 órától a főtéri plébánia lelkészei celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Böszörményi Géza szolgál. Fél 10-től román nyelvű szentmisét tart Popeszk Mihajica Krisztián, 19 órától egyetemisták szentmiséjét celebrálja Böszörményi Géza. A Ferencrendi templomban reggel 9 órától és déli 12 órától celebrálják a ferences szerzetes papok a misét, követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt fél 11-től Ferenc Antal szolgál. A Kolozs-Monostori Nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban délelőtt 11 órától Székely Dénes celebrálja a misét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt fél 11-től Vizi Zakariás szolgál. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban délelőtt fél 10-től a piarista szerzetes papok tartanak szentmisét. A Szent István templomban Dónát úton fél 10-től Böjte Csongor prédikál.

Az Unitárius Egyházban, a belvárosi templomban délelőtt 11 órától Rácz Norbert Zsolt prédikál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba hirdeti az igét. Monostoron délután 3 órától Rüsz Fogarasi Tibor prédikál. Az Evangélikus Egyházban délelőtt 10 órától Kovács Árpád, negyedéves teológus hallgató szolgál.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Harangszó rovatunkban a mai Isten tiszteletek rendjét ismertettem. A továbbiakban ünnepeltjeinket köszöntjük.
2: 26-án Anna, Anikó, Mózes, Anita, Anett és Taddeus névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. A név eredeti formája Hanna. Jelentése kegyelem, Isten kegyelme, kellem, kecsesség, báj. Az Anikó héber székely eredetű név, az Anna erdélyi magyar becézőjéből származik. Jelentése bájos, kedves, Isten kegyelme. A Mózes héber eredetű bibliai név, jelentése a vízből kihúzott, kimentett fiú. Az Anita a héber Anna név spanyol változatából származik, jelentése kegyelem, könyörület. Az Anett az Anna önállósult francia becézőjéből származik, amelynek jelentése kegyelem, könyörület. A Taddeus héber eredetű bibliai névnek a latinosított formájából származik, jelentése bátor szívű, elszánt, merész. Július 26-án köszöntjük tehát az Anna, Anikó, Mózes, Anita, Anett és Taddeus nevű hallgatóinkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: Antonín Dvorsák 9. szimfóniájának egyik tételével köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Szabó Anita a mikrofonnál. Ma Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének 16. versével köszöntöm Önöket. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. A következő percekben jó hírovatunk csendül fel a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

De ezt mondta József nekik, ne civakodjatok az úton. Mózes első könyve, 45. részének 24. verse.

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Máté írása szerint való Szent Evangélium 5. részének 9. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
2: Jó hírovatunkat sugároztuk, a következő percekben aranyszalagtár rovatunkat ismételjük meg, amelyet Kis Gábor szerkesztett 2009. 7. hó 21-én.
3: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök Credo című hitépítő műsorunkat hallgatják, a mikrofonnál Kis Gábor. Ma reggeli Credónkban egy újabb interjúval jelentkezünk, ezúttal azonban nem evangélikus partner rádiunktól vettük át, hanem egy saját interjúról van szó. Hover Zsolt lelkipásztorral készített interjúnkat hallgathatják meg ma reggeli műsorunkban. Emellett kedd lévén természetesen egyházi hírekkel is jelentkezünk.

Hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Pál apostol zsidókhoz írt levelének 11. részéből a 11. és 12. vers.

Csehország keleti részét 1998. júliusában pusztító árvíz sújtotta. Családunk régi kis birtokát is súlyos kár érte. A házat elmosta a víz, és a környezetében is mindent lerombolt. A kár kétszeres volt. Elvesztettük magát az épületet, de egyben elveszítettük azt a helyet is, melyhez olyan sok emlék fűzött. Valaki megkérdezte, hol látjátok Istent ebben a pusztító eseményben? A személy, aki nekünk szegezte ezt a kérdést, nem tudta, hogy családunk az árvíz érkezése előtt mindössze 2 órával hagyta el ezt a helyet. Valami érthetetlen okból úgy döntöttünk, hogy megrövidítjük szabadságunkat, és a tervezetnél korábban hazautazunk. Ha csak egy kicsivel tovább maradunk, életünk is veszélyben forgott volna. Isten irányította lépteinket aznap. Az Istenben való hit nem statikus, hanem dinamikus, vagyis munkálkodik bennünk. Amikor önteltek és én központúak vagyunk, hiányzik belőlünk Isten dinamikus munkája, és elveszítjük az Isten képére teremtettség vonásait. Élő hittel azonban, Ábrahámhoz hasonlóan követhetjük a bizonytalan jövőbe is Urunkat, és Isten ígéreteinek beteljesedését tapasztaljuk meg.

Urunk, adj igazi reményt szívünkbe a teljes valószínűtlenség ellenére is. Ámen. Isten gyermekeinek a bizonytalan jövő is biztos reményt ad, mondja Pavel Prokatca, Beszterce bányai, szlovákiai testvérünk, a mai áhítat szerzője. Imádkozzunk ma azokért, akik elvesztették otthonukat.

0: Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, stúdiónk vendége a mai napon Hovel Zsolt, Magyar Gyermekmonostori lelkipásztor. Megkérném szépen, hogy mutatkozzon be, és mondjon el néhány dolgot a gyülekezetéről is.
1: Szeretettel köszöntök én is minden rádióhallgatót, ahogy elhangzott a nevem Hover Zsolt. A Magyar Gyermekmonostori Egyház községben tevékenykedem több mint két esztendővel, ezelőtt kerültem oda, és hát egy nagyon régi gyülekezet és nagyon régi templom, ezt kell tudni a Magyar Gyermekmonostori templomról és gyülekezetről így elsőre. A templom az majdnem 800 éves, több részletben készült el, a szentély az a legfiatalabb része, az 1450-es évek. Ben készült el. A legrégebbi része az maga a főhajó, amely a Gyerőfi családnak volt egy családi kolostora, már 1196-ban épült ez, és az első tatárjárás után, 1241 után valamikor épült a torony.
0: Te ezelőtt hány évvel végeztél?
1: Én 2001-ben végeztem.
0: Van-e a teológiáról olyan kedves emléked, amit a kedvencednek tudnál be?
1: Hát nagyon, nagyon sok van, és nagyon sokszor eszembe is jutnak ezek az emlékek, amikor így visszaidézem a régi diákéveket. Hát így most konkrétan nem tudnék mondani semmi közelebbit. Ugye már ennyi év távlatában összekeverednek azok a diák csintevések, diák poénok, amelyeket mi követtünk el, és amelyeket meséltek még az idősebbek.
0: Van-e olyan negatív tapasztalatod a teológiáról, ami élesen él az emlékezetedben?
1: Hát akkor mindenképpen volt, de most már azért, mint lelkész, már 8 éve lelkész, ezek már nem tűnnek úgy az idő távlatából hibának. Tehát sok mindent megértek, sok mindent másképp látok én is. Hát eléggé fiatal voltam, már 18 évesen bejutottam az egyetemre, és alig voltam 23, amikor már elkezdtem a lelkészi hivatást, és nyilvánvalóan, hogy fiatalabb, forradalmi lelkülettel másképpen gondolkodik sokszor az ember. Így most már ennyi idő távlatából nem tudnám azt mondani, hogy ez nagyon negatív volt, vagy valami olyan kellemetlen élmény lett volna.
0: Van egy családod?
1: Igen, a feleségem ott tanító is Magyar Gyermekmonostoron, van két leányom, a nagyobbik 7 évet töltötte, most tavasszal és ősszel kezdi az első osztályt, a kisebbik az pedig a 3 évet töltötte februárban, ő pedig az óvodát fogja kezdeni.
0: Hova kerültél el segédlelkésznek a teológia elvégzése után?
1: Én a Királyhágó melléken kezdtem, ugyanis margitai születésű vagyok, tehát Bihar megyéből, az Érmelékről, és Diószegen voltam Gellér Gyula Esperes úr mellett egy évig, majd ki voltam helyezve Papfalvára szintén, mint helyettes lelkész, és miután a nagypapi vizsgát sikeresen elvégeztem, utána választottak meg Kispetribe, az már itt van a Kanataszegen, és onnan pedig áthívtak, szintén meghívtak, megválasztottak a Magyar Gyermekmonostori Egyházközségbe. Hát eléggé változatos volt a szolgálatom.
0: Mit tudnál elmondani a gyülekezetről, érdekességet? Mennyire aktívak, mennyire kihaló ez a gyülekezet?
1: Hát sajnos, mint általában a kanataszegi gyülekezetek, a Magyar Gyermekmonostori gyülekezet sem haladja meg a 200-as lélekszámot, tehát kevesebben vannak, mint 200-an. Ehhez ugye hozzá szoktuk számolni még azt a 70-80 fiatal családot, akik itt Kolozsváron élnek ugyan, itt is egyház fenntartók valamelyik kolozsvári egyház községben, viszont rendszeresen hazajönnek hétvégén, van sok, aki közülük presbiter is, és rendszeresen részt vesznek az egyházi közteherviselésben, és általában a Magyar Gyermekmonostori gyülekezetre az jellemző, hogy mint a kaltaszegi gyülekezetek szintén szívükön viselik az egyháznak a sor,

0: keresik az információkat. És beszéltem Szabó Misivel, aki az egyházkerületnek az informatikai felelőse, és ő adott nekem nagyon sok támogatást, útmutatást, mivel ő eléggé elfoglalt volt, ezért kénytelen voltam egyedül nekiállni, megtanulni a honlapszerkesztést. Akkor még nem úgy működtek a honlapszerkesztő programok, ahogy most, hogy gyakorlatilag 10 perc alatt egy honlapot el lehet készíteni, hanem a HTML nyelvezetet és ezt a csúnya kódnyelvezetet el kellett sajátítani. És így folyamatosan, persze nyilvánvalóan nem egy profi munka, mert ez látszik is, hogy nem egy szakavatott személy készítette, viszont van és információk, ami végül is a honlapnak a lényege és fontosság, hogy információk találhatók rajta.
1: Ha jól tudom, van neked egy másik hobbid is, ami újságírás.
0: Igen, éppen most voltam a Bolyain, a Bábes Bolyai Tudomány Egyetemen, hogy a beiratkozást intézzem. Hát igen, ez úgy alakult, hogy jelent meg néhány jegyzetem egy pár egyházi lapban, az Üzenetben és a Harangszóban, mind a két egyházkerületnek az egyházi lapjában, egy némely polgári heti lapban is, és a visszajelzések eléggé pozitívak voltak, ahogy nyilvánvalóan elsősorban az ismerőseim visszajelezték, mondták azt, hogyha sokszor nem is értettek egyet azzal, amit írtam, de maga a stílus az tetszett nekik, és azért gondolkodtam el azon, hogy érdemes lenne komolyabban is foglalkozni vele, és mivel mégiscsak ez már nem egy távolság, 40-45 km Kolozsvártól, ezért ezt meg is lehet gyakorlatilag is oldani.
1: A honlapotukra egyszer felléptem, és láttam egy gyülekezeti rendezvényt. Megkérlek szépen, hogy erről mesélj egy kicsit többet.
0: Igen, hát tavaly rendeztük meg először az úgynevezett madárleány napokat. Hát mindenek előtt a névvel kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy miért is ezt a nevet adtuk neki. Ugyanis a gyülekezet templomának a falán van egy nagyon régi dombormű, amit madárleánynak neveznek, ugyanis az alsó teste az madár. És ennek a jelképnek az az érdekessége és jelentősége, hogy a kereszténység kora előtti szimbólumokból táplálkozik, viszont már egyértelműen keresztény üzenetet hordoz. Tehát benne van mindaz, amit a magyarság, mindaz, amit az egyház, a kereszténység hordoz. És a Kárpát-medencében, mivel más nem nagyon adhatja ezt a nevet egy rendezvénynek, hogy madárleány napok, és ez egyedül Monostorra érvényes, ezért választottam ezt a címet. Ez nem falunap, sokan összekeverik és összetévesztik, hogy ez nem falunap, ez gyülekezeti nap, kimondottan a gyülekezetből elszármazott személyeket hívjuk és várjuk ilyenkor vissza, nyilvánvalóan, hogy a környékbeli településekből is várjuk az embereket, viszont elsősorban ez a gyülekezetnek szól, és ami másik, ami jelentős és fontos, hogy kimondottan kulturális rendezvények, tehát ami a szórakozást is illeti, idén például Berec András volt az, aki szórakoztatott bennünket a meséivel, utána élő zenével volt nótaest, tehát a szórakozás is kimondottan ilyen hagyományos jellegű, és nem a mostani koncert hangulatot sugallja.
1: Az előadások miről szóltak?
0: Idén Papp Gábor tartott egy előadást a kalotaszegi kazettás mennyezetekről, tehát mivel eléggé sajátos és bennünket érintő ez a téma, ezért egy érdekes előadást tartott, kimondottan a kazettákról. Utána Horváth Zoltán tartott egy előadást a Szent László ábrázolásokról Erdélyben, ez már nem kimondottan érintett a mi gyülekezetünket, viszont a Szent László legendája az azért él Monostoron is, és vannak ezek a kicsik is kőpénzek, ahogy ott nevezik az emberek, amelyet másképp Szent László pénznek neveznek. Azután következett Berec Andrásnak az előadás, hogy ő mesékkel szórakoztatott bennünket, és utána tulajdonképpen jött, amit említettem, a nótaest. Idén rövidebbre sikerült a program, a világválság azért bennünket is érint, és sok mindenben akadályoz.
1: Azt mondtad, hogy már múlt évben szerveztetek egyet, valószínű, hogy jövőben is szerveztek egyet, igaz?
0: Hát mindenképpen szeretnénk valamikor. Az, hogy már kimondottan jövőre, vagy két év múlva lesz, kerül-e sorra, azt már nem tudjuk most megmondani, most egyelőre még ki kell pihenjük ennek a rendezvénynek a fáradalmait, de mindenképpen, ahogy lesz a gyülekezetben is arra igény, számítunk a folytatásra.

0: Önök Krédó című hitépítő műsorunkat hallgatták, ezennel ma reggeli műsorunk végéhez érkeztünk. Ma reggeli Krédónkban Hovel Zsolt lelkipásztorral készített interjúnkat hallották, valamint egyházi híreinket. Református műsorral legközelebb ma délben jelentkezünk Vitus István szerkesztésében Keresztény Élet felekezet közé magazinunkkal. A Krédó szerkesztésében a mai napon közreműködött Adorjáni Panna. Kis Gábort hallották a mikrofonnál, aki Istentől áldott ébredést kíván az Agnus Rádió minden hallgatójának. Békesség Istentől, a viszonthallásra!
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Július 26-án vasárnap reggel ébresztő magazinműsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál. A Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének 16. versével köszöntöm Önöket. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. A következő percekben rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mári olvas fel.
2: Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Hol van Ábel a testvére című részt, felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

hol van Ábel, a testvéred? Akkor az Úr megkérdezte Kaintól, hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom, hát őrzője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földből. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termő erejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak. Nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki. Nem úgy lesz, ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Mózes első könyve 4. részének 9-től 15-ig terjedő verseiből szólt hozzánk Isten ígéje. Kain, az első gyilkos, úgy véli, nem látta senki. Gyilkossága rejtve maradhat, ám kiderül, hogy nem. Egyszer egy apa, aki tolvaj és

betörő volt, elvitte magával falazni a kisfiát. Mielőtt bemászott volna egy kerítésen, arra kérte fiacskáját: te maradj kint az utcán, és jól figyelj, előre is néz, hátra is, nem jön-e valaki. Ha jön, fütyülj. És fölfelé is nézzek? Kérdezte a fiú. Erről a dimenzióról Kain is elfelejtkezett. Fölfelé nem gondolkozott, pedig Isten látta őt. Sőt, lefelé sem gondolkozott Kain, mert az Ábel vérét beivó föld is ellene tanúskodott. A vér a földről égre kiáltott. Ismét hangsúlyozom, nem az a lényeges, hogyan szólítja meg Kaint az Úr kívülről-e vagy belülről. Döntse el mindenki saját lelki ismerete előtt, melyik a megrendítőbb, kikerülhetetlenebb. Ha kívülről érkezik hozzánk a hang, vagy ha lényünk mélye felől, belülről. Az ősi szöveg üzenete az, hogy a hang eléri Kaint. A hang azóta is és szüntelen eléri Kain utódait. Hol kívülről, hol belülről, de eléri. Hol van Ábel, a testvéred? Tanulj lehetünk, hogyan szüli a gyilkosság a hazugságot és a cinizmust. Mert Kain válasza nem csak hazugság, hanem cinikus is. Nem tudom, eddig csak hazugság. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek? Az eredeti szöveg pontos lefordítása szerint pásztora vagyok én egy pásztornak? Ez már cinizmus. Már is van, lehet némi fogalmunk, mi szüli a cinizmust, ezt az égre és földre, embertestvérre nem tekintő, ember alatti magatartást. Engedtessék meg, hogy megismételjem a kérdést. Valóban, hol van a testvéred? A vér szerint való. Hol van? Mit csinál? Mikor láttad utoljára? Van-e mit ennie? Hogy van belül? Legesleg belül. A napokban járt nálam egy fiatal ember. Elmondta, hogy az elmúlt napokban élete mélypontjára került, s a megőrüléstől való félelem fogja volt. Dermedten és egész testében reszketve ült albérleti szobácskájában, s már-már az öngyilkosság gondolatával foglalkozott, amikor becsöngetett hozzá a bátyja, és ezzel lépett be. Nyugtalan voltam miattad, el kellett jönnöm. Mi van veled? A testvéri szeretetnek ez a mozdulata és kérdése elég volt, hogy kiemelje öcsét a halálos mélypontról. Mert a testvér úgy érezte, őrizője kell, hogy legyen a testvérének. Képzeljétek, mesélte egy fölháborodott asszony a barátnőinek. Férjem kabátjában találtam egy marék pénzes utalványt, s kiderült, hogy minden hónapban egy kis pénzt küld a testvérének. Amikor felelősségre vontam, hogy tehet ilyet, hiszen mi sem dúskálunk az anyagiakban, egyszerűen csak azt válaszolta: a testvérem. Mondjátok, fordult barátnői felé, szinte magából kikelve, érv ez, a testvérem. Csak tovább kérdezem, feleljen mindenki magában erre a kérdésre úgy, ahogy tud. Érv ez, a testvérem. Az egyik strandon feltűnt egy vézna, serdülő kislány,
aki egész nap ölében vagy a nyakában hurcolta bénalábú öccsét. Valaki résztvevően megkérdezte tőle: nem nehéz? A válasz ennyi volt: a testvérem. Mondhatta volna, hogy nehéz, vagy nagyon nehéz, de csak ennyit mondott: a testvérem. Szabad tovább kérdeznem? Hol van a lelki testvéred? A gyülekezetből, a közösségből. Hónapokig, talán évekig melletted ült, aztán egyik napról a másikra eltűnt. Hol lehet? Mindig mély örömmel tölt el, ha valaki megállít és mondani kezdi: nem tetszik tudni, mi van azzal a kissé szürke hajú és szomorú asszonnyal, vagy azzal a férfival, aki itt és itt szokott ülni, és hetek óta nem látom? Nem tudná megmondani a nevét és a címét? Még mindig szabad tovább kérdeznem? A magam szívét is. Hol van az ember testvérünk, a fele barát? Autóbuszon utaztam, s egyszerre váratlanul megálltunk. A vezető kinyitotta az utastérbe nyíló tolóablakot, és hátraszólt egy férfinak: kérem, ne dugja ki a könyökét az ablakon. A megszólított védekezésül ezt válaszolta: nem lesz az én könyökömnek semmi baja. Mire a vezető: fügyülök a könyökére, de engem büntetnek meg, ha kilógatja. Ez legalább őszinte beszéd, gondoltam, és míg a végállomásig nem ért a busz, arra is kellett gondolnom, hogy ezt az ősi, több ezer éves bibliai sort, hogy hát őrzője vagyok én a testvéremnek, ma nem így kellene lefordítani, budapestiül mondani, hogy fütyülök én a testvéremre, mindenre és mindenkire fütyülök, amiből, akiből nekem valami károm vagy hasznom nem származik. Íme a kaini cinizmus, mint világjelenség. De Kain felé elhangzik ennek az ítélete is: most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termő erejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Majd később: ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. Ennek a szövegnek van egy kortörténeti és egy szellemtörténeti jelentése. Kortörténeti jelentése az, hogy így ad magyarázatot az ősi szöveg a nomád életforma kialakulására. Kain leszármazottai, a keniták, valóban nomád, kóborló nép voltak. Hol itt, hol ott ütötték fel sátraikat. Nyugtalanul, sokszor az éhségtől űzve vándoroltak Édentől keletre, a Nód földjén. Nód nyugtalanságot jelent. Tehát nem helyet jelöl, hanem állapotot. A nyugtalanul ide-oda vándorló ember állapotát, akinek most már nem csak verejtékkel, hanem véres verejtékkel kell kicsikarnia a földtől a legszükségesebbet. A bevérzett földtől. Szellemtörténeti jelentése pedig az, hogy a gyilkos és a cinikusan hazug ember nyugtalan ember. Nód földjén, az örök nyugtalanság földjén
illetve állapotában kell élnie. Végül a 13-tól 15-ig terjedő versek jelentése a következő. Kaint, a cinikus testvérgyilkost rémület járja át. Nagyobb a büntetésem, sem hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bujdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. Valaki föltehetni a kérdést, ki az a bárki, hiszen eddig csak Ádámról, Éváról és két testvérről hallottunk. Szövegünk az ősi keleti szokás szerint csak a fiú születéséről ad hírt, és nyilván nem is mindegyikéről. Nyilvánvaló, hogy sok leány is született. Így például Mózes első könyve igen sok születésről beszél, de csak egyetlen egy leány születését említi, Diájét. Kain félelmére ez a válasz érkezik az Úrtól. Nem úgy lesz, ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie, ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. A Biblia tanúsága szerint az Úr máskor is megjelölte azokat, akiket kiválasztott. Például Ezékiel próféta könyve 9. részének 4. versében a következőt olvassuk. Ezt mondta neki az Úr, menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelt azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek benne. A Galata levél 6. részének 17. verséből így szól az íge, ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen. Jelenések könyve 7. részének 3-4-ig terjedő verseiben így olvassuk. Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 000 pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből. A Kain bélyeg tehát nem csak megbélyegzés, hanem elbélyegzés is. Azaz, még a testvér gyilkos is Isten tulajdona. Bárhol kódorog Nód földjén átkos nyugtalanságban, ott is vele van Isten. Micsoda mélységekig ér le az agapé. Lehetetlen, hogy ne jusson eszünkbe a 139. Zsoltár 5-10-ig terjedő versei. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Kain Isten védelme alatt, mi keniták Isten oltalma alatt. Ha ebben a történetben Kainra nézünk, alig találunk vígasztalanabb és sötétebb fejezetet a Bibliában. De ha az Úrra,
Alig olvashatunk megrendítőbbet és vígasztalóbbat. Még Kainnal is így törődik az Isten. Ha meg is bélyegzi, ugyanakkor el is bélyegzi. Isten védjegye van rajta, rajtunk. Ha van ige, bibliai történet, amelynek elhangzása után jobban meg kell értenünk Jézus váltság halálát, akkor ez a történet Kain története, a keniták története, a mi történetünk. Mert Jézus váltság halálával tesz eleget Kain helyett, minden Kainok helyett, a szemet szemért, fogad fogért a törvénynek. Ábelért, minden Ábelekért, minden kiontott vérért. Önnön magát adja a kereszten. Az adja önmagát áldozatul, aki vállalta, hogy pásztora legyen minden pásztorolásra szoruló embernek, testvére a testvértelennek, barátja a nyomorultnak, az örök Kain helyett. Halála előtt egyszer azt mondta, azt üzente a Nód földjén, a nyugtalanság földjén élőknek, és azt üzeni ma is minden bolyongó feszültségben élő és nyugtalan kenitának valahányan élünk Édentől keletre, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljetek. János evangéliuma 14. részének 27. verse.

0: A Szentgellét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Hol van Ábel a testvére című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.
1: Az elmúlt percekben rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária olvasott fel önöknek, most néhány dicsőítőjének szól.

Ébresztő reggeli magazinműsorunk a végéhez érkezett. Interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, az Ébresztő mai házigazdáját. A rómabeliekhez írt levél 12. fejezetének 16. versével búcsúzom. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, és könnyű ébredést, békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Szeretettel köszöntöm a Harangszó rovat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a kolozsvári felekezetek vasárnapi istentiszteleti rendjét tekintjük át. Elsőként a Református Egyház szolgálatai következnek. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt hirdeti az igét, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Paul. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József tart istentiszteletet, délután 6 órától pedig Batiz Andrea. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Batiz Andrea szolgál. A Hídelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szőlősi János hirdeti az igét. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Lukács Róbert prédikál. Újalsóvároson délelőtt 10 és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix prédikál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László hirdeti az igét. Kerekdombon délelőtt 10 és délután 6 órától Zsizsman Endre prédikál. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Pintek Márton tart istentiszteletet. Kölesföldön 9:30-tól Pintek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10-től Simon János prédikál, délután 6 órától pedig Györfi Szabolcs. A Tóvidéki templomban délelőtt 10 órától Bántó Tamás Csilla prédikál. A Törökvágási templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Nagy Eszter

hirdeti az igét. A kolozsmonostori templomban délelőtt 10 és délután 6 órától gedecsongor tart istentiszteletet. Százfenesen délelőtt 10 órától Györfi Szabolcs prédikál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás hirdeti az igét. Apahidán délelőtt 11-től Sikó Csaba prédikál.

Most következzen a Római Katolikus Egyház vasárnapi miserendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától László Attila hirdeti az igét, 18 órától a főtéri plébánia lelkészei celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Böszörményi Géza szolgál. 9:30-tól román nyelvű szent misét tart Popeszk Mihajica Krisztián, 19 órától egyetemisták szent miséjét celebrálja Böszörményi Géza. A Ferencrendi templomban reggel 9 órától és déli 12 órától celebrálják a ferences szerzetes papok a misét, követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt 10:30-től Ferenc Antal szolgál. A Kolozs monostori Nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban délelőtt 11 órától Székely Dénes celebrálja a misét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10:30-től Vizi Zakariás szolgál. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban délelőtt 9:30-től a piarista szerzetes papok tartanak szent misét. A Szent István templomban Dónát úton 9:30-től Böjte Csongor prédikál.

Az Unitárius Egyházban, a belvárosi templomban délelőtt 11 órától Rácz Norbert Zsolt prédikál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba hirdeti az igét. Monostoron délután 3 órától Rüsz Fogarasi Tibor prédikál. Az Evangélikus Egyházban délelőtt 10 órától Kovács Árpád, negyedéves teológus hallgató szolgál.

Ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 26-án vasárnap déli műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. Ma a Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének 16. versével köszöntöm Önöket. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Hamarosan Isten tiszteletet sugárzunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár Irisztelepi Református templomban. Igét hirdett Farkas László lelkipásztor. 13:20-től vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugározzuk. Ma egy ismétlést hallhatnak. A mai részben a kolozsvári Viski Ábel Mesék a zárkából című fikciós dokumentumfilmjének kulisszái mögé tekinthetünk be. 14:15-kor versrovatunkban Füst Milán Zsoltár című költeményét szavalja Marosán Csaba színművész. 14:25-kor Nagy Ibolya zenélő köntős komoly zenei műsorával jelentkezünk. Halálának 140. évfordulója közelettével a zenélő köntös Liszt Ferenc sorozata olyan művekből idéz, amelyeket a zeneszerző halállal kapcsolatos előérzetei és megérzései illettek. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A következőkben Isten tiszteletet sugárzunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár Irisztelepi Református templomban. Ígét hirdett Farkas László lelkipásztor. A felvételt Szegedi Csaba készítette.

a mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, kezdőénekként a 158. énekünket énekeljük Isten dicsőségére. Isten tiszteletünk kezdetén tehát a 158. énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint az írva található a 149. Zsoltár első 5 versében. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Örüljön alkotójának Izrael! Sion lakói örvendezzenek királyuknak. Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfa kísérettel. Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Vígadnak a hívek e dicsőségben, újonganak pihenőhelyükön. A kegyelem Istene tegye áldottá az igéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozni tudjon gazdagon a mi szívünkbe, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjük az ő dicsőségére, imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásában Isten dicsőségére énekeljük a 139. Zsoltárunk első, 7., 8. és 9. verseit. A 139. Zsoltárunk első, 7., 8. és 9. versével dicsérjük az Urat. Az első vers itt kezdődik: Uram, te megvizsgálsz engem.

Csendesedjünk el imádságra. Áldunk és magasztalunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy ezen a napon ismét a te színed előtt állhatunk. Köszönjük, hogy nem nekünk kell először keresnünk téged, hanem te keresel bennünket szereteteddel. Te akarsz ma is megszólítani ígéd által, hiszen te gyűjtesz össze bennünket egy közösségbe. Köszönjük ma is a templomi közösséget, és köszönjük azokat is, akik a rádió vagy az interneten keresztül kapcsolódnak be az Isten tiszteletbe. Bár különböző helyeken vagyunk, ugyanaz az ige szól hozzánk, és ugyanaz a Krisztus köt össze bennünket. Urunk, ígéd elé állunk, és ismered szívünket, gondolatainkat. Te látod örömeinket és terheinket, erősségeinket és gyengeségeinket is. Köszönjük, hogy nem azt várod el tőlünk, hogy előbb tökéletesek legyünk, hanem kegyelmeddel, szereteteddel lehajolsz hozzánk, felemelsz bennünket. Nyisd meg most szívünket a te ígéd előtt. Vezess bennünket Jézus Krisztushoz, a megfeszítetthez és a feltámadotthoz, akiben reménységet ajándékoztál nekünk. Szent lelked által taníts, vígasztalj és formálj bennünket akaratod szerint. Kérünk most, jöjj közel hozzánk, áld meg Isten tiszteletünket és együttlétünket. A Jézus Krisztusért. Ámen.

Isten tiszteletünk folytatásában Isten dicsőségére, Isten ígének és az ige hirdetésre készülve a 348. énekünk első 4 versét énekeljük. A 348. énekünk első 4 versét énekeljük ige hirdetés előtt, az 5. pedig ige hirdetés után. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amely által megszólít bennünket, és az írva található a 149. Zsoltár első versében. Hogy a fent megnevezett helyen miként van megírva Isten igéje, felolvasom, jöjjetek, hallgassuk figyelmes szívvel és alázatos lélekkel. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket! Dicséretet a hívek gyülekezetében. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Szeretettel köszöntöm a templomban jelenlevő testvéreket és mindazokat, akik a rádió vagy az interneten keresztül bekapcsolódnak a mi Isten tiszteletünkbe és a közösségünkbe. Bár különböző helyen vagyunk, mégis Isten igéje ugyanúgy szólít meg bennünket, és ugyanúgy szól hozzánk, és ugyanúgy hív magához a mi mennyei édesatyánk. Az elmúlt időszakban a Zsoltárok könyvét olvastuk, az előző vasárnap a 142. Zsoltárból szólított meg bennünket az Isten, és ott a Zsoltárírónak a hangján keresztül ismertük meg az emberi életnek a szorongatott élethelyzetét, és azt, hogy hogyan kiáltott ő maga is az Istenhez. Nem rejtette el az ő fájdalmát, hanem kiöntötte az Isten szín elé. Ma pedig a 149. Zsoltáron keresztül szólít meg bennünket Isten, és szólít fel bennünket az Isten dicséretére. Ez a Zsoltár egy kicsit különböző, a hangnemében is az előző Zsoltár hangnemében, hiszen ez a dicséretnek a hangja. Nem azért, mintha a nehézség már elmúlt volna az emberi életből, és nem is azért, mert az ember megtalálta volna mindenben az ő boldogulását, hanem azért, mert felismerte, hogy az Úr hűsége nem lankadt feléje. És minden próbában mellette ott van az Isten. És azt hiszem, hogy az emberi életünk egyik nagy felismerése minden élethelyzetben ez, talán a legdrágább, hogy az Isten velem van. Nincs távol tőlem az Isten. Mert ezt a közelséget nem csak a Zsoltároknak, az íróinak az életében láthatjuk meg, hanem a mi mindennapi életünkben is. A magunk harcaiban, küzdelmeiben, erőtlenségeiben megtapasztalhatjuk, hogy velünk van az Isten. Ezért ennek a Zsoltárnak a hangneve egészen különbözik az előző 142. Zsoltárnak a hangnemétől. Hiszen így is szólít fel bennünket, és mindazokat, akik olvassuk ezt a Zsoltárt, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Na most, amikor ezt halljuk, akkor néhány kérdés felmerül bennünk, hogy hát, hogyan is énekeljünk mi új éneket? De vagy mi adja meg ennek az éneknek az alapját? Mi a témája, ami szerint nekünk énekelnünk kell? Hiszen a mindennapi életben nagyon sokszor nincs okunk az énekre. Nagyon sokszor elcsügged az ember, és inkább panasszal van teli az emberi ajkunk. És ha az emberek között járunk, akkor azt látjuk, hogy az ember, ahelyett, hogy inkább dicsérni és magasztalná az Istent, olyan életet él, mint amelyben az Isten eltávolodott tőle, pedig nem távolodott el az Isten tőlünk, hanem mi vagyunk azok, akik eltávolodtunk az Istentől. Utána ott van a másik nagy kérdés, hogy hogyan lehet az új élet éneket megfogalmazni az életünkből, amikor nem könnyű az emberi életünk. Tele van nehézséggel. Nincs semmi új a nap alatt, ugye olvassuk a Szentírásból, és ezek a nehézségek mindig visszajönnek. Megpróbálnak bennünket. Na most ezekre a kérdésekre keressük ma Isten szín előtt a Zsoltárossal, és mindazokkal, akik együtt figyelünk ma Isten igéjére a feleletet. És ebben a Zsoltárban nagyon szépen így is mondhatnánk, öt rövid, tömör üzenetben meg van fogalmazva mindaz, amire nekünk szükségünk van. Hát elsősorban ugye ott van az első nagy üzenet, hogy az új ének forrása az Isten cselekedetéből fakad. Tehát
amikor felszorít bennünket a zsoltáros arra, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, ez nem az emberi lelkesedésünkből kell fakadjon, hanem abból a hit tapasztalatból, hogy velem van az Isten. Nem is a mi erőnknek a fiktogtatása ez az új éneknek a megfogalmazása, hanem inkább így is mondhatnánk, az Isten gondviselésének, jelenlétének a valóságos megélése. És hogy ezt jobban megértsük, hát hadd lássunk néhány példát. Ugye az Ószövetségben Izrael azért énekel, mert Isten megszabadította őt. Hányszor gondban és bajban az Istenhez fordulunk mi magunk is. És milyen jó az a tapasztalat, amikor érezzük, hogy az Isten megszabadít bennünket. Úgy tele van a szívünk hálával és köszönettel. Utána ott van Máriának az éneke is. Ő azért magasztalta az Urat és az ő Istenét, mert kegyelmével meglátogatta őt. Isten kegyelmével lehajolt hozzá. Mi pedig, Krisztus népe, azért magasztaljuk és dicsérjük az Istent, mert Jézus Krisztusban megmutatta irántunk való szeretetét. Megmutatta irántunk való szeretetét. Mert Krisztus keresztje az Isten szeretetének a tükre. Tehát a dicséret mindig Isten cselekedetére adott válasz. Megtapasztalom az Isten gondviselését, hálás a szívem, és akinek a szíve tele van hálával, az dicséretet énekel. Éppen ezért az éneklés tehát az nem az emberi, úgymond, produktumunk. Nem mi találjuk ki ezt, hanem belülről a hála és a Szentlélek formálja ezeket a szavakat, hogy az Isten szín elé vigyem az én köszönetemet, hogy magasztaljam az Istent. Lehet, hogy nem változik meg az élethelyzetem, mert maradnak az életemben a próbák, a nehézségek, a gondok, a bajok, a betegségek, de ezek között megtapasztalom az Istennek a jelenlétét, és ez nekem biztonságot ad. És ez a biztonság pedig hálára késztet. Akkor születik meg tehát az új ének az emberi szívünkön, az emberi ajkunkon, amikor felismerjük, hogy Isten velünk van. És ez a felismerés talán az emberi életünknek az egyik tartó pillére. Ami hitünknek az a sziklája és bástya, amire rá tudom építeni minden nap az életemet. Amikor minden élethelyzet között meg tudom fogalmazni azt, hogy az Isten velem van. Hogy az Isten nem távolodott el tőlem. És az Isten jelenléte új reménységet ad nekem. És ott, ahol ez az új reménység jelen van az ember életébe, ott megerősödik az emberbe a bizalom. Mégpedig az Isten felé. Hiszen naponta éli meg az Isten jelenlétét az ember. És a bizalomban ott van az a hála, amelyről már szóltam, amely mindig arra bíztatja az embert, hogy köszönetet mondjon az Istentől kapott gondviselésért. Vajon meg tudjuk-e fogalmazni ajkunkon az Istennek a köszönetét? A háláját? Mindazért a reánk fordított gondviselésért, amelyet naponta megtapasztalunk? Vagy nagyon sokszor a hála helyett elmarad a köszönet, és egy egész más dolog születik meg az emberi életünkbe. Az önmagunkban való bizalom. Utána ott van, ami nagyon fontos, hogy az új ének az emberi életünkből egy bizonyos tőből és tudatból és tapasztalatból fakad. És ez nem más, mint Jézus Krisztusnak a keresztje. És az ő feltámadása. Mert mi a Zsoltárt már így olvassuk, ma élő keresztények. Még a Zsoltáros abban a korban és abban az időben nem látta Krisztus szenvedését, nem látta Krisztus keresztjét. De mi már láthatjuk. És az ő keresztjén, az ő győzelmén keresztül nézhetjük és vizsgálhatjuk az egész emberi életünket. Akkor, amikor a Zsoltáros új énekről beszél, akkor az Isten szabadítását tárja elénk.
hogy megszemléljük, megnézzük, bele tudjunk mi is pillantani az Istennek ama nagy titkába, amit a Krisztus keresztje által végrehajtott. És talán a legnagyobb újének ott született meg, és ott születik meg, ahogy az ember szemével, gondolatával megfogalmazza azt, hogy semmi reménységem nincs, és Isten mégis kaput nyit a reménységre. Megláthatja az emberrel a reménységet. És hogyha a Krisztus keresztjére nézünk, akkor a nagypéntek és a golgotai kereszt halála kívülről úgy látszik, mintha az Isten veszteségét jelenteni. De elérkezik a húsvét hajnala. És az Isten feltámaszza Krisztust, legyőzi a halált, és Isten kimondja a halál felett az utolsó szót, győz az élet. Ezért mondja nagyon szépen egy hitvaló énekünk, hogy nincsen szívem félelmére, néznem sírom fenekére. Mert Krisztus feltámadott. Ő az első zsenge, és hitvallásunk szerint ott van, ül az Isten jobbján, és szüntelenül könyörgésével közben jár életünk. Ezért az ő keresztje jelenti számunkra azt a biztos tudatot, hogy Isten nem hagyott magamra engem ebben a világban, hanem velem van. Különben, ha nem ezt éreznénk, akkor a kereszt az Isten kudarcának a jelét jelenteni. De nem ezt jelenti, hanem az ő szeretetének legmélyebb kinyilatkoztatása. Legmélyebb kinyilatkoztatása. Ezért is nevezzük a Máté 3.16-ot, a Biblia, így is mondhatnánk, magjának vagy szívének, amelyben Isten igéje így fogalmazza meg az ember felé való lehajlását, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez a reménység élő reménység. Tehát Krisztus él, ő győzött, és ezért mondhatjuk ki, hogy nem a bűn mondta ki az utolsó szót az emberi élet felett, nem is a halálé az utolsó szó, nem a kísértőjé, aki nem hagyta Krisztus még a kereszten sem békében, hanem az utolsó szó a Krisztusé. Az Isten szava. A feltámadott Krisztusé. És ezért van nekünk reménységünk az új énekre. Utána van egy másik nagy üzenete ennek a mai zsoltárunknak, amikor azt olvassuk, mert Isten gyönyörködik népében. Feltesszük úgymond csak magunkba a kérdést, hiszen ismerjük magunkat, a magunk korlátait, magunk erőtelenségét, ismerjük a magunk bűnre való hajlamát, és elesett mi voltát. Hogyan gyönyörködhet bennem az Isten? Mit lát bennem az Isten, hogyha ő gyönyörködik bennem? Ha csak az emberi életünkre tekintünk, és a saját életünket figyeljük meg, akkor ki kell mondanunk, hogy nincs bennünk semmi olyan dolog, amiben Isten gyönyörködne. De Isten nem a mi életünkre tekintve gyönyörködik bennünk, hanem a Krisztusban megszereted bennünket, és ha befogadtuk Krisztust a mi szívünkbe, lelkünkbe, ott van a gondolatunkba, ott van a mi terveinkbe, vágyainkba, álmainkba, akkor a befogadott Krisztussal együtt ott van a mi emberi életünkben is az Isten bennünket megragadó szeretete és gyönyörködése. Engedd, testvérem, hogy gyönyörködjön benned az Isten. Fogadd úgy életedbe a Krisztust, mint aki tudja, hogy ő nem csak ennek az életnek, hanem az örök életnek is az Ura. Hogy ne csak ebben az emberi életben legyen reménységünk, mert akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk, hanem legyen reménységem, legyen reménységed az örök életre nézve is. És ő nagyon jól ismer bennünket. Jobban ismer bennünket, mint ahogy mi ismerjük mi önmagunkat. És tudjuk, hogy rászorulunk az ő kegyelmére. Mert az ő kegyelme nélkül semmit sem ér az emberi életünk. Csak elveszett állapotban vagyunk. No de, ha Krisztusban magához ölelt bennünket az Isten,
akkor újból el kell mondanom azt, hogy az ember életében ott van a köszönet, ott van a bizalom után ott van a hála, és a hálából mindig megfogalmazódik az új dicséret. Mert minden napon megfogalmazom azt, hogy miért van nekem okom, hogy dicsérjem az Istent. És valahányszor este nyugovóra térek, mindig áttekinthetem azt a napot, és megláthatom, hogy aznap Isten milyen formában volt jelen az életemben. És köszönetet mondhatok ezért. És valóban annak az embernek a szíve, amely tele van hálával és köszönettel, az az Isten békességében élő ember. Nem azért fogalmazódik meg az ajkunkon a hála és a köszönet, mert mi minden élethelyzetben erősen meg tudunk állni, és még azért sem, mert mi mindig megtaláljuk a kivezető utat a nehézségekből, a gondokból és a bajokból, hanem azért fogalmazódik meg, mert beismerjük a gyengeségeinket. Ezeket Isten szín elé visszük, és ezekben tapasztaljuk az Isten segítségét, jelenlétét. Utána ott van a másik nagy kérdésünk, hogy hogyan lehet jelen ez az új ének a mindennapi életünkben. Mi nagyon sokszor úgy gondolunk az ember életre, hogy ez az élet nagyobb része keserűség és nyomorúság, és aztán majd ott az Isten országába, na ott leszokunk majd örülni és örvendezni. Isten igéje egészen másról beszél. Mert Isten igéje azt mondja, hogy már most a földi életben érzem az örök életnek a kezdetét. És ezért vagyok hálás. Kedves testvérek, a 149. Zsoltán nem arra hív bennünket, hogy forduljunk el, zárkozzunk el teljesen ettől a világtól, hanem arra hív bennünket, hogy ebben a világban maradjunk meg Isten hűséges népének. És ez nem könnyű dolog. Hányszor elbukott Izrael népe is? Hiszen ezt a feladatot kapta ő maga is az Istentől. De az erőtlenségünkben mégis ott van az Isten. És ha már elhívott bennünket az Isten, akkor erőt is ad nekünk a helytállásban. Mert nekünk van egy biztos alapunk, amikor hiszünk, és ez a biztos alap a Krisztusnak a győzelme, amellyel legyőzte a halált, legyőzte a kárhozatot, és amellyel minket újból visszavásárolt, hogy az Isten gyermekei lehessünk a saját vére árán. Éppen ezért nem holmi aranyunkon, ezüstön váltott meg bennünket, hanem az ő vére állán. Sokba került Istennek, hogy megmutassa, kimutassa az ember felé az ő szeretetét. És ez a drága kincs nem úgy, mint a mai kincsek, örökké való. Nem devalválódott. Nem erőtlenedett el úgy, mint ahogyan ma erőtlenednek a földi kincsek és dolgok, hanem ott van, jelen van, és mindörökké, örökké való kincsként mutatkozik az ember életébe az Isten szeretete, Krisztus halála, feltámadása és győzelme. Utána ott van, hogy hogyan van jelen az emberi életünkben ma ez az ének. Hiszen felszólít erre, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Úgyhogy naponta, ahogyan az előbb is mondtam már, naponta tapasztalom, hogy Isten jelen van az életemben, és én válaszként, Isten szent lelke segítségével fogalmazom meg a hálaadást, a köszönetet. Kedves testvérek, nem könnyű megfogalmazni ezt. Mert különböző terheket hordozunk, különböző nehézségekkel találkozunk, különböző a betegségeknek is a sokasága, amely ott van egyen-egyenként mindannyiunknak az életébe. Nem könnyű tehát engedelmeskedni ennek a felszólításnak, mert van, amikor van okunk az örömre, és van nekünk erőnk is, lelki erőnk, hogy örvendezzünk, de valamikor nincs. Lehet, hogy most is van, aki úgy jött ide, hogy oka van az örömre. Lehet, valaki most úgy hallgatja az Isten tiszteletet, mint akinek inkább szomorúságra és panaszra van oka. De lehet, hogy sokan, akik hallgatják ezt az Isten tiszteletet, nem telik többre nekik csak egy panaszra, egy sóhajra,
egy rövid imádságra. Mert az emberi életünk megterhelése, próbája és a nehézsége nagyon sokszor kicsavarja az emberi erőnket. Mégis Isten odahajol hozzánk, és amikor odahajol hozzád, akkor megérzed ezt az ő jelenlétét. És amikor megérzed ezt a jelenlétet, akkor megnyugszik a szíved, mert kezébe teszed bizalommal mindazt, amit hordozol. Megmaradnak a terhek, de a súlyát elveszi. Megmaradnak a próbák és a nehézségek, de ezekben erőt ad neked. Mert az Isten a maga jóságával és szeretetével az örömöt és a boldogságot nem távol akarja helyezni tőled, hanem a jelenbe akarja neked adni. És ezt akkor tapasztalod meg, amikor teljes bizalommal rábízod magad. Sok minden szeretné megragadni a mi figyelmünket ebből a világból. Sokkoló híreket hallunk, hiszen már így fogalmazzák meg a hírek szerkesztői is magukat híreket, hogy lebilincseljék, lekössék a mi figyelmünket. De a legsokkolóbb hír az, ami a Szentírásban van. Hogy az Isten annak ellenére, hogy nem vagyok méltó arra, hogy szeressen, szeret engem. Mennyire tudja lekötni ez a ma élő embernek a figyelmét? Mennyire tudja lekötni ez a te figyelmedet? És mennyire tud hálára ösztönözni ennek a megértése? Az Isten szeretete nem változik, és hogyha ez a szeretet minden nap felét fordul, akkor megtapasztalhatod azt, hogy Isten fiának a keresztjébe mindig belekapaszkodhatsz. Mert az életednek egy olyan kapaszkodója ez, amelyen keresztül ennek a világnak minden terhét, bűnét, súlyát oda tudod tenni az Isten szín elé bűnbánó szívvel. Hogy Isten bűnbocsánatába részesítsen. Hogy megújítsa az életedet, és az ajkadon az új ének, a megfogalmazott új ének hálát és köszönetet tudjon mondani ezért. Kedves testvérek, mire tanít bennünket ez a Zsoltár? Arra, hogy minden élethelyzetben bízzuk életünket az Istenre. És mire készted bennünket ez a Zsoltár? Hogy minden megtapasztalt isteni segítségét köszönetet mondjunk. Ha egymásnak meg tudjuk köszönni az önzetlen segítséget, vajon meg tudjuk-e köszönni Istennek az örökkévaló szeretetéből fakadó segítségét, amelyet felkínált az elbukott, bűnben megkötözött ember megszabadítására. Mert ha igen, akkor Krisztus keresztje nem volt hiába való. Krisztus keresztjének a győzelme pedig ma is ebben a világban fényesen tud tündökölni azokba az emberi szívekbe, amelyek rábízzák magukat. Ha Krisztus értékrendje van jelen az életedbe, akkor az Isten értékrendje valósul meg a mindennapjaidba. Ha a világ értékrendje van meg az életedbe, akkor minden napon mindazt, amit felkínál a világ, te azért küszködsz. Abban hiszel és abban bízol. És nagyon hamar rá kell döbbenj arra, hogy mindazt, amit a világ kínál, mulandó. Egyedül egy dolog az örökké való. Az, amit az Isten felkínál az ő kegyelmébe, amely nem csak ezt a földi életet tudja átformálni, és amely nem csak ebben a földi életben tud értéket jelenteni, hanem az örökké valóság felé vezet, és ez tartalmazza hitben az örök életet is. Hogy akkor is, amikor már nincs erőd, nincs erőm, és amikor már nem tudok új éneket énekelni, akkor is emlékezni tudjak arra, hogy az Isten szeret engem. És ez a szeretet nem változik. Mert ebben nincs változás, sőt, változásnak, ahogyan a Szentírás tanítja, még árnyéka sincsen. Isten örökkévaló szeretettel szeretett bennünket. Felfoghatatlan emberi értelemmel mindez. Éppen ezért kapaszkodja Krisztusba.
kapaszkodj az Isten szeretetébe, és élj olyan életet, amelybe az Isten gyönyörködni tud. Mert Isten ezért teremtett, hogy megismerd őt, szívből megszeresd, és hogy gyönyörködni tudjon benned, mint engedelmes gyermekébe. Akkor, amikor majd véget ér az Isten tisztelet, és tovább haladunk az életnek az útján, én azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen éber hitünk, ragaszkodni tudjunk Istenhez, és rá tudjuk bízni magunkat, hogy vezetni tudjon nem csak a földi életünkbe, hanem a mennyei életbe is bennünket. Hogy Isten áldása itt tudjon a mindennapi életünkbe jelen lenni. Hogy az Isten tisztelete tovább tudjon folytatni kint a mindennapi életbe. Így áldja meg Isten mindannyiunknak az életét. Ámen. Isten dicsőségére az előbb énekelt 348. énekünk utolsó 5. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik, áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem.

Áldunk és magasztalunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy a nagy rohanásunkban megállhatunk egy kis csendességre, egy imádságra a te színed előtt. Köszönjük neked ma is ígédet, amely ma is megszólított, tanított bennünket. Köszönjük, hogy ismered életünk útját, ahogyan énekeltük az énekben is. Ismered örömeinket, terheinket, erősségeinket, gyengeségeinket, és mégis kegyelemmel fordulsz felénk. Köszönjük Jézus Krisztust, a megfeszítettet és a feltámadottat, aki által új reménységet és új éneket ajándékoztál nekünk. Taníts bennünket úgy élni, hogy ne önmagunk erejében bízzunk, hanem mindig hozzád forduljunk. Amikor örömöt ajándékozol, őrizd meg bennünket a hálátlan szívtől. Taníts meg bennünket hálában és alázatban élni. Amikor próbák között járunk, erősíts bennünket. És Krisztus győzelmének nagyságát mutasd meg előttünk. Amikor elfáradunk, emlékeztes arra, hogy szeretetet hordoz bennünket. Arra kérünk, atyánk, áld meg gyülekezetünket, szeretteinket, családtagjainkat, és mindazokat, akik ezen az alkalmon bárhol is a világban velünk együtt hallgatták a te ígédet. Add, hogy életünk valóban új énekké legyen, olyan bizonyságtételi, amelyet a Krisztustól hallottunk, és amely róla szól. Legyen a szavunkba hála, a kapcsolatainkért, a tőled kapott szeretetért. Legyen hála a szolgálatunkban, a hűségben, és egész életünkben a Krisztus világosságáért. Dicsőítünk és magasztalunk mindazért, amit kegyelmedből kaptunk tőled. Amikor véget ér ez az Isten tiszteled, arra kérünk, maradj velünk a mindennapjainkban. Tartsd meg bennünk a szeretetet, a hozzád való ragaszkodást, a Krisztus keresztjének a nagyságát, és azt a drága hitet, hogy te minden napon velünk vagy. A megfeszített, a feltámadott és az érettünk mennybe ment Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket, és áld meg életünket. Ámen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek testvérek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozunk csöndbe magunkba szállva. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Jöjjetek testvérek, mondjuk el együtt közösen a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmainknak a persejtpénzét, a beszolgáltatott egyházfenntartó járulékot és a testvérek adományát. Köszöntjük ma is a születésnapjukat, névnapjukat és házassági évfordulójukat ünneplő testvéreket, az elhunytainkra pedig gondoljunk szeretettel. Továbbra is hirdetem azt, hogy szeretettel fogadjuk a testvérek adományát a templomunknak a javítására. Isten áldása legyen életünkön és azoknak az életén, akik ma velünk együtt a rádió hullámhosszán, az Agnus rádiónak köszönhetően, valamint az interneten együtt követték az Isten tiszteletet.
Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 412. énekünket énekeljük. Magasztaljuk Istenünket, édesatyánkat a 412. énekünkkel, amely így kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel.

Végezetül jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván a heidelbergi K.T. bizonyság tételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemmel kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Ámen. Áldás előtt a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, te benned bíztunk elejétől fogva.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Fordítsa az Úr az ő orcának világosságát teréád, és könyörüljön rajtad. Adjon az Úr néked békességet. Amen.

istentiszteletet sugároztunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár Irisztelepi Református templomban. Ígét hirdetett Farkas László lelkipásztor. A felvételt Szegedi Csaba készítette.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be vasárnap déli műsorunkba, a mikrofonnál Szabó Anita. Ma a Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének 16. versével köszöntöm Önöket. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. A következő percekben hallgassuk meg a jó hírt a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

De ezt mondta József nekik, ne civakodjatok az úton. Mózes első könyve, 45. részének 24. verse.

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Máté írása szerint való Szent Evangélium 5. részének 9. verse.

0: Ebben vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételjük meg. A mai részben a kolozsvári Viski Ábel Mesék az Árkából című fikciós dokumentumfilmjének kulisszái mögé tekinthetünk be. A Mesék az Árkából börtönben levő apák és otthon levő gyerekeik kapcsolatáról szóló kreatív dokumentumfilm. Büntetésüket töltő apák meséket írnak, amelyek alapján mesefilmek készülnek, saját maguk és otthon levő gyerekeik főszereplésével. A szerkesztő Bálint Enikő és Janicsko Mihály Noémi. A felvétel 2020. novemberében készült.
1: Vasárnapi beszélgetés.

Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, szerkesztő társam Bálint Enikő nevében is, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Talán már el is felejtettük, hogy kora ősszel ismét örülhettünk a magyar filmeknek a Filmtetfesten, azonban csak korlátolt ideig, mert pár nap után le is állították a rendezvényt a szervezők az egyik stábtag megbetegedése miatt. Az idei kiadás nyitófilmjeként láthatták a szerencsés érdeklődők Viski Ábel első egészestés filmjét, a Mesék az Árkából fikciós dokumentumfilmet. A következőkben filmjéről és szakmai életútjáról kérdezzük Viski Ábelt, akinek rövid filmjei több díjat is kaptak, egészestés dokumentumfilmje pedig rangos fesztiválokon mutatkozott be.

0: Szeretettel köszöntelek munkatársam Bárint Enikő nevében is itt az online stúdióban, az online térben. És még mielőtt a Mesék az Árkából filmről kérdeznénk Viski Ábelt, a rendezőt, először picit téged szeretnénk megismertetni a hallgatókkal. Azt olvashatjuk rólad, hogy Bákóban születtél és Kolozsváron nőttél fel, de mégis mi volt az a pont, vagy hogyan irányultál te a rendezés szakma felé, a film világában mi vonzott téged?
1: Leginkább az, hogy valami kreatív dologgal szerettem volna foglalkozni. Ugye a középiskolában én az Apáczai Csere János elméleti liceumban végeztem 2006-ban, és ott hosszú évekig jártam ilyen diákszínjátszó csoportokba, és az nekem egy ilyen nagy felfedezés volt, azt úgy nagyon élveztem, és családomban is többen foglalkoznak színházzal, úgyhogy izgatott ez a világ, de nem tudtam pontosan, hogy melyik része, és valahogy a színház rendezés lett volna így a legadekváltabb dolog, de Kolozsváron ez nem volt. Úgyhogy voltak ismerőseim, akik korábban így a Szapienciára mentek, és mondták, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog. És filmeznek, filmekről beszélnek, filmeket néznek, és akkor gondoltam, hogy ez egy olyan világ, amit így szívesen megismernék. De nem volt bennem ilyen hosszú távú elképzelés arról, hogy most én filmrendező leszek, inkább csak egy ilyen milyen izgalmas dolog volt, tudnám a következő néhány évemet eltölteni. Típusú kérdés volt az, ami így odavitt.
2: Mindenkinek van egy képe, amikor egyetemre megy, hogy milyen lehet, hogyan néz ki. Neked az elképzelésedet felülmúlta, vagy pont ugyanolyan volt az egyetem, mint ahogy számítottál rá?
1: Hát ez nagyon rég volt. 2006-tól jártam a Szapienciára, 2010-ig, tehát már 14 éve kezdtem el. Nem voltak nagyon elvárásaim, az az igazság. Így eléggé beestem oda, és közben megélveztem. Olyan a legelső dolog, ami hiszem, hogy igazán izgalmas volt számomra, az még első fél évben történt, akkor ilyen személybemutató feladatot kaptunk, és abban az évben ilyen hajléktalanokkal megismerkedtem ott Kolozsváron, és jóba lettem velük, és 4-5 emberrel, akik ilyen elég ikonikus figurái voltak a kolozsvári központnak. És ilyen nagyon izgalmas volt nekem az, hogy ez az alibivel, hogy filmet csinálok, közel kerülhetek hozzájuk. És akkor az egyik közülük ilyen nagyon izgalmas figura volt, egykor egy boxoló, ilyen 1,90 m magas, hatalmas lapátkezű férfi, aki az elmondása szerint 4 dialektusban beszélte az olaszt, és mesélt mindenféle sztorikat, hogy annak idején Törökországból hogy csempészték át az aranyat, meg mit tudom, ilyen ilyes.

0: miket, amiknek valószínűleg a fele teljesen kamu volt, de ettől függetlenül ez egy izgalmas találkozás volt, és akkor megkerestem, hogy róla csinálni egy ilyen, van egy ilyen egyetemi feladatom, hogy valamilyen érdekes embernek az életét bemutatni, de úgy, hogy nem interjú készítek vele, hanem egyszerűen csak követtem az életét, és akkor mondta, hogy ja, persze, hogy ne. És akkor emlékszem, hogy pont május 1-én van a születésnapon, és a születésnapon másnapján beszéltük meg, hogy így hajnalba oda megyek hozzájuk. És akkor Kolozsvár központjában összeomló félben levő ilyen régi, szerintem ilyen arisztokrata háznak a második emeletén laktak, amit azóta amúgy felújítottak, de akkor még teljesen esett szét, eredetileg ilyen 8-10 szobás ilyen ház lehetett, vagy ha nem is arisztokrata, de mindenképp ilyen nagypolgári család lakhatott ott, vagy 50 évvel korábban, mielőtt gondolom a kommunisták elvették tőlük, de akkor éppen hajléktalanok laktak ott 4-5-ön, és akkor emlékszem, hogy így oda mentem hajnalban ilyen 5 körül, és akkor így követtem azt, ahogy kikászálódnak, meg ott egy fogkefővel ott pucolják a cipőiket, meg mit tudom én, és akkor így mentünk, követtük őket. Illetve azt hiszem, nem, első alkalommal annyi volt, csak én voltam egyedül kamerával, és akkor így mentem velük így napközben. Emlékszem, hogy elég kemény ilyen kékszeszt ittak, azt szűrték le maguknak, és akkor hát ilyen dolgokba láttam bele, ami ilyen civilként addig nem annyira volt része az életemnek, és akkor ez egy olyan dolog volt, amire nem gondoltam korábban, amikor oda felvételiztem, hogy mondjuk a filmkészítés az meg tud nyitni számomra olyan utakat, amik amúgy a hétköznapokban nincsenek, és hogy egy kamera az ilyen alibi tud lenni egy olyan találkozásra, amihez lehet, hogy a hétköznapokban nem lenne bátorságom.
1: Mi kellett ahhoz, hogy a bizalmukba férkőzz? Legalábbis nekem így kívülről úgy tűnik, hogy azért mégiscsak egy valamennyire zárt világ. Az igazság az, hogy nem próbáltam meg oda menni és megkérdezni, hogy vannak, milyen napjuk van, de hogy nekem úgy tűnik, hogy azért nem akárkit fogadnak el.
0: Valószínűleg amúgy én sem mentem volna oda beszélgetni, hogyha nem lett volna ez a kamera köztem meg köztük. Illetve hát először nem volt kamera köztük, de nem lett volna valami azon túli indokom, mint hogy így egyszerűen csak érdekel így civilként, hogy mi van velük. Egyszer, néhányszor az így előfordult az elmúlt 15 évben, de azért nem túl gyakran, hogy tudom, melyik egy hajléktalan, és megkérdem, hogy mizu. Vagy így szóba elegyedek azon kívül, hogy néha így adok pénzt, meg ilyesmi. Viszont nekem is, mint a legtöbb embernek, valószínűleg van az a rossz tulajdonságom, hogy így alapjáraton, ösztönösen így szeretném megúszni mondjuk azzal, hogy odaadok valami 500 forintot, és ez Isten áldja szép napot, és már húzok is. Tehát, hogy a lelkismeretemet ezzel úgy valamennyire úgy egyensúlyba hozom, nem nagyon, de úgy mondjuk így 3%-ot így feltolok rajta, de úgy rendesen szóba legyedni az én is ritkán szoktam. De így, hogy van egy ilyen típusú indok, a másik az, hogy Tibinek hívták amúgy, Tibornak, már nem emlékszem, mi volt a vezetékneve, meghalt azóta sajnos. Szóval ő egy nagyon ilyen nyitott figura volt, szóval rajta lehetett látni. Egyébként úgy ismerkedtem meg vele, és aztán rövidre fogom zárni ezt a sztorit, mert akkor nagyon hosszú ideig el fog nyúlni ez a beszélgetés, hogyha így 14 évvel ezelőtti sztorikat ilyen részletesen mesélek, de a lényeg az, hogy úgy ismerkedtem meg vele, hogy az első feladatunk az egyetemen az volt, hogy ilyen térbemutatót kellett csinálni. Ami azt jelenti, hogy valamilyen izgalmas teret bemutatni. És akkor Kolozsvár központjában, vagy nagy parkban van ez a strand, a sporthotelnek volt strandja, ami akkor be volt zárva, most ha jól tudom, elkezdték ezt a sporthotelt lebontani, vagy nem tudom, mit csinálnak most éppen. De a lényeg az, hogy már akkor is be volt zárva, most sokkal rosszabb állapotban van, mint amilyen akkor volt, de azért akkor is már be volt zárva. És akkor így beszöktünk oda, hogy akkor ott forrassunk, mert az olyan érdekesnek tűnt, hogy a város közepén egy trambulin, meg egy strand, és ami ugye már nem működik, meg így azért a növények már elkezdtek feljönni a medencéből. És akkor ők ott laktak, tehát az ottani, ennek a strandnak a budiát alakították át így saját helynek. Tehát még az arisztokrata ház előtt ott a strandbudiban laktak. És akkor így mikor ott forgattunk, így kijöttek és kérdezték, hogy mit csinálunk ott. És akkor mondtuk, és akkor így találkoztam amúgy velük, tehát még csak az sem volt, hogy érdekesek voltak, és akkor oda mentem hozzájuk, hanem igazából ők szólítottak meg, és akkor érdekes volt, hogy így elkezdtünk dumálni, és akkor így kerestem aztán meg őt később.
1: Mi volt az a pont, amikor rájöttél, vagy volt-e ilyen pont, amikor rájöttél, hogy igen, akkor ez az én utam, rendező szeretnék lenni, nem semmi mással foglalkozni. Nem csak poénos volt ez a pár év, hanem tényleg ezzel szeretnék foglalkozni. Illetve még egy plusz kérdés, hogy hivatás vagy szakma?
0: Előbb válaszok az első kérdésre, szóval ez a pillanat, ez még nem jött el az életemben, hogy ezzel akarok foglalkozni, és semmi mással. Nem tudom, hogy valahol fog eljönni. Most éppen ezzel foglalkozom. Lehet, hogy 10 év múlva már nem fog filmet csinálni, de az is lehet, hogy 5 év múlva. Bár szeretnék, de ez egy állandó keresés. Szerintem az alkatomból is adódik az, hogy nagyon nehezen bírok így úgy elköteleződni valami mellett, hogy na, életem végéig, akkor ezt fogom csinálni. Meg például ez az első kis sztori a hajléktalanokkal, ami tematikailag majd vissza fog biztos térni a börtön film kapcsán, a másik az RK-ból kapcsán, ahol meg fogvatartottakkal foglalkoztam, szóval, hogy valahogy ez a szociális vonal, ez érdekel, és a kreativitás teremtés gesztusa, és annak a megélése is érdekel, és valahogy ezt a kettőt úgy igyekszem összehozni. Talán ez a két dolog az, ami úgy leginkább ösztönösen foglalkoztat, és akkor megpróbálok a meccéspontokat találni, ahol ez a két dolog így összehozható. Igazából az volt, hogy miután elvégeztem a szapienciát, és ott volt néhány ilyen jó élményem, vagy azt éreztem, hogy azok a dolgok, amiket csináltam, élveztem közben csinálni, meg viszonylag így sikeres is volt az, amit csináltam így abban a szűk közegben, abban az erdélyi közegben, és utána otthon ültem egy évig, és így nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal. Elmentem Kenyába egy pár hét egyik unokatestvérem, akinek ott akkor volt egy ilyen önkéntes projektje, de igazából az az egy év az nem volt túl jó. Azt éreztem, hogy Erdélyben nagyon korlátozottak a lehetőségek, hogyha a filmkészítést alkotásként értelmezem, és nem egyszerűen úgy, hogy bemegyek egy tévéstúdióba, és akkor mozgatom a kamerát, az is jó, meg abban is van lehetőség, meg lehetett volna az, hogy tévés dolgokat csinálok, tévés anyagokat, ami ugyancsak izgalmas, meg annak is van egy nagyon erős dokumentum vonatkozása, de valahogy ez a világ akkor úgy nem annyira foglalkoztatott, vagy azt éreztem, hogy ez túlságosan ilyen rutin, és nincs idő igazán elmélyedni dolgokban, mert így naponta kell új anyagokat gyártani. Úgyhogy igazából nem volt sok lehetőségem, az volt, hogy vagy tovább tanulok, vagy beállok valamilyen rutinba, amire mellett nem akartam akkor így elköteleződni, és akkor így felvételiztem ide a Budapesti Színház és Filmészeti Egyetemre rendezőszakra, és felvettek, és akkor elindult egy ilyen második kör. És akkor itt is, amiket csináltam, így az alatt a 3 év alatt, amíg az alapképzésre jártam, azok is így, hát úgy viszonylag ilyen jó visszhang volt, meg így volt, néhány fesztiválon voltak ezek a filmek, és akkor így benne beálltam ebbe a dologba. Szóval izgalmas is volt, közben azért van egy állandó ilyen létbizonytalanság, mert ez nem egy olyan típusú szakma, ez a fajta szabadúszás, ami nagyon kikövezett, és ami nagyon nagy biztonságot adna. Szóval ez állandóan el tud bizonytalanítani, meg a másik dolog, ami állandóan el tud bizonytalanítani, az, hogy nem jut semmi eszembe, ami viszonylag gyakran elő szokott fordulni, és ezek ilyen elég fájdalmas és nyomasztó időszakok, amikor így valamit kikinépréselek az agyamból, és azt érzem, hogy így semmi ötletem nincsen. De azért időnként vannak ilyen kegyelmi pillanatok, hogy valami mégiscsak így kigyullan egy kis csillag valahol a alagút végében, és akkor így arra elindulok. Szóval, mikor köteleződtem el, soha nem köteleződtem el, most is állandóan így agyalok olyan dolgokban, hogy mi az, amit még tudnék csinálni, amiben nagyobb biztonságban érzem magam, vagy amit amellett, hogy így időnként így leadok egy pályázatot, és vagy bejön, vagy nem jön be, amivel tud egy stabilitást adni az életemnek. Ilyen szempontból igyekszem úgy több lábon állni.
2: Miért Budapestet választottad továbbfejlődésed céljából?
0: Igazából két lehetőség volt, vagy Budapest, vagy Bukarest. Tehát, hogyha Romániában maradtam volna, akkor Bukarestben mentem volna tovább valószínűleg így rendezőszakra. De ennek ilyen prózai okai vannak. Egyszerűen Budapesten korábban volt a felvételi. És akkor eljöttem ide, kipróbáltam, és akkor az volt bennem, hogyha nem vesznek fel, akkor elmegyek Bukarestbe. És felvettek. De valószínűleg jól jártam ezzel, mert nagyon jó szakmai közegbe kerültem bele. Meg a Budapesti Filmvészeti Egyetemen olyan tanárok tanítottak, meg tanítanak még mindig néhányan, akik tényleg meghatározó alkotója a magyar filmművészetnek. Ez Bukarestre annyira nem jellemző. Úgyhogy itt Szász János, Janis Attila voltak az osztályvezető tanáraim az alapképzésen, Mesterszakó meg Enyedi Ildikó, és még volt néhány tanár, akik nagy hatással voltak rám, például Almás Tamás, aki dokumentumfilmes főleg. És azért így a velük való találkozás az nagyon sokat dobott azon, ahogy gondolkozom a filmkészítésről, meg a világról. És ez azért így jó, hogy és nem csak a tanárok, hanem egy olyan szakmai közegbe kerültem bele, és valahogy felnőttünk. Így az egyetemen olyan szisztéma volt, hogy párhuzamosan tanultunk forgatókönyvírókkal, vágókkal, hangmérnökökkel, operatőrökkel, gyártásvezetőkkel. Tehát így együtt tanultunk, és aztán együtt kezdtünk el filmeket csinálni, és ez egy ilyen nagyon jó közeg. Ez mondjuk nagyon fontos különbség Kolozsvárhoz képest, vagy Erdélyhez képest, hogy itt olyan fajta képzés is zajlik, olyan szakmákat tanulnak a diákok, amiket Erdélyben nem igazán tanulnak, de inkább azért, mert ott nincsenek piaca. Viszont itt az, hogy több száz jelentkező közül felvett operatőrökkel, vágókkal, hangmérnökökkel, forgatókönyvírókkal tudok együtt dolgozni, meg megismerkedni velük, az egy nagyon nagy lehetőség, ami igazából Budapestnek egy nagy előnye. Meg az is, hogy itt filmgyártó cégek vannak, akik filmkészítéssel, filmgyártással foglalkoznak. Ez sincsen nagyon Kolozsváron. Itt ugye rengeteg szerviz munka is készül Budapesten. Így az elmúlt években például a Színházi és Filmművészeti Egyetem az egyetlen egyetem a világon. Az elmúlt ilyen, nem tudom, 8-10 évben, ahol az itt készült vizsgafilmet három egymás utáni évben jelöltek három különféle vizsgafilmet Diák Oszkár díjra. Ilyen még nem fordult elő máshol, úgyhogy ez persze azt jelenti, hogy az egyetemről azt gondolom, hogy ez a legjobb egyetem a világon, mert messze nem is vannak azért bőven hiányosságai, de azért arról sokat elmond, hogy elég tehetséges diákok összefutni és kapcsolatba lépni, és ez egy olyan közeg, ami így, ilyen szempontból így fel tud húzni felfele. Olyan barátaim vannak, akiket a legrangosabb filmes fórumokon ismernek el.
1: Említetted, hogy azért az ötletek nem mindig jönnek, vagy nem mindig jönnek könnyen, de hát arról, amit olvastam, hogy a Mesék az Árkából hány évig készült, már csak eleve a forgatása, jól emlékszem, 2 év volt, illetve az utómunka, tehát ha van egy jó ötleted, azért egy ideig lefoglal ezt téged. És a film kapcsán arról már sokat meséltél, hogy honnan is született az ötlet, hogy egy cikket olvastál a Balassa gyarmati börtönben zajló mesekörről, de hogy hogyan fogalmazódott meg benned, hogy ebből lehetne egy film? Mert gondolom, mások is olvasták ezt az újságcikket, valószínűleg nem te voltál az egyetlen.
0: Lehet, nem tudom, hogy hányan olvasták még ezt az újságcikket, de igen, tehát visszatérve a kezdett alkotói pályafutásom, illetve ilyen szánkpróbálgatásaim kezdetére, hogy mindig is foglalkoztatott, illetve már az legelső évektől Szapiencián foglalkoztatott az, hogy hogyan tudnám egyrészt a dokumentumot a fikcióval összehozni, másrészt a fikciót, mint játékteret, valahogy egy keretként használni olyan témákhoz, amik személyesen, emberileg és szociálisan is izgalmasak számomra. És akkor, mikor ezt olvastam, ezt a cikket, ami arról szólt, hogy ottani balassagyarmati börtönben fogva tartottak, mese darabokat írnak saját történetek alapján, és ezekből mese darabokat készítenek, és ezeket előadják a gyerekeiknek, meg családtagjaiknak karácsonykor. Szóval, amikor ezt olvastam, akkor valahogy ez a kettő nagyon erősen összeért. Az egyrészt ezek a társadalom periférián levő emberek valami olyasmit csinálnak, ami így alapból nem társítunk hozzájuk, ez a fajta játékos kreativitás. Másrészt maga a játékos kreativitás, tehát a képzeletnek meg a fantáziának a világa. Szóval ebben az újságcikkben, és amit ez alapján elképzeltem, már összeért ez a két dolog, ami számomra fontos, meg ami úgy izgat. És akkor miután elmentem és megnéztem egy ilyen előadást, és az ilyen igazából emocionálisan még sokkal intenzívebb volt, mint amit talán elképzeltem így előtte, akkor így az egy ilyen nagyon erős húzóerő volt, szóval megfogalmazódott bennem az, hogy valami hasonló hatást izgalmas lenne elérni a film nyelvén keresztül.
2: Hogyan választottad ki, hogy kik legyenek a főszereplők?
0: Úgy választottam ki, hogy kik legyenek a főszereplők, hogy sokat jártunk eléggé börtönökben. Elég hosszú idő volt, amíg a Büntetés-végrehajtási intézet országos parancsnokság úgy rendesen mellénk állt, de miután igazán mellénk álltak, azután úgy megnyíltak a kapuk. És ez azt jelenti, hogy nagyjából azokban a börtönökben, ahol potenciálisan olyan apák voltak fogva tartva, akik a számunkra izgalmasak lehettek, ezekben a börtönökben a helyi sajtó referenseknek ki volt adva ez a feladat, hogy szerezzenek olyan fogvatartottakat, akik akár izgalmasak lehetnek egy ilyen projektben. És akkor szépen jártunk ilyen, nem tudom, ilyen 5-6-7-8, már nem emlékszem pontosan hány börtönben, és akkor mindenhol volt hát 3-4 ember vagy 5 ember, akikkel beszéltek ezek a helyi sajtósok, és akikkel beszélgethettem. És aztán voltak közülük olyanok, akik nagyon nyitottak voltak, akik így nagyjából voltak nyitottak, és voltak néhányan, akik számunkra nagyon izgalmasak voltak. Az alapján, hogy hát az élettörténetük alapján, kisugárzásuk alapján, a családjaikkal való viszonyuk alapján, és akkor kiválasztottunk szerintem ilyen 7-8 olyan férfit, akiről azt gondoltuk, hogy na, a velük érdekes lenne így elkezdeni dolgozni, és akkor megpróbáltuk megkeresni a családjaikat is, de mondjuk ebből a 8-ból úgy nagyjából a családok fele így elutasító volt. Mert nyilván nem pontosan értették, hogy miről van szó, ami teljesen érthető, mert eléggé abszurd, vagy hogy eléggé nem egy hétköznapi ötlet ez. És ebben a világban az, hogy dokumentumfilm, és az miben különbözik mondjuk egy reality showtól, vagy bármitől, amit kereskedelmi csatornákon általában látni lehet, azt ők nem annyira értették. Másrészt az, hogy ez a mesefilmek hogyan fognak összejönni a dokumentumfilmmel, vagy hogy mit akarunk valójában, az sem nagyon. És ami viszont a legproblematikusabb rész volt, és ez egy fontos kérdés volt így végig a folyamat során, az, hogy a gyerekeket hogyan mutatjuk meg őket, és hogyan védjük őket attól a kiszolgáltatott helyzettől, amiben kerülhetnek akkor, hogyha nyilvánosságra kerül egy olyan film, aminek egy nagyon fontos része az, hogy az ő apjuk börtönben van. És egy 7-8-9-10 éves gyerek nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet, hogyha ez úgy van bemutatva, hogy bármilyen módon rossz fényt vet rájuk. Szóval nagyon könnyű visszaélni ezzel az információval, és főleg ebben a korosztályban erre van is példa bőven. Úgyhogy nekünk ez fontos feladatunk volt, hogy valahogy biztonságban tartsuk őket. És aztán volt néhány család, akik valami miatt bíztak bennünk, meg bíztak ebben az ötletben, meg láttak abban lehetőséget, hogy ez talán tényleg közelebb hozza őket egymáshoz, és akkor velük elkezdtünk dolgozni.

0: Igen, az is érdekes, hogy igazából, hát a film elején, amikor a moziban láttam, akkor nem is jöttem rá, hogy magyarországi börtönökben zajlik. Először csak azt figyeltem, hogy fú, hát ezek a fogvatartottak mennyire szépen beszélnek. Ez volt az első élményem. A másik pedig az, amin még gondolkodtam, hogy igazából nagyon ritkán látunk bele a fogvatartottaknak az életében, nem a belső életében, ami maga a börtönben zajlik, mert ebben nyilván még annál is nehezebb, hanem hogy viszonylag kevés kapcsolatunk van fogvatartottakkal, vagyis feltételezem, hogy a hallgatók nagy részének is kevés kapcsolata van, és érdekes volt ezt látni, hogy a sok előítélet, illetve az, ami egy ilyen általános kép, ami a fogvatartottakról él, azokban, akik nem találkoznak személyesen, ez így nem feltétlenül állja meg a helyét, ez nem feltétlenül úgy van. Számomra nagyon érdekes volt ez a gazdag érzelemvilág, ami akár a családban, akár a fogvatartottakban, tehát a három férfiban, a Putnoki Gábor, Jónás Tibor, Junior és Senior, illetve Kanál Zoltán, akiket megismerhettünk a képernyőn. Te ezt így hogyan láttad, vagy végül is erről beszéltél, hogy ez is egy szempont volt, hogy másképp megismertetni őket, de hogy figyeltél akár erre is, hogy olyan személyek kerüljenek be, akik mondjuk így egészséges érzelmi háttérrel rendelkeznek, vagy legalábbis innen kívülről úgy tűnik, hogy egy egészséges érzelmi háttérrel rendelkeznek.
1: Az nagyon fontos szempont volt, hogy tudjunk azonosulni valamilyen módon velük, vagy legyen valami olyan kapcsolódási pont bennük, ami leginkább a kisugárzásuk és a jelenlétüknek a hitelessége, ami miatt én szívesen nézem őt, vagy az ő életét, vagy az ő kapcsolatait. És ehhez nagyon fontos, hogy legyen valami olyan érzelmi intelligencia bennük, amivel én tudok kapcsolódni. Ez nem egységes a szereplők esetében, hogy kihez mennyire lehet ilyen értelemben kapcsolódni, és nem mindenki, például Tibor, ő szegény nagyon erősen, sérült érzelmileg, nagyon kemény háttérből jött, nagyjából így egy-két éves korától folyamatosan szociális intézményekben nőtt fel, és igazából abból az ördögi körből, amibe belekerült egy-két évesen, abból nem igazán volt lehetősége kitörni. Úgyhogy nyilván egy ilyen traumatizált háttér azért, hogy meglátszik az ő érzelmi világán is. De ugyanakkor számomra egy nagy felfedezés volt, hogy bizonyos helyzetekben milyen gazdag érzelemvilágot tud szülni még egy olyan közeg is, amiről azt gondolnám így első ránézésre, így Budapestről egy ilyen viszonylag jó középosztályi pozícióból, hogy egy ilyen háttér, egy ilyen közegből csak így. Nagyon sérülten lehet ebből kijönni. És ez persze részben igaz, de közben meg olyan figyelmet, szeretetet, a szeretet kifejezésének olyan képességét is tapasztaltam meg, megláttam bizonyos helyzetekben, ami mondjuk az én családomra sem feltétlenül jellemző. És olyan közvetlenségét, leginkább azt hiszem erre csodálkoztam rá, hogy olyan magabiztos szabadsággal tudják egymás irányába néha kifejezni a szeretetüket, ami mondjuk egy értelmiségi közegben szerintem ritka, és mindenképpen egy nagyon izgalmas felfedezés volt.
0: Aki mondjuk nem látta a filmet, az nem tudja, hogy Jónás Tibor a filmben az édesapjával szerepel, azért is mondtam, hogy Jónás Tibor junior meg senior. Azt is elmondja közben, hogy gyakorlatilag az édesapja, tehát az idősebb Jónás Tibor szinte az egész életét a börtönben töltötte. És az is érdekes, ahogy így jó tanácsokat ad a fiának. Tehát az a bevágás egyfajta, nem tudom, nekem egy picit így ironikusnak is tűnt, hogy nyilván sokat tapasztal az ember a börtönben is, de hogy elég furcsa jó tanácsokat adni a fiadnak, miközben te is szinte az egész életedet a börtönben töltötted.
1: Abszolút, abszolút. Ez az, ami nekem iszonyatosan tetszett, ezért is, és hogy igazából ez így alakult, ez ilyen nagyon szerencsés helyzet volt. Ott csak annyit tudtunk, hogy a Tibinek is benne van az édesapja, és ez önmagában ilyen izgalmasnak tűnt, hogy akkor egy apa, aki találkozik a saját apjával bent a börtönben, aki valószínűleg nem tudott igazán apa lenni, mikor ő gyerek volt, mert hogyha igazán apa lett volna, akkor valószínűleg nem került volna a börtönbe. Szóval, hogy egy ilyen helyzetből egymás segítve hoznak létre valami olyat, ami a fiút segíti valahogy az apává válásban. És ez ilyen izgalmas volt, ez volt így a gondolat, de hát amikor találkoztam a valódi Jónás Tiborral az öreggel, az messze felülmúlt az elvárásaimat. tényleg egy ilyen elképesztő, ilyen nagyon erős, karizmatikus, kisugárzású figura, akiben így egy pillanatig nem merül fel ez a dilemma, ami teljesen evidens, hogy így több mint 20 évet ült el a börtönbe, és állandóan újra meg újra visszakerül, és mégis olyan magabiztossággal osztja az észt, és olyan magabiztossággal így osztja a sallereket a fiának, hogy hogy kéne csinálni az életet, vagy így csak így tanulni lehet. Én igyekszem így önbizalmat tanulni attól az öreg Jónástól. Tényleg van egy erős iróniája ennek a helyzetnek, de közben meg annyira magabiztosan mondja, hogy szerintem közben meg nagyon szerethető. Tehát olyan egyszerre vicces is, meg szerethető is, meg ilyen, hát ilyen abszurd is az, ahogy ő ilyen, nem tudom, 20 év börtönnel állt a mögött ilyen parnaszusi magasságokról osztja az észt, hogy így mit kéne csinálni.
0: Illetve számomra még, ami plusz volt, hogy lévén, hogy a családnevük Jónás, és ráadásul egy ilyen halas sztorit találnak ki, egy ilyen halas mesét írnak, hogy kifogják az aranyhalat, amit végül aztán kérve kérik, az apja nem akarja visszadobni, a fiú, az ifjabb Jónás Tibor, ő pedig meg akarja menteni a halnak az életét, és végül ezáltal így jóra fordul a sorsuk. Illetve azon gondolkodtam, hogy azokat a meséket, amiket ők írtak, ti mennyire kellett átírjátok, vagy mennyire nyúltatok bele, hogy az mégiscsak egy filmvászonra illő, megfelelő, meg mégiscsak dinamikus történet legyen?
1: Hát ez fontos volt, hogy nyilván ők nem írók, meg nincs dramaturgiai előképzettség, szóval az eleve nem volt elvárható, hogy olyan sztorikat dobnak ki magukból, amik így egy az egyben megfilmesíthetőek, tehát hogy ez egy vezetett folyamat volt. Én úgy igyekeztem terelni így a kérdésekkel ezt a folyamatot, hogy aztán abból adaptációkat készíthessünk, és a gondolkodási folyamat során az operatőrrel folyamatosan ötleteltünk azon, hogy milyen alapötleteket, milyen vizuális megvalósítással tudnánk így filmre adaptálni. Az alapgondolat az volt, amihez végig ragaszkodtunk, hogy egyrészt a magot azt ők hozzák, másrészt pedig, hogy a sajátjukként éljék meg ezt az egészet. Tehát amit utána megcsinálunk, azt tényleg úgy éljék meg, hogy ez belőlük jön. És ezen felül meg persze kellett az egésznek egy olyan dramaturgiai vázat adni, ami egyrészt belefér ilyen 7 percben nagyjából, másrészt egy külső néző számára is izgalmas tud lenni. Tehát itt kellett hozni egy ilyen alkotói döntést, hogy ezek a mesék ne elsősorban az ilyen amatőrizmus bája miatt legyenek érdekesek, mert az be tud elég hamar fulladni. Tehát hogy lehet, hogy nekik az így érdekes, mert ők csináltak, de ez egy nyilvánosság számára készülő film, ami élvezhető kell, hogy legyen. És ilyen szempontból ez fontos volt, hogy bizonyos ilyen, tehát a történetmesélésnek bizonyos szabályait, ami miatt egy mesefilm élvezhető, azt próbáljuk valamilyen módon betartani. Egyrészt, másrészt pedig vizuálisan is olyan világokat teremteni, amik egy teljesen civil külső néző számára is ilyen megkapóak és izgalmasak. De ami igazán fontos volt, az, hogy arra jöttünk rá elég hamar, hogy nekik is igazából az a lényeg, hogy minél izgalmasabb és megkapóbb legyen egy ilyen mesefilm, amit készítenek, és nem az, hogy hány százalékban az ő ötleteikből van ez összerakva, vagy ilyesmi. Ez fontosabb, ez az élmény, hogy ez egy közös munka, és aminek az alapja belőlük származik, mint az, hogy akkor ők ilyen szabad kezet kapnak, és aztán mi pedig csak így, nem tudom, így hallgatózunk, hogy mit mondanak, és akkor amit mondanak, azt így megcsináljuk egy az egyben, mert az nem működött volna. És igazából nem csak egy külső szemszög számára nem működött volna, egy külső közönség számára, hanem valószínűleg nekik sem.
0: Nagyon érdekes volt az a kis film is, vagy kis mese is, amit Putnoki Gáborral forgattatok, akinek a fia Alex volt, a film elején a barátnője pedig Ili. És ott viszont az animációs rész az teljesen kimaradt, tehát hogy egy az egyben leforgattátok azt a mesefilmet. Ott mennyire kellett felkészíteni a szereplőket? Mert azért mi, amit látunk, az már egy egészen ügyesen szereplő kis csapat.
1: Köszönöm szépen ezt Bóknak. Ezt a nevükben is Bóknak veszem, bár magam nevében is Bóknak vettem, mert nagyon komoly rendezői tevékenység állt az ő színészi játékuk mögött is, de nem akarom elvenni tőlük a dicsőséget. Szóval igazából néha tényleg így az Isten így leharangozta nekünk szerintem így azokat a figurákat olyan különleges tehetséggel, vagy ami pont abban a világban, amit kitaláltunk, működött. Tehát például itt ez a család szerintem az átlagnál jóval tehetségesebb színészi hajlammal van megáldva, úgy unblock. És igazából ez egy teljes véletlen. Tehát ugye ez akkor derült ki teljesen egyértelműen számomra. Hát egyrészt, mikor már próbáltunk valamennyiket, akkor azért láttam, hogy működnek jól a kamerán. De valójában az éles helyzetben tehát az volt, hogy kijött Gábor a börtönből. Ő egy olyan besorolásban volt, olyan jogi büntetésvégrehajtási besorolásban, aminek köszönhetően éven néhány napot otthon tölthetett a családjával. Ez egy ilyen reintegrációs projekt részeként. Nagyon jól viselkedett a börtönbe, szakmákat tanult, iskolába járt, stb. Stb. Szóval lényeg, hogy kijött pénteken, és szombat reggel korán kezdtük el forgatni a filmet. És hát elég viharos volt azért az a péntek estéje, amire számíthattuk volna, de nem gondoltuk kellőképpen bele. Lényeg az, hogy szombaton, amikor elkezdtünk forgatni, akkor azért ők úgy nagyjából 4 óra alvás után érkeztek oda, vagy 3 óra alvás után, és nem csak Gábor, hanem a fia is, Alex, aki 10 éves volt, amikor forgattuk, és olyan elképesztő jelenlétet produkáltak a kamera előtt, és olyan elképesztően természetesen mondták azokat a mondatokat, hogy dolgoztam már Kossuth-díjas színésszel is, és az az igazság, hogy abban a tekintetben, hogy kit mennyire kell instruálni, és mennyire részletesen és mennyire sokszor, nem volt nagy különbség közöttük. Tehát olyan könnyed természetességgel és visszafogottsággal mondták, amit mondani kell, vagy tehát az Alex, van egy ilyen jelenet a filmben, ami többen azt gondolták, hogy ilyen véletlen improvizáció volt, vagy így elkaptuk, és akkor így szerencsésen bekerült a filmbe. De van egy olyan jelenet, amikor így egy malacka ruhába öltözött kis 10 éves gyerek, aki egy malackát játszik, ül az asztalnál, és az apja, a malac apuka mondja neki, hogy így elaludta a fülét. Másnap reggel, miután felébred. És akkor így feláll az asztaltól, és így belenéz a tükörbe, és akkor így elneveti magát, hogy így tényleg elaludtam a fülemet. És ez azért egy nehéz színészi feladat, mert az, hogy valaki természetesen nevesse el magát, és reagáljon, és mondjon valami válaszmondatot, az azért nem egy könnyű feladat. Főleg akkor nem, hogyha ezt meg is kell ismételni. És ő így 4-szer egymás után nagyjából ugyanolyan pontossággal és ugyanolyan természetességgel csinálta meg ezt a gesztust, ami sokaknak, akik elvégezik a Színházas Művészeti Egyetemen a színész szakot, nem megy ennyire könnyen. Úgyhogy ez ilyen volt, hogy tényleg náluk ez úgy valahogy a vérükben van.
0: Be kell valljam, hogy akkor, amikor elmentem megnézni a moziba a filmet, akkor egyrészt nem azzal a célzattal mentem el, hogy majd interjút készítek róla, illetve nem is volt túl sok időm rákészülni, úgyhogy nem nagyon tudtam, hogy mire ülök be, de révén, hogy fikciós dokumentumfilm, arra számítottam, hogy hát egy picit ilyen megrendítő, mégiscsak börtön sztorikat hallok majd, és ehhez képest, amikor mentem, hogy ez egy nagyon humoros alkotás, és itt egyáltalán nem az a cél, hogy így megsírasd a közönséget, vagy nem ilyen szomorúan megsírasd a közönséget. Hogy megsírasd a közönséget?
1: Igen. Tehát az fontos volt, hogy az érzelmek azok úgy működjenek. Na de mondjad.
0: Hát mondjad működtek valami. Is az érzelmek, csak hogy nem a szomorúságtól, hanem így a...
1: Ez a sírva nevetős.
0: Igen, ez a sírva nevetős, igen, ez egy abszolút átjött. Hogy ez egy ilyen sírva nevetős film, és ugyanakkor egy számomra egy lelki élmény is volt. És azon gondolkodtam, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy egy film, egy alkotás lelki élmény is legyen, amellett, hogy esetleg jól szórakozunk, vagy elgondolkodunk rajta.
1: Nem tudom, de ez még érdekel, hogy kicsordult a könnyed, vagy nem csordult ki a könnyed?
0: Ja, én sokszor sírtam közben, és örültem is, hogy így, hogy így nem kell, így nem, nem kell nagyon rejtegesse, mert amúgy se lát senki, meg maszk, meg mindenféle, szóval, hogy itt így ez egy egészen nyugodtan lehetett sírni a moziban, egy ilyen távol is ültünk egymástól a szabályok miatt, tehát hogy ez egy abszolút ideális közeg volt szerintem ennek a filmnek a megnézésére.
1: Na, ennek nagyon örülök, akkor elértük a célunkat. Mi kell ehhez? Hát kellenek ilyen szereplők, mint amilyenek voltak. Tehát tényleg nagyon, főleg a Putnoki család, de többiek is szerintem. Mindegy család életében, az ő sztoriukban, amit mondjuk úgy másfél évig követünk nagyjából, voltak olyan töréspontok, amikkel nagyon lehetett szerintem azonosulni érzelmileg. Hát ez egy eleve egy nehéz szituáció. Tehát ez egy családi filmek. Mindenki, aki egyszer él és mozog, annak van valamilyen tapasztalata, mondjuk a szülő-gyerek kapcsolatról. Még akkor is, hogyha nem tudom, hogyha nevelőszülők nevelték fel. Tehát ezek olyan alapkapcsolatok, amik mindenkibe beindítanak valamit. Akinek pláne gyereke van, mint például neked, nem csak a lentről felfele gyerekként a szülők irányába indít el érzéseket, hanem a szülői oldalról is. Ezek nagyon primér érzések, amik mindannyiunkban benne vannak. Ez az egymásra utaltság, a szeretet kifejezésének a lehetőségei és lehetetlensége. És egy ilyen helyzetben, ahol az apák benne vannak a börtönben, de közben azt érezzük, hogy van egy valódi szeretet a családjuk iránt, vagy a gyerekeik iránt, és ennek a nehézsége az mindenképpen be tud indítani valami olyan, hát olyan érzéseket, amik alapvetően abból születnek, hogy mi lenne, hogyha én lennék a helyükben, vagy mi lenne, hogyha igen, én nem láthatnám évekig a gyerekeimet, vagy a családtagjaimat. És valahogy ez a közös kapocs, ez felül tudja szerintem írni azt az ilyen morális előítéletet, ami így arra irányítana, hogy mondjuk így azt gondoljuk, hogy hát megérdemlik a sorsukat, blá, blá, blá, nem tudom micsoda. Hogy az ítélkezést az felül tudja írni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ők véletlenül kerültek oda, vagy hogy nem akartam a filmmel egy pillanatig se azt állítani, hogy ők teljesen ártatlanok lennének, vagy ilyesmi. Mert ez egyrészt nem igaz, másrészt nem ez volt a cél. Viszont az fontosabb szerintem és számomra azok a primér kapcsolódási pontok, amik arra utalnak, hogy mindannyian emberek vagyunk, és mindannyian olyan érzéseknek és olyan kapcsolatoknak vagyunk kiszolgáltatva, amelyek nagyon hasonlóak. És a lényegi különbség nem a morális döntésekben van igazából, hanem abban, hogy ki milyen közegből jön, és ki mit kap otthonról, és ki milyen mintákat kénytelen továbbvinni. És aztán, hogy ki milyen mintákat kénytelen megküzdeni.
0: Igen, igazából közben az is, hát két dolog is eszembe jutott. Egyrészt az, hogy sokszor megfeledkezünk arról, hogy a börtönök azok alapvetően nem csak azért voltak kitalálva, hogy megbüntessék az illető szemét, hanem alapvetően azért, hogy jó irányba tereljék, ami azt hiszem, hogy így a film kapcsán, vagy akár a filmmel is ez egy jó irány. Illetve a másik, ami eszembe jutott, hogy azért nem lehet ezeket az embereket csak így egyénenként kezelni, hanem lehet, hogy sokkal inkább el kell elgondolkodnunk a társadalmi felelősségünkön, hiszen valamiért oda jutottak, valamiért abban a közegben vannak. Nyilván most kis emberként nem biztos, hogy nagyon nagyot tudunk változtatni, viszont azt hiszem, hogy mindenki megteheti azt, amit ő éppen tud. Te filmesként például, hogy ilyen filmet forgatsz, és hogy akár egy kis, hát azt hiszem, hogy nem csak kis változást hozol az ő életükbe, hiszen azt hiszem, hogy nekik ez egy elég nagy fordulópont lehetett. Tartod velük a kapcsolatot, hogy hogyan alakult az életük?
1: Hát igyekszem tartani velük a kapcsolatot, nem mindenkivel olyan könnyű, főleg nyilván azokkal, akik még benn vannak a börtönben. Különböző mondjuk ezeknek a kapcsolatoknak a szorossága. Például a szegedi családdal ők velük sokkal inkább. Szóval ez bonyolult. Időnként itt telefonálunk, meg Facebookon írogatunk egymásnak, meg el szoktam küldeni nekik, egy ideig küldtem nekik mindig a képeket, hogyha valahol vetítették a filmet, de közben meg az ő irányukból is van egy, szerintem egy igény arra, hogy tartsuk a kapcsolatot. Legutóbb a születésnapomkor mind a három család felhívott, és egymástól teljesen függetlenül, ők nem is ismerik egymást, és akkor így boldog születésnapot kívántak, és ez így nagyon jól esett, mert azt jelenti, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy nekem erre igényem van, vagy legalábbis így felelősnek érzem magam, valamilyen módon értük, mivel ennyire kinyitották az életüket előttem, meg ennyire beengedtek abba az intim közegbe, amiben élnek, hanem ez egy ilyen egyenrangú kapcsolat valahol, ahol a legfontosabb paraméter nem az, hogy én alkotó vagyok, ők pedig az alanyai egy filmnek, hanem az, hogy így az életünknek bizonyos szakaszában sok mindent megosztottunk egymásra, és ez valamilyen kapcsolatot így létrehozott.
0: Tehát többször elmondtad magadról, hogy hívő keresztény vagy, ez nem egy olyan dolog, ami most fog itt kiderülni, illetve így ejtettél utalásokat az interjú kapcsán is. Hát nem mondhatom, hogy ez az éned, mert ez egy embernek a sajátja, nem egy énje, amikor így időnként megnyilatkozik, időnként meg nem. De hogy így ez a része, vagy ez a részed, ez így hogyan működött a film készítés közben?
1: Örülök, hogy ezt is megkérdezted. Igen, amit mondtál, nincs nagyon az, hogy ez az énem, vagy ez hogyan működött a filmkészítés alatt. Pont ugyanúgy működött, mint minden más helyzetben, ahogy én működöm. Tehát ez nagyon meghatározza a személyiségemet, hogyha nem lenne hitem, akkor egészen más ember lennék. Még olyankor is, amikor azt érzem, hogy nincs hitem, vagy hogy amikor elbizonytalanodom, vagy amikor kérdéseim vannak. De ez egy nagyon erős világszemléletet ad azért. Tehát nagyon sok mindent ad, de mondjuk az egyik része az, hogy hogyan tekintek az embertársamra. Hogyha az ő értékét az határozza meg, hogy benne is van egy ugyanolyan isteni mag, mint bennem, és bennem is egy ugyanolyan, mint benne, és ő is, tehát egyrészt van ez az érték, az Isten arcúság, az Isten képűség és a teremtettség. Másrészt az, hogy ő is ugyanolyan bukott ember, mint én, és én is egy ugyanolyan bukott ember vagyok, mint ő. Tehát ugyanúgy hajlamosak vagyunk eltávolodni attól az énünktől, ami mondjuk így a hitem szerint az Isten nekünk szánt, akkor a lényegi különbség nincsen között. Vannak különbségek, de ezek semmilyen módon nem rakhatóak morális kategóriákba számomra. És pláne nem, tehát mondjuk az, hogy ki hol tart az életbe, ki mit valósított meg, mondjuk azok szerint a társadalmi normák szerint, amiket ma leginkább érvényesnek gondolunk, tehát hogy azok nem létező paraméterek számomra ebben a kérdésben. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy nem azért volt az, hogy én filmet csináltam róluk, és nem fordítva ők csináltak rólam, úgyhogy én ülök bent a börtönben, ilyen kockás inkben, mert én tehetségesnek születtem meg, mit tudom én, hanem egyszerűen ilyen helyre kerültünk. A hitem szerint nem véletlenül kerültünk ilyen helyre, és neki ebben a nagy rendszerben, ami eléggé megfejthetetlen, mégis ugyanolyan fontos szerepe van, mint nekem. Nekem azt gondolom, hogy egy picit kényelmesebb a helyzetem, mint neki, bár nekem is megvannak a saját fájdalmaim, meg szenvedéseim. És bizonyos helyzetekben azt gondolom, hogy boldogabb emberek, mint én. Más helyzetekben meg lehet, hogy én vagyok boldogabb, mint ők. De a lényeg az, hogy a hit az mondjuk az teljesen irrelevánsá teszi azokat az értékkülönbségeket, amiket ma értéknek tekintünk úgy általában, mint például a teljesítmény, a siker, meg ehhez hasonlók.

0: engem megfogott és érdekelne, hogy milyen volt együtt dolgozni a gyerekekkel. A beszélgetésünk elején érintetted, és próbáltad is érzékenyen kezelni. A gyerekek általában, hogyha börtönben van az édesapjuk, szokták szégyelni. Viszont bekerültek egy mesébe, és ők is szereplőivé válhattak, és nagyon vagány volt látni az arcukon azt a zseniális mosolyt. Milyen érzés volt neked ezt, amikor láttad?
1: Nagyon jó. Jó, mert akkor úgy helyreállt, főleg az egyik családnál, ahol a film folyamán szakítottak, szétmentek, és a lány, kislány már nem is jár be beszélőre. A Tibihez, aki igazából a nevelő apja, és nem a vér szerinti apja volt. Szóval az egy nagyon jó visszajelzés volt nekem, amikor levetítettem nekik a mesét, és azt láttam, hogy hogy bármennyire is már így eltávolodtak egymástól, de mégis olyan euforikus hangulatba tudnak kerülni, meg annyira élvezik saját magukat nézni, hogy ezért úgy tényleg megérte. És hogy ez nagyon sokáig nekem ilyen dilemma volt, hogy ha szétmegynek a családok, akkor mi értelme ezt a filmet megcsinálni. Hogy valami olyasminek állítunk emléket, ami lehet, hogy nekik egy rossz emlék, vagy valami olyasmit próbáltunk ezeken a meséken keresztül egy ilyen nagyon életigenlő és ilyen esztétikus formába önteni, ami nekik valójában lehet, hogy sokkal több szenvedést okozott, mint örömet. És ez a dilemma, ez így sokáig elkísért, nagyjából addig, amíg meg nem mutattam nekik a mesefilmeket, és akkor, amikor láttam azt, hogy ők hogyan reagálnak erre, és mennyire felszabadítóan hat rájuk, mindazok után, amik így történtek, akkor úgy éreztem, hogy jó volt végigmenni ezen az úton, és hogy ez jó, hogy végigmentünk.
0: Az nekem különösen tetszett, és szerintem másnak is fog tetszeni, hogyha meg fogja nézni a filmet, hogy te is benne vagy maga a dokumentumfilmben. Rendező is benne van ez. Ez egy milyen fordulat?
1: Különösen tetszett, ez jó. Csak, hogy különösen tetszettem. Szóval ez amúgy egy nehéz döntés volt, leginkább amiatt, mert ez volt a másik ilyen alapvető és szinte feloldhatatlannak tűnő dilemmája ennek az egésznek, hogy ne egy olyan filmet csináljak, rendezzek, ami arról szól, hogy én, mint művész, alkotó, jövök ide ezek közé, a nehéz sorsú emberek közé, és ugye a művészet által, amit most itt én képviselek, így kicsit így megváltom az életüket. Tehát, hogy ne egy ilyen narcisztikus projekt legyen ez az egész, ahol így fényesre csiszolt mosoly alatt vonulok, hogy átsorgok a piedesztálon, hogy mennyire szép dolgot is csinálok. Ez igazából, amíg össze nem vágtuk a filmet, utolsó pillanatig egy ilyen probléma volt, ami időnként fakult, időnként erősebb volt, de azért úgy ez volt az egyik legnagyobb félelmem. És persze még most is lehet, hogy van olyan, aki azt gondolja, hogy ebben van egy erős narcizmus, és lehet, hogy igazuk is van. De valahogy azt gondolom, és azért döntöttünk amellett, hogy így egy az egyben része leszek a filmnek, bár csak néhány kép erejéig, mert ez az alapvetése a filmnek. Tehát ezt nem lehet eltagadni, bármennyire is próbáltam olyan dramaturgiákat összerakni, ahol úgy tűnik, tehát hogy ahol ez nem hangsúlyos egyáltalán, az olyan kamunak tűnt, mert itt tényleg az volt, hogy ez nekem így eszembe jutott ez az ötlet, és csináltunk egy ilyen filmet, egy dokumentumfilmet, ami azt dokumentálja, hogy készítünk közösen az én irányításommal mesefilmeket. És mivel ez volt az alapvetés, ezért ezt nem lehetett nagyon elhazudni. És akkor már próbáltuk olyan formát találni ennek, ahol ez nincs elhazudva, de nem is hangsúlyos. Tehát ahol egyszerűen egy ilyen mellékes tény, viszont tiszták a játékszabályok.
2: Úgy láttam, hogy ahogy említetted, te is van egyfajta vonzalmad a szociális témák iránt, és hogyha jól tudakozottam, akkor a jövőben is tervezel még hasonló filmet.
1: Jól tudakozottam? Hát szeretnék még ilyen. Szerintem ez valószínűleg mindig bennem lesz. Most is izgat ez, hogy most éppen ilyen fiatalkorú, periférián levő fiatalokkal szeretnék foglalkozni. Valószínűleg, amit te olvastál, az, ami egy öreg otthonban játszódik. És ott is az öreg otthonnak a valós tere és a képzeletnek a világa ötvöződne. Ez valahogy érdekel, tehát érdekel az a világ, ahol valódi tétje is van a dolgoknak, tehát hogy valódi személyes tétje van azok számára, akik részt vesznek a filmkészítésben, és akik a kamera előtt odaadják a saját arcukat, meg a saját testüket, meg a saját világukat, kisugárzásukat, valamilyen módon felajánlják egy ilyen közös alkotás számára és a közönség számára. Szóval számomra fontos az, hogy annak érezzek valami személyes tétet is a mögött, és ez lehet persze valamilyen módon sokkal absztraktabbul színészekkel is, de azért, hogyha valaki valamilyen módon saját magát játsza, akkor az erősebb. Szóval ez a része, ez érdekel. Másrészt érdekel a játék is. Tehát az valahogy most, lehet, hogy ez majd másképp lesz, de az önmagában most nem izgat, hogy így egyszerűen csak így dokumentáljak valamit, ami van távolról, vagy anélkül, hogy igazán azt érezném, hogy kreatív módon hozzáadok ahhoz a világhoz. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy a megfigyelő dokumentumfilm az ne lenne nagyon is kreatív dolog, de most inkább az a vonal érdekel, amikor így ebbe így bele tudok valahogy az életbe bele tudok rendezni. Ha már az saját életemet szarul rendezem, akkor másokét jól rendezzem.
2: Talán sok hallgatónak a kérdése ez, hogy most bezártak a mozik, vélhetően egy ideig nem is fognak kinyitni. Lesz-e olyan lehetőség, hogy aki kedvet kapott, és szerintem sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy megnézzék ezt a filmet, megtehetik-e valamilyen online felületen?
1: Hát bízom benne, hogy majd lesz, most egyelőre nem. Most a Magyarországon csak január végén lesz ennek a bemutatója, tehát a magyar nyelvterületen csak Erdélyben volt még eddig látható nyilvánosan. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor februárban Magyarországon moziba kerül, hogyha addig a COVID-helyzet valahogy jóra fordul. Ha meg nem, akkor később fog moziba kerülni, vagy nyilvánosságra kerülni, és ez általában úgy működik, hogy van egy fesztivál körültje egy filmnek, és most is éppen ez zajlik, mert különféle fesztiválokra sajnos inkább online, mint a valóságban. De akkor tud majd felkerülni az internetre a film, amikor ezek így lejártak. És akkor valamilyen formában biztos, hogy fel fog kerülni. Én remélem, hogy valamilyen komolyabb ilyen videó megosztó platformon, vagy nem videó megosztó, hanem mik ezek online stream csatornán, de még az is lehet, hogy valamilyen teljesen ilyen YouTube kategóriájú. Erre fog a végén felkérni.
2: Hát akkor köszönjük szépen Viski Ábelnek, hogy ránk szánt ezt az időt és mesélt a filmről. Bálint Enikő munkatársam nevében is, és remélem, hogy még hallhatnak téged hallgatók, akár ilyen, akár más témában.
1: Én is köszönöm a lehetőséget és az érdeklődést, és a könnyeidet.

0: vasárnapi beszélgetés.
1: Vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugároztuk Bálint Enikő és Janicskó Mihály Noémi szerkesztésében. A mai rovatban a kolozsvári Viski Ábel Mesék a zárkából című fikciós dokumentumfilmjének kulisszái mögé tekinthettünk be. A felvételt 2020 novemberében készítettük.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit július 26-án vasárnap déli műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. A rómabeliekhez írt levél 12. fejezetének 16. versével köszöntöm Önöket. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve a www.agnosradio.ro weblapon keresztül. Hamarosan jó hírovatunk csendül fel, majd versrovatunkban Füst Milán Zsoltár című költeményét szavalja Marosán Csaba színművész. Ezt követően zenélő köntös komoly zenei rovatunkat sugározzuk Nagyi Bolya szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hallgassuk meg a jó hírt a mai napra kiválasztott két igét, Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

De ezt mondta József nekik, ne civakodjatok az úton. Mózes első könyve, 45. részének 24. verse.

1967. július 26-án hunyt el Budapesten Füst Milán, Kossuth-díjas magyar író, költő, drámaíró, esztéta. A magyar szabad vers megteremtője. 2000-ben a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagjai közé választották. Füst Milán, Zsoltár. Zenét és nyugalmat, lágyarcú gyermekeket, munkát, amely boldogít, s nőt, aki szeret. Megadod majd? Megadod máskor. Most megtörtén, s hajadon fővel állok eléd, s ahogy teremtettél búskomor tekintetemmel, gondjaim terhén merengek. Barna hajam esőveri, s felét tárom ki két karom, s kiáltanék a mélységből, hogy halt szavam, de megismersz-e még? Vagy elfeledtél? Nem szeretsz, s már jó kezed elnehezült szívemre többé nem teszed. S már lázas felhőid közt sincs lakásod, s hiába várom onnan késő jeladásod. Ki teremtettél, s megátkoztál, ki megcsókoltál és eltaszítottál. Uram, én nem tudok már szólani hozzád. Néma lettem én, s a szívem nem talál. De majd, az idők végével talán, ha dolgom itt letelt, s ha szólítasz, s megkérdezed majd tőlem, miért, fiam? S hogyan? S e hangra, mint a gyermek felfigyel az elalélt fájdalom, s e szózatod, majd huny szememből ismét előcsalj a régi könnyeim. Hogy ami néma már, hová tűnt, nem tudom, de érzem, él. Az esengés, uram, mi voltod nagy fényétől új életre kél. Ó, akkor felmutatom majd előtted tört szívem. Mi más valék, mint esengés, hisz abból gyúrt kezed, és nem szerettem senkit, s voltam átkozott, akit az ember szív kivet. Taníts meg rá, hogy újra álgyalak, s feledjem el, hogy nem találtalak. Ó, add, hogy elfeledjem ezt az életet.

Most következzen zenélő köntös komoly zenei rovatunk, amelyet Nagyi Bolya szerkesztett. Halálának 140. évfordulója közelettével a zenélő köntös Liszt Ferenc sorozata olyan művekből idéz, amelyeket a zeneszerző halállal kapcsolatos előérzetei és megérzései

0: lettek.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Liszt sorozatunk negyedik része a zeneszerző halálának hónapjára esik. Július 31-én, 140 évvel ezelőtt ért véget földi útja annak a zseniális művésznek és zeneszerzőnek, akinek a születését 75 évvel korábban üstökös adta hírül a világnak. Milyen volt Liszt viszonya a halálhoz? A kérdésre életének más-más szakaszában más-más választ kapunk. Korai ifjúságomban gyakran tértem nyugovóra abban reménykedve, hogy nem ébredek többé ezen a világon, emlékezett vissza Liszt. Virtuóz korszakában a halál borzongást keltett benne, drámai ihletet jelentett számára, és démoni látványos formában jelenítette meg. Gondoljunk például a Dies Irae Gregorian dallamára épülő monumentális variációkra, a haláltáncra. A 60-as években át kellett élnie a legfájdalmasabb veszteségeket. Fiát Dánielt 1859-ben, elsőszülött lányát Blondint 1862-ben ragadta el a halál. Élete utolsó évtizedében Liszt számára a halál a vágyott végső megnyugvást, hazatérést jelentette a földi szenvedések és megpróbáltatások után. Szeretteinek elvesztése okozta lelki válságát, az is tetézte, hogy 70. születésnapjára Caroline Wittgenstein hercegné ismét kiadatta a cigányokról írt, már 1859-ben is sok bajt okozó könyvet. Ezúttal Liszt tudta és beleegyezése nélkül a szöveg több részét is saját belátása szerint újraírta, a zeneszerző pedig felháborodása ellenére sem árulta el az igazságot az olvasóknak, mert védeni akarta azt az asszonyt, aki iránt más vonatkozásban mély hálát érzett. A katasztrofális következményekről így panaszkodott. Az egész világ ellenem van. A katolikusok azért, mert úgy vélik, egyházi zeném túl profán, a protestánsok azért, mert számukra zeném katolikus, a szabadkőművesek túl klerikálisnak érzik zenémet. A konzervatívoknak forradalmár vagyok, a haladóknak Ózsdi Jakobinus. A németek azért vetik el zenémet, mert francia, a franciák azért, mert német, az osztrákok szerint a zeném cigányzene, a magyarok szerint idegen zene. A zsidók pedig mindent különösebb ok nélkül gyűlölnek engem, zenémet és saját magamat. Vessünk egy pillantást azokra a műveire, amelyekben Liszt a halált és gyászt emeli magas művészi szintre. Jandó Jenő előadásában az Am Grabe Richard Wagners című darabot hallgatjuk meg, előtte pedig a műhöz fűzött magyarázatból olvasok fel egy részt. Liszt 1882 végén Wagner vendégeként tartózkodott a nagy csatorna partján álló Palazzo Vendraminban, ahol az az előérzete támadt, hogy Wagner Velencében fog meghalni, és hogy ezért holttestét egy temetési gondola fogja szállítani. Kicsit később, azon a napon, amelyen Wagner 70. születésnapját ünnepelte volna, komponálta Liszt a rövid elégiát, a Richard Wagner sírjánál című darabot, amelyet az Excelsior témájával nyit meg. Ez a téma Lisztnek a Strasbourgi Székesegyház harangjai című kórusműve első részéből származik.

A bókot visszafordítva, Liszt darabja a Wagner operájából származó harangmotívum. Csendes felidézésével zárul.

Jandó Jenő előadásában hallottuk Liszt am Grabe Wagners című zongoradarabját. A halál közelében született kompozíciókat az eszközök rendkívüli takarékossága jellemzi. Befejezésük gyakran hull vissza az egyszólamúságba, vagy egyszerűen a semmibe vész. Azt, hogy Liszt mennyire tisztában volt azzal, hogy a hallgatók nem kíváncsiak egy katasztrófa felé sodródó lélek vívódásaira, az is mutatja, hogy az Álmatlanul kérdés és válasz című darabjának az eredeti befejezés mellett egy másik, enyhébb lezárást is komponált.

Az eredeti után hallgassuk meg az Álmatlanul kérdés és válasz című darabnak a gyengébb idegzetűek számára készült változatát is.

Liszt Schlaflos, Frage und Antwort című nocturnjének első változatát Forgó Benjamin, másodikat pedig Leslie Howard előadásában hallottuk. Alan Walker három kötetes Liszt monográfiájában azt olvashatjuk, hogy Liszt távolról sem halt olyan fájdalommentes halált, amint azt az összes népszerű életrajz lefesti, hanem kegyetlen és kínkeserves véget ért. Halálának módja feloldhatatlan vád azok ellen, akiknek hatalmukban állt volna megkönnyíteni utolsó napjait, óráit. Ezt azért írta le, mert elsőként dolgozhatta fel teljes egészében azt a 84 oldalas naplót, amelyben a mester utolsó napjait aprólékosan leírta a végig mellette levő tanítványa, Lina Schmalhausen. Feljegyzése először az egyik legdokumentáltabbnak számító Liszt életrajz szerzőhöz, Lina Ramanhoz került, aki aztán zároltatta kiadását halála után 50 évig. Az első részleteket 1983-ban adták ki. Liszt Bayreuthban hunyt el. Kozima, akivel viszonya sajnálatosan megromlott, meggyőzte apját, hogy a Wagner Fesztivál fennmaradása szempontjából jelenléte elengedhetetlen. Az ünnepi játékok kezdete előtt Liszt a Munkácsi család luxemburgi birtokán, a Kolpáchi kastélyukban vendégeskedett. A házaspárt szoros társasági és művészeti szálak fűzték a luxemburgi Société de Musique-hez, amely Liszt látogatásáról tudomást szerezve meghívta az idős mestert, hogy tisztelje meg jelenlétével a kaszinóban tartandó következő koncertjüket. Liszt megrendült egészségi állapota egyáltalán nem volt alkalmas a nyilvános fellépésre, de Munkácsiék iránti tapintatos tiszteletből elfogadta a meghívást. Az alkalomra egy Bechstein koncertzongorát választott ki. A hangszer ma a luxemburgi konzervatóriumnak a Hangszer és Történeti Múzeumában található. Különleges alkalmakkor neves zongora művészek játszanak rajta, így a közönség ugyanazt a hangzást hallhatja, amelyen Liszt Ferenc elbúcsúzott a földi színpadtól. A koncert utáni nap a nagy beteg Liszt az őt mindenhová elkísérő tanítványával és titkárával, Bernard Stabenhagennel, lányának tett ígéretéhez híven elindult a bayreuthi ünnepi játékokra. Frankfurtból az éjszakai vonattal kellett továbbutazniuk, és a többi utas kívánsága az volt, hogy a fülke ablakát hagyják nyitva. Liszt begyulladt torka és magas láza ellenére lovagiasan beleegyezett, ám a tüdejébe hasító hideg levegő annyira megrongálta a beteg szervezetét, hogy többé már nem gyógyult fel. Műsorunkat azzal a művel zárjuk, amelynek hangjaival Liszt ujjai utoljára érintették a zongora billentyűit Luxemburgban. Ez a Soirée de Vienne 6. darabja. A sorozat Schubert háromnegyedben írt műveinek virtuóz parafrázisa, és 1848 előtt keletkezett. A 6. ámol darabot Liszt többször is átírta. Azzal a változattal búcsúzott, amelyet 1869-ben készített híres és kedvenc tanítványa Sophie Mentor számára.

0: Vladimir Horowitz előadásában hangzott el Liszt, Soirée de Vienne, Bécsi estek hatodik darabja. A szerkesztő Nagy Bolya az életrajzíró szavait idézve búcsúzik. Liszt varázslatos játéka ezzel a darabbal adta át helyét az örök hallgatásnak. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.
2: Zenélőköntös komoly zenei rovatunkat sugároztuk Nagy Bolya szerkesztésében. A következő percekben a nap áitatát Hermann Dániel tolmácsolja.
3: A mai áhítat címe Sosem feledve. Megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén. De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Ézsaiás könyve 49. fejezetének 15. verse. A mai áhítat szerzője David Brennock, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Több mint 60 év házasságot követően édesapám már nem tudta tovább otthon gondozni édesanyámat. Az Alzheimer-kór előrehaladása miatt be kellett költözni egy Apollo intézet memória gondozó osztályára. Feleségemmel több órát autóztunk, amikor első alkalommal meglátogattuk édesanyámat új szobájában. Megismert minket, de nehezére esett a beszéd. Összekuszálódott gondolatai elvesztek, mielőtt szájával megformálhatta volna a szavakat. Megöleltem, miközben a csalódottság könnyeiben nedvesítették az arcát. De felélénkült, mikor kerekes székével körbetoltuk az elkerített teraszon, hogy megnézzük a virágokat. Amikor a búcsúra került sor, édesanyának tiszta pillantása volt. Megfogta a kezeimet, mélyen a szemembe nézett, és azt mondta, szeretlek, legközelebb, mikor jössz, lehet, hogy nem ismerlek meg. De ne feledd, hogy szeretlek, mindig. Szeretetének megnyilvánulása Isten mai ígéretére emlékeztet. Bár valamilyen betegség vagy sérülés ellophatja emlékeinket, ám Isten sohasem feledkezik meg rólunk.

Imádkozzunk! Istenünk, segíts türelmesnek lennünk azokkal, akiknek elméje gyengül. Köszönjük, hogy a te szereteted és gondoskodásod örökké megmarad. Ámen.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban homokora későjeli műsorunk első órájában Isten tiszteletet sugárzunk. Második órában meghallgatjuk a nap áitatát, amelyet kalendárium névnap köszöntő követ, valamint a pénteki lélek hanguló rovat. A homokora utolsó órájában irodalmi kincsek rovatunkat hallgatjuk újra. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak az elmúlt három órában. Ma a rómabeliekhez írt levél 12. fejezetének 16. versével búcsúzom. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnosradio.ro honlapon. Önök az elmúlt három órában Szabó Anitát hallották. Áldott vasárnapot kívánok minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

a mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, kezdőénekként a 158. énekünket énekeljük Isten dicsőségére. Isten tiszteletünk kezdetén tehát a 158. énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint az írva található a 149. Zsoltár első 5 versében. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Örüljön alkotójának Izrael! Sion lakói örvendezzenek királyuknak. Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfa kísérettel. Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Vígadnak a hívek e dicsőségben, újonganak pihenőhelyükön. A kegyelem Istene tegye áldottá az igéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozni tudjon gazdagon a mi szívünkbe, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjük az ő dicsőségére, imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásában Isten dicsőségére énekeljük a 139. Zsoltárunk első, 7., 8. és 9. verseit. A 139. Zsoltárunk első, 7., 8. és 9. versével dicsérjük az Urat. Az első vers itt kezdődik: Uram, te megvizsgálsz engem.

Csendesedjünk el imádságra. Áldunk és magasztalunk, Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy ezen a napon ismét a te színed előtt állhatunk. Köszönjük, hogy nem nekünk kell először keresnünk téged, hanem te keresel bennünket szereteteddel. Te akarsz ma is megszólítani ígéd által, hiszen te gyűjtesz össze bennünket egy közösségbe. Köszönjük ma is a templomi közösséget, és köszönjük azokat is, akik a rádió vagy az interneten keresztül kapcsolódnak be az Isten tiszteletbe. Bár különböző helyeken vagyunk, ugyanaz az ige szól hozzánk, és ugyanaz a Krisztus köt össze bennünket. Urunk, ígéd elé állunk, és ismered szívünket, gondolatainkat. Te látod örömeinket és terheinket, erősségeinket és gyengeségeinket is. Köszönjük, hogy nem azt várod el tőlünk, hogy előbb tökéletesek legyünk, hanem kegyelmeddel, szereteteddel lehajolsz hozzánk, felemelsz bennünket. Nyisd meg most szívünket a te ígéd előtt. Vezess bennünket Jézus Krisztushoz, a megfeszítetthez és a feltámadotthoz, akiben reménységet ajándékoztál nekünk. Szent lelked által taníts, vigasztalj és formálj bennünket akaratod szerint. Kérünk most, jöjj közel hozzánk, áld meg Isten tiszteletünket és együttlétünket a Jézus Krisztusért. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásában Isten dicsőségére, Isten ígének és az ige hirdetésre készülve a 348. énekünk első 4 versét énekeljük. A 348. énekünk első 4 versét énekeljük ige hirdetés előtt, az 5. pedig ige hirdetés után. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amely által megszólít bennünket, és az írva található a 149. Zsoltár első versében. Hogy a fent megnevezett helyen miként van megírva Isten igéje, felolvasom, jöjjetek, hallgassuk figyelmes szívvel és alázatos lélekkel. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket! Dicséretet a hívek gyülekezetében. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Szeretettel köszöntöm a templomban jelenlevő testvéreket és mindazokat, akik a rádió vagy az interneten keresztül bekapcsolódnak a mi Isten tiszteletünkbe és a közösségünkbe. Bár különböző helyen vagyunk, mégis Isten igéje ugyanúgy szólít meg bennünket, és ugyanúgy szól hozzánk, és ugyanúgy hív magához, ami mennyei édesatyánk. Az elmúlt időszakban a Zsoltárok könyvét olvastuk, az előző vasárnap a 142. Zsoltárból szólított meg bennünket az Isten, és ott a Zsoltárírónak a hangján keresztül ismertük meg az emberi életnek a szorongatott élethelyzetét, és azt, hogy hogyan kiáltott ő maga is az Istenhez. Nem rejtette el az ő fájdalmát, hanem kiöntötte az Isten szín elé. Ma pedig a 149. Zsoltáron keresztül szólít meg bennünket Isten, és szólít fel bennünket az Isten dicséretére. Ez a Zsoltár egy kicsit különböző, a hangnemében is az előző Zsoltár hangnemből, hiszen ez a dicséretnek a hangja. Nem azért, mintha a nehézség már elmúlt volna az emberi életből, és nem is azért, mert az ember megtalálta volna mindenben az ő boldogulását, hanem azért, mert felismerte, hogy az Úr hűsége nem lankadt feléje. És minden próbában mellette ott van az Isten. És azt hiszem, hogy az emberi életünk egyik nagy felismerése minden élethelyzetben ez, talán a legdrágább, hogy az Isten velem van. Nincs távol tőlem az Isten. Mert ezt a közelséget nem csak a zsoltároknak, az íróinak az életében láthatjuk meg, hanem a mi mindennapi életünkben is. A magunk harcaiban, küzdelmeiben, erőtlenségeiben megtapasztalhatjuk, hogy velünk van az Isten. Ezért ennek a Zsoltárnak a hangneve egészen különbözik az előző 142. Zsoltárnak a hangnemétől. Hiszen így is szólít fel bennünket, és mindazokat, akik olvassuk ezt a Zsoltárt, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Na most, amikor ezt halljuk, akkor néhány kérdés felmerül bennünk, hogy hát, hogyan is énekeljünk mi új éneket? De vagy mi adja meg ennek az éneknek az alapját? Mi a témája, ami szerint nekünk énekelnünk kell? Hiszen a mindennapi életben nagyon sokszor nincs okunk az énekre. Nagyon sokszor elcsügged az ember, és inkább panasszal van teli az emberi ajkunk. És az emberek között járunk, akkor azt látjuk, hogy az ember, ahelyett, hogy inkább dicsérni és magasztalná az Istent, olyan életet él, mint amelyben az Isten eltávolodott tőle, pedig nem távolodott el az Isten tőlünk, hanem mi vagyunk azok, akik eltávolodtunk az Istentől.

rövid, tömör üzenetben meg van fogalmazva mindaz, amire nekünk szükségünk van. Hát elsősorban ugye ott van az első nagy üzenet, hogy az új ének forrása az Isten cselekedetéből fakad. Tehát, amikor felszorít bennünket a zsoltáros arra, hogy énekeltek az Úrnak új éneket, ez nem az emberi lelkesedésünkből kell fakadjon, hanem abból a hittapasztalatból, hogy velem van az Isten. Nem is a mi erőnknek a fiktogtatása ez az új éneknek a megfogalmazása, hanem inkább így is mondhatnánk, az Isten gondviselésének, jelenlétének a valóságos megélése. És hogy ezt jobban megértsük, hát hadd lássunk néhány példát. Ugye az Ószövetségben Izrael azért énekel, mert Isten megszabadította őt. Hányszor gondban és bajban az Istenhez fordulunk mi magunk is. És milyen jó az a tapasztalat, amikor érezzük, hogy az Isten megszabadít bennünket. Úgy tele van a szívünk hálával és köszönettel. Utána ott van Máriának az éneke is. Ő azért magasztalta az Urat és az ő Istenét, mert kegyelmével meglátogatta őt. Isten kegyelmével lehajolt hozzá. Mi pedig, Krisztus népe, azért magasztaljuk és dicsérjük az Istent, mert Jézus Krisztusban megmutatta irántunk való szeretetét. Megmutatta irántunk való szeretetét. Mert Krisztus keresztje az Isten szeretetének a tükre. Tehát a dicséret mindig Isten cselekedetére adott válasz. Megtapasztalom az Isten gondviselését, hálás a szívem, és akinek a szíve tele van hálával, az dicséretet énekel. Éppen ezért az éneklés tehát, az nem az emberi, úgymond, produktumunk. Nem mi találjuk ki ezt, hanem belülről a hála és a Szentlélek formálja ezeket a szavakat, hogy az Isten szín elé vigyem az én köszönetemet, hogy magasztaljam az Istent. Lehet, hogy nem változik meg az élethelyzetem, mert maradnak az életemben a próbák, a nehézségek, a gondok, a bajok, a betegségek, de ezek között megtapasztalom az Istennek a jelenlétét, és ez nekem biztonságot ad. És ez a biztonság pedig hálára késztet. Akkor születik meg tehát az új ének az emberi szívünkön, az emberi ajkunkon, amikor felismerjük, hogy Isten velünk van. És ez a felismerés talán az emberi életünknek az egyik tartó pillére. Ami hitünknek az a sziklája és bástya, amire rá tudom építeni minden nap az életemet. Amikor minden élethelyzet között meg tudom fogalmazni azt, hogy az Isten velem van. Hogy az Isten nem távolodott el tőlem. És az Isten jelenléte új reménységet ad nekem. És ott, ahol ez az új reménység jelen van az ember életébe, ott megerősödik az emberbe a bizalom. Mégpedig az Isten felé. Hiszen naponta éli meg az Isten jelenlétét az ember. És a bizalomban ott van az a hála, amelyről már szóltam, amely mindig arra bíztatja az embert, hogy köszönetet mondjon az Istentől kapott gondviselésért. Vajon meg tudjuk-e fogalmazni ajkunkon az Istennek a köszönetét? A háláját? Mindazért a reánk fordított gondviselését, amelyet naponta megtapasztalunk? Vagy nagyon sokszor a hála helyett elmarad a köszönet, és egy egész más dolog születik meg az emberi életünkbe. Az önmagunkban való bizalom. Utána ott van, ami nagyon fontos, hogy az új ének az emberi életünkből egy bizonyos tőből és tudatból és tapasztalatból fakad. És ez nem más, mint Jézus Krisztusnak a keresztje. És az ő feltámadása. Mert mi a Zsoltárt már így olvassuk, ma élő keresztények. Még a Zsoltáros abban a korban és abban az időben nem látta Krisztus szenvedését, nem látta Krisztus keresztjét.

de mi már láthatjuk. És az ő keresztjén, az ő győzelmén keresztül nézhetjük és vizsgálhatjuk az egész emberi életünket. Akkor, amikor a zsoltáros új énekről beszél, akkor az Isten szabadítását tárja elénk, hogy megszemléljük, megnézzük, bele tudjunk mi is pillantani az Istennek ama nagy titkába, amit a Krisztus keresztje által végrehajtott. És talán a legnagyobb új ének ott született meg, és ott születik meg, ahogy az ember szemével, gondolatával megfogalmazza azt, hogy semmi reménységem nincs, és Isten mégis kaput nyit a reménységre. Megláthatja az emberrel a reménységet. És hogyha a Krisztus keresztjére nézünk, akkor a nagypéntek és a golgotai kereszt halála kívülről úgy látszik, mintha az Isten veszteségét jelenteni. De elérkezik a húsvét hajnala. És az Isten feltámaszza Krisztust, legyőzi a halált, és Isten kimondja a halál felett az utolsó szót, győz az élet. Ezért mondja nagyon szépen egy hitvaló énekünk, hogy nincsen szívem félelmére, néznem sírom fenekére. Mert Krisztus feltámadott. Ő az első zsenge, és hitvallásunk szerint ott van, ül az Isten jobbján, és szüntelenül könyörgésével közben jár életünk. Ezért az ő keresztje jelenti számunkra azt a biztos tudatot, hogy Isten nem hagyott magamra engem ebben a világban, hanem velem van. Különben, ha nem ezt éreznénk, akkor a kereszt az Isten kudarcának a jelét jelenteni. De nem ezt jelenti, hanem az ő szeretetének legmélyebb kinyilatkoztatása. Legmélyebb kinyilatkoztatása. Ezért is nevezzük a Máté 3.16-ot, a Biblia, így is mondhatnánk, magjának vagy szívének, amelyben Isten igéje így fogalmazza meg az ember felé való lehajlását, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez a reménység élő reménység. Tehát Krisztus él, ő győzött, és ezért mondhatjuk ki, hogy nem a bűn mondta ki az utolsó szót az emberi élet felett, nem is a halálé az utolsó szó, nem a kísértőjé, aki nem hagyta Krisztus még a kereszten sem békében, hanem az utolsó szó a Krisztusé. Az Isten szava. A feltámadott Krisztusé. És ezért van nekünk reménységünk az új énekre. Utána van egy másik nagy üzenete ennek a mai zsoltárunknak, amikor azt olvassuk, mert Isten gyönyörködik népében. Feltesszük úgymond csak magunkba a kérdést, hiszen ismerjük magunkat, a magunk korlátait, magunk erőtelenségét, ismerjük a magunk bűnre való hajlamát, és elesett mi voltát. Hogyan gyönyörködhet bennem az Isten? Mit lát bennem az Isten, hogyha ő gyönyörködik bennem? Ha csak az emberi életünkre tekintünk, és a saját életünket figyeljük meg, akkor ki kell mondanunk, hogy nincs bennünk semmi olyan dolog, amiben Isten gyönyörködne. De Isten nem a mi életünkre tekintve gyönyörködik bennünk, hanem a Krisztusban megszereted bennünket, és ha befogadtuk Krisztust a mi szívünkbe, lelkünkbe, ott van a gondolatunkba, ott van a mi terveinkbe, vágyainkba, álmainkba, akkor a befogadott Krisztussal együtt ott van a mi emberi életünkben is az Isten bennünket megragadó szeretete és gyönyörködése. Engedd, testvérem, hogy gyönyörködjön benned az Isten. Fogadd úgy életedbe a Krisztust, mint aki tudja, hogy ő nem csak ennek az életnek, hanem az örök életnek is az Ura. Hogy ne csak ebben az emberi életben legyen reménységünk, mert akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk, hanem legyen reménységem, legyen reménységed az örök életre nézve is.
és ő nagyon jól ismer bennünket. Jobban ismer bennünket, mint ahogy mi ismerjük mi önmagunkat. És tudjuk, hogy rászorulunk az ő kegyelmére. Mert az ő kegyelme nélkül semmit sem ér az emberi életünk. Csak elveszett állapotban vagyunk. No de, ha Krisztusban magához ölelt bennünket az Isten, akkor újból el kell mondanom azt, hogy az ember életében ott van a köszönet, ott van a bizalom után ott van a hála, és a hálából mindig megfogalmazódik az új dicséret. Mert minden napon megfogalmazom azt, hogy miért van nekem okom, hogy dicsérjem az Istent. És valahányszor este nyugovóra térek, mindig áttekinthetem azt a napot, és megláthatom, hogy aznap Isten milyen formában volt jelen az életemben. És köszönetet mondhatok ezért. És valóban annak az embernek a szíve, amely tele van hálával és köszönettel, az az Isten békességében élő ember. Nem azért fogalmazódik meg az ajkunkon a hála és a köszönet, mert mi minden élethelyzetben erősen meg tudunk állni, és még azért sem, mert mi mindig megtaláljuk a kivezető utat a nehézségekből, a gondokból és a bajokból, hanem azért fogalmazódik meg, mert beismerjük a gyengeségeinket. Ezeket Isten színe elé visszük, és ezekben tapasztaljuk az Isten segítségét, jelenlétét. Utána ott van a másik nagy kérdésünk, hogy hogyan lehet jelen ez az új ének a mindennapi életünkben. Mi nagyon sokszor úgy gondolunk az ember életre, hogy ez az élet nagyobb része keserűség és nyomorúság, és aztán majd ott az Isten országában, na ott leszokunk majd örülni és örvendezni. Isten igé egészen másról beszél. Mert Isten igé azt mondja, hogy már most a földi életben érzem az örök életnek a kezdetét. És ezért vagyok hálás. Kedves testvérek, a 149. Zsoltán nem arra hív bennünket, hogy forduljunk el, zárkozzunk el teljesen ettől a világtól, hanem arra hív bennünket, hogy ebben a világban maradjunk meg Isten hűséges népének. És ez nem könnyű dolog. Hányszor elbukott Izrael népe is? Hiszen ezt a feladatot kapta ő maga is az Istentől. De az erőtlenségünkben mégis ott van az Isten. És ha már elhívott bennünket az Isten, akkor erőt is ad nekünk a helytállásban. Mert nekünk van egy biztos alapunk, amikor hiszünk, és ez a biztos alap a Krisztusnak a győzelme, amelyel legyőzte a halált, legyőzte a kárhozatot, és amelyel minket újból visszavásárolt, hogy az Isten gyermekei lehessünk a saját vére árán. Éppen ezért nem holmi aranyunkon, ezüstön váltott meg bennünket, hanem az ő vére állán. Sokba került Istennek, hogy megmutassa, kimutassa az ember felé az ő szeretetét. És ez a drága kincs nem úgy, mint a mai kincsek, örökké való. Nem devalválódott. Nem erőtlenedett el úgy, mint ahogyan ma erőtlenednek a földi kincsek és dolgok, hanem ott van, jelen van, és mindörökké, örökké való kincsként mutatkozik az ember életébe az Isten szeretete, Krisztus halála, feltámadása és győzelme. Utána ott van, hogy hogyan van jelen az emberi életünkben ma ez az ének. Hiszen felszólít erre, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Úgyhogy naponta, ahogyan az előbb is mondtam már, naponta tapasztalom, hogy Isten jelen van az életemben, és én válaszként, Isten szent lelke segítségével fogalmazom meg a hálaadást, a köszönetet. Kedves testvérek, nem könnyű megfogalmazni ezt. Mert különböző terheket hordozunk, különböző nehézségekkel találkozunk, különböző a betegségeknek is a sokasága, amely ott van egyen-egyenként mindannyiunknak az életébe. Nem könnyű tehát engedelmeskedni ennek a felszólításnak, mert van, amikor van okunk az örömre, és van nekünk erőnk is, lelki erőnk, hogy örvendezzünk, de valamikor nincs. Lehet, hogy most is van, aki úgy jött ide, hogy
oka van az örömre. Lehet valaki most úgy hallgatja az Isten tiszteletet, mint akinek inkább szomorúságra és panaszra van oka. De lehet, hogy sokan, akik hallgatják ezt az Isten tiszteletet, nem telik többre nekik csak egy panaszra, egy sóhajra, egy rövid imádságra. Mert az emberi életünk megterhelése, próbája és a nehézsége nagyon sokszor kicsavarja az emberi erőnket. Mégis Isten odahajol hozzánk, és amikor odahajol hozzád, akkor megérzed ezt az ő jelenlétét. És amikor megérzed ezt a jelenlétet, akkor megnyugszik a szíved, mert kezébe teszed bizalommal mindazt, amit hordozol. Megmaradnak a terhek, de a súlyát elveszi. Megmaradnak a próbák és a nehézségek, de ezekben erőt ad neked. Mert az Isten a maga jóságával és szeretetével az örömöt és a boldogságot nem távol akarja helyezni tőled, hanem a jelenbe akarja neked adni. És ezt akkor tapasztalod meg, amikor teljes bizalommal rábízod magad. Sok minden szeretné megragadni a mi figyelmünket ebből a világból. Sokkoló híreket hallunk, hiszen már így fogalmazzák meg a hírek szerkesztői is magukat híreket, hogy lebilincseljék, lekössék a mi figyelmünket. De a legsokkolóbb hír az, ami a Szentírásban van. Hogy az Isten annak ellenére, hogy nem vagyok méltó arra, hogy szeressen, szeret engem. Mennyire tudja lekötni ez a ma élő embernek a figyelmét? Mennyire tudja lekötni ez a te figyelmedet? És mennyire tud hálára ösztönözni ennek a megértése? Az Isten szeretete nem változik, és hogyha ez a szeretet minden nap feléd fordul, akkor megtapasztalhatod azt, hogy Isten fiának a keresztjébe mindig belekapaszkodhatsz. Mert az életednek egy olyan kapaszkodója ez, amelyen keresztül ennek a világnak minden terhét, bűnét, súlyát oda tudod tenni az Isten szín elé bűnbánó szívvel. Hogy Isten bűnbocsánatába részesítsen. Hogy megújítsa az életedet, és az ajkadon az újének, a megfogalmazott újének hálát és köszönetet tudjon mondani ezért. Kedves testvérek, mire tanít bennünket ez a Zsoltár? Arra, hogy minden élethelyzetben bízzuk életünket az Istenre. És mire készted bennünket ez a Zsoltár? Hogy minden megtapasztalt isteni segítségét köszönetet mondjunk. Ha egymásnak meg tudjuk köszönni az önzetlen segítséget, vajon meg tudjuk-e köszönni Istennek az örökkévaló szeretetéből fakadó segítségét, amelyet felkínált az elbukott, bűnben megkötözött ember megszabadítására. Mert ha igen, akkor Krisztus keresztje nem volt hiába való. Krisztus keresztjének a győzelme pedig ma is ebben a világban fényesen tud tündökölni azokba az emberi szívekbe, amelyek rábízzák magukat. Ha Krisztus értékrendje van jelen az életedbe, akkor az Isten értékrendje valósul meg a mindennapjaidba. Ha a világ értékrendje van meg az életedbe, akkor minden napon mindazt, amit felkínál a világ, te azért küszködsz. Abban hiszel és abban bízol. És nagyon hamar rá kell döbbenj arra, hogy mindazt, amit a világ kínál, mulandó. Egyedül egy dolog az örökké való. Az, amit az Isten felkínál az ő kegyelmébe, amely nem csak ezt a földi életet tudja átformálni, és amely nem csak ebben a földi életben tud értéket jelenteni, hanem az örökké valóság felé vezet, és ez tartalmazza hitben az örök életet is. Hogy akkor is, amikor már nincs erőd, nincs erőm, és amikor már nem tudok új éneket énekelni, akkor is emlékezni tudjak arra, hogy az Isten szeret engem. És ez a szeretet nem változik.
mert ebben nincs változás, sőt változásnak, ahogyan a Szentírás tanítja, még árnyéka sincsen. Isten örökkévaló szeretettel szeretett bennünket. Felfoghatatlan emberi értelemmel mindez. Éppen ezért kapaszkodj a Krisztusba. Kapaszkodj az Isten szeretetébe, és élj olyan életet, amelybe az Isten gyönyörködni tud. Mert Isten ezért teremtett, hogy megismerd őt, szívből megszeresd, és hogy gyönyörködni tudjon benned, mint engedelmes gyermekébe. Akkor, amikor majd véget ér az Isten tisztelet, és tovább haladunk az életnek az útján, én azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen éber hitünk, ragaszkodni tudjunk Istenhez, és rá tudjuk bízni magunkat, hogy vezetni tudjon nem csak a földi életünkbe, hanem a mennyei életbe is bennünket. Hogy Isten áldása így tudjon a mindennapi életünkbe jelen lenni. Hogy az Isten tisztelete tovább tudjon folytatódni kint a mindennapi életbe. Így áldja meg Isten mindannyiunknak az életét. Ámen. Isten dicsőségére az előbb énekelt 348. énekünk utolsó 5. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik, áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem.

Áldunk és magasztalunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy a nagy rohanásunkban megállhatunk egy kis csendességre, egy imádságra te színed előtt. Köszönjük neked ma is ígédet, amely ma is megszólított, tanított bennünket. Köszönjük, hogy ismered életünk útját, ahogyan énekeltük az énekben is. Ismered örömeinket, terheinket, erősségeinket, gyengeségeinket, és mégis kegyelemmel fordulsz felénk. Köszönjük Jézus Krisztust, a megfeszítettet és a feltámadottat, aki által új reménységet és új éneket ajándékoztál nekünk. Taníts bennünket úgy élni, hogy ne önmagunk erejében bízzunk, hanem mindig hozzád forduljunk. Amikor örömöt ajándékozol, őrizd meg bennünket a hálátlan szívtől. Taníts meg bennünket hálában és alázatban élni. Amikor próbák között járunk, erősíts bennünket. És Krisztus győzelmének nagyságát mutasd meg előttünk. Amikor elfáradunk, emlékeztes arra, hogy szeretetet hordoz bennünket. Arra kérünk, atyánk, áld meg gyülekezetünket, szeretteinket, családtagjainkat, és mindazokat, akik ezen az alkalmon bárhol is a világban velünk együtt hallgatták a te ígédet. Add, hogy életünk valóban új énekké legyen, olyan bizonyságtételi, amelyet a Krisztustól hallottunk, és amely róla szól. Legyen a szavunkba hála, a kapcsolatainkért, a tőled kapott szeretetért. Legyen hála a szolgálatunkban, a hűségben, és egész életünkben a Krisztus világosságáért. Dicsőítünk és magasztalunk mindazért, amit kegyelmedből kaptunk tőled. Amikor véget ér ez az Isten tiszteled, arra kérünk, maradj velünk a mindennapjainkban. Tartsd meg bennünk a szeretetet, a hozzád való ragaszkodást, a Krisztus keresztjének a nagyságát, és azt a drága hitet, hogy te minden napon velünk vagy. A megfeszített, a feltámadott és az érettünk mennybe ment Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket, és áld meg életünket. Ámen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek testvérek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozunk csöndben magunkba szállva. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Jöjjetek testvérek, mondjuk el együtt közösen a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmainknak a perselypénzét, a beszolgáltatott egyházfenntartó járulékot és a testvérek adományát. Köszöntjük ma is a születésnapjukat, névnapjukat és házassági évfordulójukat ünneplő testvéreket, az elhunytainkra pedig gondoljunk el szeretettel. Továbbra is hirdetem azt, hogy szeretettel fogadjuk a testvérek adományát a templomunknak a javítására. Isten áldása legyen életünkön és azoknak az életén, akik ma velünk együtt a rádió hullámhosszán, az Agnus rádiónak köszönhetően, valamint az interneten, együtt követték az Isten tiszteletet.
Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 412. énekünket énekeljük. Magasztaljuk Istenünket, édesatyánkat a 412. énekünkkel, amely így kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel.

Végezetül jöjjetek, tegyünk vallást, ami hitünkről elmondván a Heidelbergi KT bizonyság tételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Ámen. Áldás előtt a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, te benned bíztunk elejétől fogva.

Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Fordítsa az Úr az ő orcának világosságát teréád, és könyörüljön rajtad. Adjon az Úr néked békességet. Amen.

Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, szerkesztőtársam Bálint Enikő nevében is, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Talán már el is felejtettük, hogy kora ősszel ismét örülhettünk a magyar filmeknek a Filmtetfeszten, azonban csak korlátolt ideig, mert pár nap után le is állították a rendezvényt a szervezők az egyik stábtag megbetegedése miatt. Az idei kiadás nyitófilmjeként láthatták a szerencsés érdeklődők Viski Ábel első egész estés filmjét, a Mesék az Árkából fikciós dokumentumfilmet. A következőkben filmjéről és szakmai életútjáról kérdezzük Viski Ábelt, akinek rövid filmjei több díjat is kaptak, egész estés dokumentumfilmje pedig rangos fesztiválokon mutatkozott be.

0: Szeretettel köszöntelek munkatársam Bárint Enikő nevében is itt az online stúdióban, az online térben. És még mielőtt a Mesék az Árkából filmről kérdeznénk Viski Ábelt, a rendezőt, először picit téged szeretnénk megismertetni a hallgatókkal. Azt olvashatjuk rólad, hogy Bákóban születtél és Kolozsváron nőttél fel, de mégis mi volt az a pont, vagy hogyan irányultál te a rendezés szakma felé, a film világában mi vonzott téged?
1: Leginkább az, hogy valami kreatív dologgal szerettem volna foglalkozni. Ugye a középiskolában én az Apáczai Csere János elméleti liceumban végeztem 2006-ban, és ott hosszú évekig jártam ilyen diákszínjátszó csoportokba, és az nekem egy ilyen nagy felfedezés volt, azt úgy nagyon élveztem, és családomban is többen foglalkoznak színházzal, úgyhogy izgatott ez a világ, de nem tudtam pontosan, hogy melyik része, és valahogy a színház rendezés lett volna így a legadekvátabb dolog, de Kolozsváron ez nem volt. Úgyhogy voltak ismerőseim, akik korábban így a Szapienciára mentek, és mondták, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog. És filmeznek, filmekről beszélnek, filmeket néznek, és akkor gondoltam, hogy ez egy olyan világ, amit is

0: szívesen megismernék. De nem volt bennem ilyen hosszú távú elképzelés arról, hogy most én filmrendező leszek, inkább csak egy ilyen milyen izgalmas dologval tudnám a következő néhány évemet eltölteni típusú kérdés volt az, ami így odavitt.
1: Mindenkinek van egy képe, amikor egyetemre megy, hogy milyen lehet, hogyan néz ki. Neked az elképzelésedet felülmúlta, vagy pont ugyanolyan volt az egyetem, mint ahogy számítottál rá?
0: Hát ez nagyon rég volt. 2006-tól jártam a Sapienciára 2010-ig, tehát már 14 éve kezdtem el. Nem voltak nagyon elvárásaim, az az igazság. Így eléggé beestem oda, és közben megélveztem. Olyan a legelső dolog, ami hiszem, hogy igazán izgalmas volt számomra, az még első fél évben történt. Akkor ilyen személybemutató feladatot kaptunk, és abban az évben ilyen hajléktalanokkal megismerkedtem ott Kolozsváron, és jóba lettem velük, és 4-5 emberrel, akik ilyen elég ikonikus figurái voltak a kolozsvári központnak. És ilyen nagyon izgalmas volt nekem az, hogy ez az alibivel, hogy filmet csinálok, közel kerülhetek hozzájuk. És akkor az egyik közülük ilyen nagyon izgalmas figura volt, egykor egy boxoló, ilyen 1,90 m magas, hatalmas lapátkezű férfi, aki az elmondása szerint 4 dialektusban beszélte az olaszt, és mesélt mindenféle sztorikat, hogy annak idején Törökországból hogy csempészték át az aranyat, meg mit tudom, olyan ilyesmiket, amiknek valószínűleg a fele teljesen kamu volt, de ettől függetlenül ez egy izgalmas találkozás volt, és akkor megkerestem, hogy róla csinálni egy ilyen, van egy ilyen egyetemi feladatom, hogy valamilyen érdekes embernek az életét bemutatni, de úgy, hogy nem interjú készítek vele, hanem egyszerűen csak követtem az életét, és akkor mondta, hogy ja, persze, hogy ne. És akkor emlékszem, hogy pont május 1-én van a születésnapon, és a születésnapon másnapján beszéltük meg, hogy így hajnalba oda megyek hozzájuk. És akkor Kolozsvár központjában összeomló félben levő ilyen régi, szerintem ilyen arisztokrata háznak a második emeletén laktak, amit azóta amúgy felújítottak, de akkor még teljesen esett szét, eredetileg ilyen 8-10 szobás ilyen ház lehetett, vagy ha nem is arisztokrata, de mindenképpen ilyen nagypolgári család lakhatott ott, vagy 50 évvel korábban, mielőtt gondolom a kommunisták elvették tőlük. De akkor éppen hajléktalanok laktak ott, 4-5-ön, és akkor emlékszem, hogy így oda mentem hajnalban ilyen 5 körül, és akkor így követtem azt, hogy kikászálódnak, meg ott egy fogkefővel ott pucolják a cipőiket, meg mit tudom én, és akkor így mentünk, követtük őket. Illetve azt hiszem, nem, első alkalommal annyi volt, csak én voltam egyedül kamerával, és akkor így mentem velük így napközben. Emlékszem, hogy elég kemény ilyen kékszeszt ittak, azt szűrték le maguknak, és akkor hát ilyen dolgokba láttam bele, ami ilyen civilként addig nem annyira volt része az életemnek, és akkor ez egy olyan dolog volt, amire nem gondoltam korábban, amikor oda felvételiztem, hogy mondjuk a filmkészítés az meg tud nyitni számomra olyan utakat, amik amúgy a hétköznapokban nincsenek, és hogy egy kamera az ilyen alibi tud lenni egy olyan találkozásra, amihez lehet, hogy a hétköznapokban nem lenne bátorságom.
2: Mi kellett ahhoz, hogy a bizalmukba férkőzz? Legalábbis nekem így kívülről úgy tűnik, hogy azért mégiscsak egy valamennyire zárt világ. Az igazság az, hogy nem próbáltam meg oda menni és megkérdezni, hogy vannak, milyen napjuk van, de hogy nekem úgy tűnik, hogy azért nem akárkit fogadnak el.
0: Valószínűleg amúgy én sem mentem volna oda beszélgetni, hogyha nem lett volna ez a kamera köztem meg köztük, illetve hát először nem volt kamera köztük, de nem lett volna valami azon túli indokom, mint hogy így egyszerűen csak érdekel így civilként, hogy mi van velük. Egyszer néhányszor az így előfordul az elmúlt 15 évben, de azért nem túl gyakran, hogy tudom, melyik egy hajléktalanos, és megkérdem, hogy mizu. Vagy így szóba elegyedek azon kívül, hogy néha így adok pénzt, meg ilyesmi. Viszont nekem is, mint a legtöbb embernek, valószínűleg van az a rossz tulajdonságom, hogy így alapjáraton, ösztönösen így szeretném megúszni mondjuk azzal, hogy odaadok valami 500 forintot, és ez Isten áldja szép napot, és már húzok is. Tehát, hogy a lelkismeretemet ezzel úgy valamennyire úgy egyensúlyba hozom, nem nagyon, de úgy mondjuk így 3%-ot így feltolok rajta, de úgy rendesen szóba legyedni az én is ritkán szoktam. De így, hogy van egy ilyen típusú indok, a másik az, hogy Tibinek hívták amúgy Tibornak, már nem emlékszem, mi volt a vezetékneve, meghalt azóta sajnos. Szóval ő egy nagyon ilyen nyitott figura volt, szóval rajta lehetett látni. Egyébként úgy ismerkedtem meg vele, és aztán rövidre fogom zárni ezt a sztorit, mert akkor nagyon hosszú ideig el fog nyúlni ez a beszélgetés, hogyha így 14 évvel ezelőtti sztorikat ilyen részletesen mesélek, de a lényeg az, hogy úgy ismerkedtem meg vele, hogy az első feladatunk az egyetemen az volt, hogy ilyen térbemutatót kellett csinálni. Ami azt jelenti, hogy valamilyen izgalmas teret bemutatni. És akkor Kolozsvár központjában, vagy nagy parkban van ez a strand, a sporthotelnek volt strandja, ami akkor be volt zárva, most ha jól tudom, elkezdték ezt a sporthotelt lebontani, vagy nem tudom, mit csinálnak most éppen. De a lényeg az, hogy már akkor is be volt zárva, most sokkal rosszabb állapotban van, mint amilyen akkor volt, de azért akkor is már be volt zárva. És akkor így beszöktünk oda, hogy akkor ott forrassunk, mert az olyan érdekesnek tűnt, hogy a város közepén egy trambulin, meg egy strand, és ami ugye már nem működik, meg így azért a növények már elkezdtek feljönni a medencéből. És akkor ők ott laktak, tehát az ottani, ennek a strandnak a budiát alakították át így saját helynek. Tehát még az arisztokrata ház előtt ott a strandbudiban laktak. És akkor így mikor ott forgattunk, így kijöttek és kérdezték, hogy mit csinálunk ott. És akkor mondtuk, és akkor így találkoztam amúgy velük, tehát még csak az sem volt, hogy érdekesek voltak, és akkor oda mentem hozzájuk, hanem igazából ők szólítottak meg, és akkor érdekes volt, hogy így elkezdtünk dumálni, és akkor így kerestem aztán meg őt később.
2: Mi volt az a pont, amikor rájöttél, vagy volt ilyen pont, amikor rájöttél, hogy igen, akkor ez az én utam, rendező szeretnék lenni, nem semmi mással foglalkozni. Nem csak poénos volt ez a pár év, hanem tényleg ezzel szeretnék foglalkozni. Illetve még egy plusz kérdés, hogy hivatás vagy szakma?
0: Előbb válaszolok az első kérdésre, szóval ez a pillanat, ez még nem jött el az életemben, hogy ezzel akarok foglalkozni, és semmi mással. Nem tudom, hogy valahol fog eljönni. Most éppen ezzel foglalkozom. Lehet, hogy 10 év múlva már nem fogok filmet csinálni, de az is lehet, hogy 5 év múlva. Bár szeretnék, de ez egy állandó keresés. Szerintem az alkatomból is adódik az, hogy nagyon nehezen bírok így úgy elköteleződni valami mellett, hogy na, életem végéig, akkor ezt fogom csinálni. Meg például ez az első kis sztori a hajléktalanokkal, ami tematikailag majd vissza fog biztos térni a börtön film kapcsán, a másik az Árkából kapcsán, ahol meg fogvatartottakkal foglalkoztam, szóval valahogy ez a szociális vonal, ez érdekel. És a kreativitás teremtés gesztusa és annak a megélése is érdekel, és valahogy ezt a kettőt úgy igyekszem összehozni. Talán ez a két dolog az, ami úgy leginkább ösztönösen foglalkoztat, és akkor megpróbálok olyan meccéspontokat találni, ahol ez a két dolog így összehozható. Igazából az volt, hogy miután elvégeztem a szapienciát, és ott volt néhány ilyen jó élményem, vagy hogy azt éreztem, hogy azok a dolgok, amiket csináltam, elvesztem közben csinálni, meg viszonylag így sikeres is volt az, amit csináltam így abban a szűk közegben, abban az erdélyi közegben, és utána otthon ültem egy évig, és így nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal. Elmentem Kenyába egy pár hét egyik unokatestvérem, akinek ott akkor volt egy ilyen önkéntes projektje, de igazából az egy év az nem volt túl jó. Azt éreztem, hogy Erdélyben nagyon korlátozottak a lehetőségek, hogyha a filmkészítést alkotásként értelmezem, és nem egyszerűen úgy, hogy bemegyek egy tévéstúdióba, és akkor mozgatom a kamerát, az is jó, meg abban is van lehetőség, meg lehetett volna az, hogy tévés dolgokat csinálok, tévés anyagokat, ami ugyancsak izgalmas, meg annak is van egy nagyon erős dokumentum vonatkozása, de valahogy ez a világ akkor úgy nem annyira foglalkoztatott, vagy azt éreztem, hogy ez túlságosan ilyen rutin, és nincs idő igazán elmélyedni dolgokban, mert így naponta kell új anyagokat gyártani. Úgyhogy igazából nem volt sok lehetőségem, az volt, hogy vagy tovább tanulok, vagy beállok valamilyen rutinba, amire mellett nem akartam akkor így elköteleződni. És akkor így felvételiztem ide a Budapesti Színház és Filmvészeti Egyetemre rendezőszakra, és felvettek, és akkor elindult egy ilyen második kör. És akkor itt is, amiket csináltam, így az alatt a 3 év alatt, amíg az alapképzésre jártam, azok is így, hát úgy viszonylag ilyen jó visszhang volt, meg így volt, néhány fesztiválon voltak ezek a filmek, és akkor így benne beálltam ebbe a dologba. Szóval izgalmas is volt, közben azért van egy állandó ilyen létbizonytalanság, mert ez nem egy olyan típusú szakma, ez a fajta szabadúszás, ami nagyon kikövezett, és ami nagyon nagy biztonságot adna. Szóval ez állandóan el tud bizonytalanítani, meg a másik dolog, ami állandóan el tud bizonytalanítani, az, hogy nem jut semmi eszembe, ami viszonylag gyakran elő szokott fordulni, és ezek ilyen elég fájdalmas és nyomasztó időszakok, amikor így valamit kikinépréselek az agyamból, és azt érzem, hogy így semmi ötletem nincsen. De azért időnként vannak ilyen kegyelmi pillanatok, hogy valami mégiscsak így kigyullan egy kis csillag valahol a alagút végében, és akkor így arra elindulok. Szóval, mikor köteleződtem el, soha nem köteleződtem el, most is állandóan így agyalok olyan dolgokban, hogy mi az, amit még tudnék csinálni, amiben nagyobb biztonságban érzem magam, vagy amit amellett, hogy így időnként így leadok egy pályázatot, és vagy bejön, vagy nem jön be, amivel tud egy stabilitást adni az életemnek. Ilyen szempontból igyekszem úgy több lábon állni.
1: Miért Budapestet választottad továbbfejlődése céljából?
0: Igazából két lehetőség volt, vagy Budapest, vagy Bukarest. Tehát, hogyha Romániában maradtam volna, akkor Bukarestbe mentem volna tovább valószínűleg rendező szakra. De ennek ilyen prózai okai vannak. Egyszerűen Budapesten korábban volt a felvételi. És akkor eljöttem ide, kipróbáltam, és akkor az volt bennem, hogyha nem vesznek fel, akkor elmegyek Bukarestbe. És felvettek. De valószínűleg jól jártam ezzel, mert nagyon jó szakmai közegbe kerültem bele. Meg a Budapesti Filmvészeti Egyetemen olyan tanárok tanítottak, meg tanítanak még mindig néhányan, akik tényleg meghatározó alkotói a magyar filmművészetnek. Ez Bukarestre annyira nem jellemző. Úgyhogy itt Szász János, Janis Attila voltak az osztályvezető tanáraim az alapképzésen, mesterszakó meg Enyedi Ildikó, és még volt néhány tanár, akik nagy hatással voltak rám, például Almás Tamás, aki dokumentumfilmes főleg, és azért így a velük való találkozás az nagyon sokat dobott azon, ahogy gondolkozom a filmkészítésről, meg a világról, és ez azért így jó, hogy és nem csak a tanárok, hanem egy olyan szakmai közegbe kerültem bele, és valahogy felnőttünk. Így az egyetemen olyan szisztéma volt, hogy párhuzamosan tanultunk forgatókönyvírókkal, vágókkal, hangmérnökökkel, operatőrökkel, gyártásvezetőkkel. Tehát így együtt tanultunk, és aztán együtt kezdtünk el filmeket csinálni, és ez egy ilyen nagyon jó közeg. Ez mondjuk nagyon fontos különbség Kolozsvárhoz képest, vagy Erdélyhez képest, hogy itt olyan fajta képzés is zajlik, olyan szakmákat tanulnak a diákok, amiket Erdélyben nem igazán tanulnak, de inkább azért, mert ott nincsenek piaca. Viszont itt az, hogy több száz jelentkező közül felvett operatőrökkel, vágókkal, hangmérnökökkel, forgatókönyvírókkal tudok együtt dolgozni, meg megismerkedni velük, az egy nagyon nagy lehetőség, ami igazából Budapestnek egy nagy előnye. Meg az is, hogy itt filmgyártó cégek vannak, akik filmkészítéssel, filmgyártással foglalkoznak. Ez sincsen nagyon Kolozsváron. Itt ugye rengeteg szerviz munka is készül Budapesten. Így az elmúlt években például a Színzés Filmvészeti Egyetem az egyetlen egyetem a világon. Az elmúlt ilyen, nem tudom, 8-10 évben, ahol az itt készült vizsgafilmet 3 egymás utáni évben jelöltek 3 különféle vizsgafilmet Diák Oszkár díjra. Ilyen még nem fordult elő máshol, úgyhogy ez persze nem azt jelenti, hogy az egyetemről azt gondolom, hogy ez a legjobb egyetem a világon, mert messze nem is vannak azért bőven hiányosságai, de azért arról sokat elmond, hogy elég tehetséges diákok itt összefutni és kapcsolatba lépni, és ez egy olyan közeg, ami így, ilyen szempontból így fel tud húzni felfele. Olyan barátaim vannak, akiket így a legrangosabb filmes fórumokon ismernek el.
2: Említetted, hogy azért az ötletek nem mindig jönnek, vagy nem mindig jönnek könnyen, de hát arról, amit olvastam, hogy a Mesék az Árkából hány évig készült, már csak eleve a forgatása, jól emlékszem, 2 év volt, illetve az utómunka, tehát ha van egy jó ötleted, azért egy ideig lefoglal ezt téged. És a film kapcsán arról már sokat meséltél, hogy honnan is született az ötlet, hogy egy cikket olvastál a Balassa gyarmati börtönben zajló mesekörről, de hogy hogyan fogalmazódott meg benned, hogy ebből lehetne egy film? Mert gondolom, mások is olvasták ezt az újságcikket, valószínűleg nem te voltál az egyetlen.
0: Lehet, nem tudom, hogy hányan olvasták még ezt az újságcikket, de igen, tehát visszatérve a kezdet alkotói pályafutásom, illetve ilyen szárnypróbálgatásaim kezdetére, hogy mindig is foglalkoztatott, illetve már az legelső évektől Szapiencián foglalkoztatott az, hogy hogyan tudnám egyrészt a dokumentumot a fikcióval összehozni, másrészt a fikciót, mint játékteret, valahogy egy keretként használni olyan témákhoz, amik személyesen, emberileg és szociálisan is izgalmasak számomra. És akkor, mikor ezt olvastam, ezt a cikket, ami arról szólt, hogy balassagyarmati börtönben fogva tartottak, mese darabokat írnak saját történetek alapján, és ezekből mese darabokat készítenek, és ezeket előadják a gyerekeiknek, meg családtagjaiknak karácsonykor. Szóval, amikor ezt olvastam, akkor valahogy ez a kettő nagyon erősen összeért. Az egyrészt ezek a társadalom periférián levő emberek valami olyasmit csinálnak, ami így alapból nem társítunk hozzájuk, ez a fajta játékos kreativitás. Másrészt maga a játékos kreativitás, tehát a képzeletnek meg a fantáziának a világa. Szóval ebben az újságcikkben, és amit ez alapján elképzeltem, már összeért ez a két dolog, ami számomra fontos, meg ami úgy izgat. És akkor miután elmentem és megnéztem egy ilyen előadást, és az ilyen igazából emocionálisan még sokkal intenzívebb volt, mint amit talán elképzeltem így előtte, akkor így az egy ilyen nagyon erős húzóerő volt, szóval megfogalmazódott bennem az, hogy valami hasonló hatást izgalmas lenne elérni a film nyelvén keresztül.
1: Hogyan választottad ki, hogy kik legyenek a főszereplők?
0: Úgy választottam ki, hogy kik legyenek a főszereplők, hogy sokat jártunk eléggé börtönökben. Elég hosszú idő volt, amíg a Büntetés Végrehajtási Intézet országos parancsnokság úgy rendesen mellénk állt, de miután igazán mellénk álltak, azután úgy megnyíltak a kapuk. És ez azt jelenti, hogy nagyjából azokban a börtönökben, ahol potenciálisan olyan apák voltak fogvatartva, akik számunkra izgalmasak lehettek, ezekben a börtönökben a helyi sajtó referenseknek ki volt adva ez a feladat, hogy szerezzenek olyan fogvatartottakat, akik akár izgalmasak lehetnek egy ilyen projektben. És akkor szépen jártunk ilyen, nem tudom, ilyen 5-6-7-8, már nem emlékszem pontosan hány börtönben, és akkor mindenhol volt hát 3-4 ember vagy 5 ember, akikkel beszéltek ezek a helyi sajtósok, és akikkel beszélgethettem. És aztán voltak közülük olyanok, akik nagyon nyitottak voltak, voltak, akik így nagyjából voltak nyitottak, és voltak néhányan, akik számunkra nagyon izgalmasak voltak. Az alapján, hogy hát az élettörténetük alapján, kisugárzásuk alapján, a családjaikkal való viszonyuk alapján, és akkor kiválasztottunk szerintem ilyen 7-8 olyan férfit, akiről azt gondoltuk, hogy na, a velük érdekes lenne így elkezdeni dolgozni, és akkor megpróbáltuk megkeresni a családjaikat is, de mondjuk ebből a 8-ból úgy nagyjából a családok fele így elutasító volt, mert nyilván nem pontosan értették, hogy miről van szó, ami teljesen érthető, mert eléggé abszurd, vagy hogy eléggé nem egy hétköznapi ötlet ez. És ebben a világban az, hogy dokumentumfilm, és az miben különbözik mondjuk egy reality showtól, vagy bármitől, amit kereskedelmi csatornákon általában látni lehet, azt ők nem annyira értették. Másrészt az, hogy ez a mesefilmek hogyan fognak összejönni a dokumentumfilmmel, vagy hogy mit akarunk valójában, az sem nagyon. És ami viszont a legproblematikusabb rész volt, és ez egy fontos kérdés volt így végig a folyamat során, az, hogy a gyerekeket hogyan mutatjuk meg őket, és hogyan védjük őket attól a kiszolgáltatott helyzettől, amiben kerülhetnek akkor, hogyha nyilvánosságra kerül egy olyan film, aminek egy nagyon fontos része az, hogy az ő apjuk börtönben van. És egy 7-8-9-10 éves gyerek nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet, hogyha ez úgy van bemutatva, hogy bármilyen módon rossz fényt vet rájuk. Szóval nagyon könnyű visszaélni ezzel az információval, és főleg ebben a korosztályban erre van is példa bőven. Úgyhogy nekünk ez fontos feladatunk volt, hogy valahogy biztonságban tartsuk őket. És aztán volt néhány család, akik valami miatt bíztak bennünk, meg bíztak ebben az ötletben, meg láttak abban lehetőséget, hogy ez talán tényleg közelebb hozza őket egymáshoz, és akkor velük elkezdtünk dolgozni.

Igen, az is érdekes, hogy igazából, hát a film elején, amikor a moziban láttam, akkor nem is jöttem rá, hogy magyarországi börtönökben zajlik, először csak azt figyeltem, hogy országi börtönökben zajlik, először csak azt figyeltem, hogy fú, hát ezek a fogvatartottak mennyire szépen beszélnek.

0: Feltétlenül úgy van. Számomra nagyon érdekes volt ez a gazdag érzelemvilág, ami akár a családban, akár a fogvatartottakban, tehát a három férfiban, a Putnoki Gábor, Jónás Tibor, Junior és Senior, illetve Kanál Zoltán, akiket megismerhettünk a képernyőn. Te ezt így hogyan láttad, vagy végül is erről beszéltél, hogy ez is egy szempont volt, hogy másképp megismertetni őket, de hogy figyeltél akár erre is, hogy olyan személyek kerüljenek be, akik mondjuk így egészséges érzelmi háttérrel rendelkeznek, vagy legalábbis innen kívülről úgy tűnik, hogy egy egészséges érzelmi háttérrel rendelkeznek.
1: Az nagyon fontos szempont volt, hogy tudjunk azonosulni valamilyen módon velük, vagy legyen valami olyan kapcsolódási pont bennük, ami leginkább a kisugárzásuk és a jelenlétüknek a hitelessége, ami miatt én szívesen nézem őt, vagy az ő életét, vagy az ő kapcsolatait. És ehhez ez nagyon fontos, hogy legyen valami olyan érzelmi intelligencia bennük, amivel én tudok kapcsolódni. Ez nem egységes a szereplők esetében, hogy ki ez mennyire lehet ilyen értelemben kapcsolódni, és nem mindenki, például Tibor, ő szegény nagyon erősen, sérült érzelmileg, nagyon kemény háttérből jött, nagyjából így egy-két éves korától folyamatosan szociális intézményekben nőtt fel, és igazából abból az ördögi körből, amibe belekerült egy-két évesen, abból nem igazán volt lehetősége kitörni. Úgyhogy nyilván egy ilyen traumatizált háttér azért, hogy meglátszik az ő érzelmi világán is. De ugyanakkor számomra egy nagy felfedezés volt, hogy bizonyos helyzetekben milyen gazdag érzelemvilágot tud szülni még egy olyan közeg is, amiről azt gondolnám így első ránézésre, így Budapestről egy ilyen viszonylag jó középosztályi pozícióból, hogy egy ilyen háttérrel, egy ilyen közegből csak így. Nagyon sérülten lehet ebből kijönni. És ez persze részben igaz, de közben meg olyan figyelmet, szeretetet, a szeretet kifejezésének olyan képességét is tapasztaltam meg, megláttam bizonyos helyzetekben, ami mondjuk az én családomra sem feltétlenül jellemző. És olyan közvetlenségét, leginkább azt hiszem erre csodálkoztam rá, hogy olyan magabiztos szabadsággal tudják egymás irányába néha kifejezni a szeretetüket, ami mondjuk egy értelmiségi közegben szerintem ritka. És mindenképpen egy nagyon izgalmas felfedezés volt.
0: Aki mondjuk nem látta a filmet, az nem tudja, hogy Jónás Tibor a filmben az édesapjával szerepel, azért is mondtam, hogy Jónás Tibor junior meg senior. Azt is elmondja közben, hogy gyakorlatilag az édesapja, tehát az idősebb Jónás Tibor szinte az egész életét a börtönben töltötte, és az is érdekes, hogy így jó tanácsokat ad a fiának. Tehát az a bevágás egyfajta, nem tudom, nekem egy picit így ironikusnak is tűnt, hogy nyilván sokat tapasztal az ember a börtönben is, de hogy elég furcsa jó tanácsokat adni a fiadnak, miközben te is szinte az egész életedet a börtönben töltötted.
1: Abszolút, abszolút. Ez az, ami nekem iszonyatosan tetszett, tehát ezért is, és hogy igazából ez így alakult, tehát ez ilyen nagyon szerencsés helyzet volt. Ott csak annyit tudtunk, hogy a Tibinek is benne van az édesapja, és ez önmagában ilyen izgalmasnak tűnt, hogy akkor egy apa, aki találkozik a saját apjával bent a börtönben, aki valószínűleg nem tudott igazán apa lenni, mikor ő gyerek volt, mert hogyha igazán a palett volna, akkor valószínűleg nem került volna a börtönbe. Szóval, hogy egy ilyen helyzetből egymás segítve hoznak létre valami olyat, ami a fiút segíti valahogy az apává válásban. És ez ilyen izgalmas volt, ez volt így a gondolat, de hát amikor találkoztam a valódi Jónás Tiborral az öreggel, az messze felülmúlt az elvárásaimat. Tényleg egy ilyen elképesztő, ilyen nagyon erős, karizmatikus, kisugárzású figura, akiben így egy pillanatig nem merül fel ez a dilemma, ami teljesen evidens, hogy így több mint 20 évet ült le a börtönbe, és állandóan újra meg újra visszakerül, és mégis olyan magabiztossággal osztja az észt, és olyan magabiztossággal így osztja a sallereket a fiának, hogy hogy kéne csinálni az életet, vagy így csak így tanulni lehet. Én igyekszem így önbizalmat tanulni attól az öreg Jónástól. Tényleg van egy erős iróniája ennek a helyzetnek, de közben meg annyira magabiztosan mondja, hogy szerintem közben meg nagyon szerethető. Tehát olyan egyszerre vicces is, meg szerethető is, meg ilyen, hát ilyen abszurd is az, ahogy ő ilyen, nem tudom, 20 év börtönnel állt a mögött ilyen parnaszusi magasságokról osztja az észt, hogy így mit kéne csinálni.

0: Illetve számomra még, ami plusz volt, hogy lévén, hogy a családnevük Jónás, és ráadásul egy ilyen halas sztorit találnak ki, egy ilyen halas mesét írnak, hogy kifogják az aranyhalat, amit végül aztán kérve kérik, az apja nem akarja visszadobni, a fiú az ifjabb, Jónás Tibor, ő pedig meg akarja menteni a halnak az életét, és végül ezáltal így jóra fordul a sorsuk. Illetve azon gondolkodtam, hogy azokat a meséket, amiket ők írtak, ti mennyire kellett átírjátok, vagy mennyire nyúltatok bele, hogy az mégiscsak egy filmvászonra illő, megfelelő, meg mégiscsak dinamikus történet legyen?
1: Hát ez fontos volt, hogy nyilván ők nem írók, meg nincs dramaturgiai előképzettségük, szóval az eleve nem volt elvárható, hogy olyan sztorikat dobnak ki magukból, amik így egy az egyben megfilmesíthetőek, tehát hogy ez egy vezetett folyamat volt. Én úgy igyekeztem terelni így a kérdésekkel ezt a folyamatot, hogy aztán abból adaptációkat készíthessünk, és a gondolkodási folyamat során az operatőrrel folyamatosan ötleteltünk azon, hogy milyen alapötleteket, milyen vizuális megvalósítással tudnánk így filmre adaptálni. Az alapgondolat az volt, amihez végig ragaszkodtunk, hogy egyrészt a magot azt ők hozzák, másrészt pedig, hogy a sajátjukként éljék meg ezt az egészet. Tehát amit utána megcsinálunk, azt tényleg úgy éljék meg, hogy ez belőlük jön. És ezen felül meg persze kellett az egésznek egy olyan dramaturgiai vázat adni, ami egyrészt belefér ilyen 7 percben nagyjából, másrészt egy külső néző számára is izgalmas tud lenni. Tehát itt kellett hozni egy ilyen alkotói döntést, hogy ezek a mesék ne elsősorban az ilyen amatőrizmus bája miatt legyenek érdekesek, mert az be tud elég hamar fulladni. Tehát hogy lehet, hogy nekik az így érdekes, mert ők csináltak, de ez egy nyilvánosság számára készülő film, ami élvezhető kell, hogy legyen. És ilyen szempontból ez fontos volt, hogy bizonyos ilyen, tehát a történetmesélésnek bizonyos szabályait, ami miatt egy mesefilm élvezhető, azt próbáljuk valamilyen módon betartani. Egyrészt, másrészt pedig vizuálisan is olyan világokat teremteni, amik egy teljesen civil külső néző számára is ilyen megkapóak és izgalmasak. De ami igazán fontos volt, az az, hogy arra jöttünk rá elég hamar, hogy nekik is igazából az a lényeg, hogy minél izgalmasabb és megkapóbb legyen egy ilyen mesefilm, amit készítenek, és nem az, hogy hány százalékban az ő ötleteikből van ez összerakva, vagy ilyesmi. Ez fontosabb, ez az élmény, hogy ez egy közös munka, és aminek az alapja belőlük származik, mint az, hogy akkor ők ilyen szabad kezet kapnak, és aztán mi pedig csak így, nem tudom, így hallgatózunk, hogy mit mondanak, és akkor amit mondanak, azt így megcsináljuk egy az egyben, mert az nem működött volna. És igazából nem csak egy külső szemszög számára nem működött volna, egy külső közönség számára, hanem valószínűleg nekik sem.
0: Nagyon érdekes volt ez a kis film is, vagy kis mese is, amit Putnoki Gáborral forgattatok, akinek a fia Alex volt. A film elején a barátnője pedig Ili. És ott viszont az animációs rész az teljesen kimaradt, tehát hogy egy az egyben leforgattátok azt a mesefilmet. Ott mennyire kellett felkészíteni a szereplőket? Mert azért mi, amit látunk, az már egy egészen ügyesen szereplő kis csapat.
1: Köszönöm szépen, ezt Bóknak, ezt a nevükben is Bóknak veszem, bár magam nevében is Bóknak vettem, mert nagyon komoly rendezői tevékenység állt az ő színészi játékuk mögött is, de nem akarom elvenni tőlük a dicsőséget. Szóval igazából néha tényleg így az Isten így leharangozta nekünk szerintem, így azokat a figurákat olyan különleges tehetséggel, vagy ami pont abban a világban, amit kitaláltunk, működött. Tehát például itt ez a család szerintem az átlagnál jóval tehetségesebb színészi hajlammal van megáldva, úgy unblock. És igazából ez egy teljes véletlen. Tehát ugye ez akkor derült ki teljesen egyértelműen számomra. Hát egyrészt, mikor már próbáltunk valamennyiket, akkor azért láttam, hogy működnek jól a kamerán. De valójában az éles helyzetben, tehát az volt, hogy kijött Gábor a börtönből, ő egy olyan besorolásban volt, olyan jogi büntetés végrehajtási besorolásban, aminek köszönhetően éven néhány napot otthon tölthetett a családjával. Ez egy ilyen reintegrációs projekt részeként. Nagyon jól viselkedett a börtönbe, szakmákat tanult, iskolába járt, stb. Stb. Szóval lényeg, hogy kijött pénteken, és szombat reggel korán kezdtük el forgatni a filmet. És hát elég viharos volt azért az a péntek estéje, amire számíthattuk volna, de nem gondoltuk kellőképpen bele. Lényeg az, hogy szombaton, amikor elkezdtünk forgatni, akkor azért ők úgy nagyjából 4 óra alvás után érkeztek oda, vagy 3 óra alvás után, és nem csak Gábor, hanem a fia is, Alex, aki 10 éves volt, amikor forgattuk, és olyan elképesztő jelenlétet produkáltak a kamera előtt, és olyan elképesztően természetesen mondták azokat a mondatokat, hogy dolgoztam már Kossuth-díjas színésszel is, és az az igazság, hogy abban a tekintetben, hogy kit mennyire kell instruálni, és mennyire részletesen és mennyire sokszor, nem volt nagy különbség közöttük. Tehát olyan könnyed természetességgel és visszafogottsággal mondták, amit mondani kell, vagy tehát az Alex, van egy ilyen jelenet a filmben, ami többen azt gondolták, hogy ilyen véletlen improvizáció volt, vagy így elkaptuk, és akkor így szerencsésen bekerült a filmbe. De van egy olyan jelenet, amikor így egy malacka ruhába öltözött kis 10 éves gyerek, aki egy malackát játszik, ül az asztalnál, és az apja, a malac apuka, mondja neki, hogy így elaludta a fülét. Másnap reggel, miután felébred. És akkor így feláll az asztaltól, és így belenéz a tükörbe, és akkor így elneveti magát, hogy így tényleg elaludtam a fülemet. És ez azért egy nehéz színészi feladat, mert az, hogy valaki természetesen nevesse el magát, és reagáljon, és mondjon valami válaszmondatot, az azért nem egy könnyű feladat. Főleg akkor nem, hogyha ezt meg is kell ismételni. És ő így 4-szer egymás után nagyjából ugyanolyan pontossággal és ugyanolyan természetességgel csinálta meg ezt a gesztust, ami sokaknak, akik elvégezik a Színházi Művészeti Egyetemen a színész szakot, nem megy ennyire könnyen. Úgyhogy ez ilyen volt, hogy tényleg náluk ez úgy valahogy a vérükben van.
0: Be kell valljam, hogy akkor, amikor elmentem megnézni a moziba a filmet, akkor egyrészt nem azzal a célzattal mentem el, hogy majd interjút készítek róla, illetve nem is volt túl sok időm rákészülni, úgyhogy nem nagyon tudtam, hogy mire ülök be, de révén, hogy fikciós dokumentumfilm, arra számítottam, hogy hát egy picit ilyen megrendítő, mégiscsak börtön sztorikat hallok majd, és ehhez képest, amikor mentem, hogy ez egy nagyon humoros alkotás, és itt egyáltalán nem az a cél, hogy így megsírasd a közönséget, vagy nem ilyen szomorúan megsírasd a közönséget. Hogy megsírasd a közönséget?
1: Igen. Tehát az fontos volt, hogy az érzelmek azok úgy működjenek. Na de mondjad.
0: Hát működtek is az érzelmek, csak hogy nem a szomorúságtól, hanem így a...
1: Persze. Ez a sírva nevetős.
0: Igen, ez a sírva nevetős, igen, ez így abszolút átjött. Hogy ez egy ilyen sírva nevetős film, és ugyanakkor egy számomra egy lelki élmény is volt. És azon gondolkodtam, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy egy film, egy alkotás lelki élmény is legyen, amellett, hogy esetleg jól szórakozunk, vagy elgondolkodunk rajta.
1: Nem tudom, de ez még érdekel, hogy kicsordult a könnyed, vagy nem csordult ki a könnyed?
0: Ja, én sokszor sírtam közben, és örültem is, hogy így nem kell. Így nem kell nagyon rejtegesse, mert amúgy se lát senki, meg maszk, meg mindenféle, szóval, hogy itt így ez egy egészen nyugodtan lehetett sírni a moziban, egy ilyen távol is ültünk egymástól a szabályok miatt, tehát hogy ez egy abszolút ideális közeg volt szerintem ennek a filmnek a megnézésére.
1: Na, ennek nagyon örülök akkor. Akkor elértük a célunkat. Mi kell ehhez? Hát kellenek ilyen szereplők, mint amilyennek voltak. Tehát tényleg nagyon, főleg a Putnoki család, de a többiek is szerintem. Mindegy család életében, az ő sztoriukban, amit mondjuk úgy másfél évig követtünk nagyjából, voltak olyan töréspontok, amikkel nagyon lehetett szerintem azonosulni érzelmileg. Hát ez egy eleve egy nehéz szituáció, tehát ez egy családi filmek. Mindenki, aki egyszer él és mozog, annak van valamilyen tapasztalata mondjuk a szülő-gyerek kapcsolatról. Még akkor is, hogyha nevelőszülők nevelték fel. Tehát ezek olyan alapkapcsolatok, amik mindenkibe beindítanak valamit. Akinek pláne gyereke van, mint például neked, nem csak a lendről felfele gyerekként a szülők irányába indít el érzéseket, hanem a szülői oldalról is. Ezek nagyon primér érzések, amik mindannyiunkban benne vannak. Ez az egymásra utaltság, a szeretet kifejezésének a lehetőségei és lehetetlensége. És egy ilyen helyzetben, ahol az apák benne vannak a börtönben, de közben azt érezzük, hogy van egy valódi szeretet a családjuk iránt, vagy a gyerekeik iránt, és ennek a nehézsége az mindenképpen be tud indítani valami olyan, hát olyan érzéseket, amik alapvetően abból születnek, hogy mi lenne, hogyha én lennék a helyükben, vagy mi lenne, hogyha igen, én nem láthatnám évekig a gyerekeimet, vagy a családtagjaimat. És valahogy ez a közös kapocs, ez felül tudja szerintem írni azt az ilyen morális előítéletet, ami így arra irányítana, hogy mondjuk így azt gondoljuk, hogy hát megérdemlik a sorsukat, blá, blá, blá, nem tudom micsoda. Hogy az ítélkezést az felül tudja írni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ők véletlenül kerültek oda, vagy hogy nem akartam a filmmel egy pillanatig se azt állítani, hogy ők teljesen ártatlanok lennének, vagy ilyesmi. Mert ez egyrészt nem igaz, másrészt nem ez volt a cél. Viszont az fontosabb szerintem és számomra azok a primér kapcsolódási pontok, amik arra utalnak, hogy mindannyian emberek vagyunk, és mindannyian olyan érzéseknek és olyan kapcsolatoknak vagyunk kiszolgáltatva, amelyek nagyon hasonlóak. És a lényegi különbség nem a morális döntésekben van igazából, hanem abban, hogy ki milyen közegből jön, és ki mit kap otthonról, és ki milyen mintákat kénytelen továbbvinni. És aztán, hogy ki milyen mintákat kénytelen megküzdeni.
0: Igen, igazából közben az is, hát két dolog is eszembe jutott. Egyrészt az, hogy sokszor megfeledkezünk arról, hogy a börtönök azok alapvetően nem csak azért voltak kitalálva, hogy megbüntessék az illető szemét, hanem alapvetően azért, hogy jó irányba tereljék, ami azt hiszem, hogy így a film kapcsán, vagy akár a filmmel is ez egy jó irány. Illetve a másik, ami eszembe jutott, hogy azért nem lehet ezeket az embereket csak így egyénenként kezelni, hanem lehet, hogy sokkal inkább el kell elgondolkodnunk a társadalmi felelősségünkön, hiszen valamiért oda jutottak, valamiért abban a közegben vannak. Nyilván most kis emberként nem biztos, hogy nagyon nagyot tudunk változtatni, viszont azt hiszem, hogy mindenki megteheti azt, amit ő éppen tud. Te filmesként például, hogy ilyen filmet forgatsz, és hogy akár egy kis, hát azt hiszem, hogy nem csak kis változást hozol az ő életükbe, hiszen azt hiszem, hogy nekik ez egy elég nagy fordulópont lehetett. Tartod velük a kapcsolatot, hogy hogyan alakult az életük?
1: Hát igyekszem tartani velük a kapcsolatot, nem mindenkivel olyan könnyű, főleg nyilván azokkal, akik még benn vannak a börtönben. Különböző mondjuk ezeknek a kapcsolatoknak a szorossága. Például a szegedi családdal ők velük sokkal inkább. Szóval ez bonyolult. Időnként itt telefonálunk, meg Facebookon írogatunk egymásnak, meg el szoktam küldeni nekik, egy ideig küldtem nekik mindig a képeket, hogyha valahol vetítették a filmet, de közben meg az ő irányukból is van egy, szerintem egy igény arra, hogy tartsuk a kapcsolatot. Legutóbb a születésnapomkor mind a három család felhívott, és egymástól teljesen függetlenül ők nem is ismerik egymást, és akkor így boldog születésnapot kívántak, és ez így nagyon jól esett, mert azt jelenti, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy nekem erre igényem van, vagy legalábbis így felelősnek érzem magam, valamilyen módon értük, mivel ennyire kinyitották az életüket előttem, meg ennyire beengedtek abba az intim közegbe, amiben élnek, hanem ez egy ilyen egyenrangú kapcsolat valahol, ahol a legfontosabb paraméter nem az, hogy én alkotó vagyok, ők pedig az alanyai egy filmnek, hanem az, hogy így az életünknek bizonyos szakaszában sok mindent megosztottunk egymásra, és ez valamilyen kapcsolatot így létrehozott.
0: De többször elmondtad magadról, hogy hívő keresztény vagy, ez nem egy olyan dolog, ami most fog itt kiderülni, illetve így ejtettél utalásokat az interjú kapcsán is. Hát nem mondhatom, hogy ez az éned, mert ez egy embernek a sajátja, nem egy énje, amikor így időnként megnyilatkozik, időnként meg nem. De hogy így ez a része, vagy ez a részed, ez így hogyan működött a film készítés közben?
1: Örülök, hogy ezt is megkérdezted. Igen, amit mondtál, nincs nagyon az, hogy ez az énem, vagy ez hogyan működött a film készítés alatt. Pont ugyanúgy működött, mint minden más helyzetben, ahogy én működöm. Tehát ez nagyon meghatározza a személyiségemet. Hogyha nem lenne hitem, akkor egészen más ember lennék. Még olyankor is, amikor azt érzem, hogy nincs hitem, vagy hogy amikor elbizonytalanodom, vagy amikor kérdéseim vannak. De ez egy nagyon erős világszemléletet ad azért. Tehát nagyon sok mindent ad, de mondjuk az egyik része az, hogy hogyan tekintek az embertársamra. Hogyha az ő értékét az határozza meg, hogy benne is van egy ugyanolyan isteni mag, mint bennem, és bennem is egy ugyanolyan, mint benne, és ő is, tehát egyrészt van ez az érték, az Isten arcúság, az Isten képűség és a teremtettség, másrészt az, hogy ő is ugyanolyan bukott ember, mint én, és én is egy ugyanolyan bukott ember vagyok, mint ő. Tehát ugyanúgy hajlamosak vagyunk eltávolodni attól az énünktől, ami mondjuk így a hitem szerint az Isten nekünk szánt, akkor a lényegi különbség nincsen között. Vannak különbségek, de ezek semmilyen módon nem rakhatóak morális kategóriákba számomra. És pláne nem, tehát mondjuk az, hogy ki hol tart az életbe, ki mit valósított meg, mondjuk azok szerint a társadalmi normák szerint, amiket ma leginkább érvényesnek gondolunk, tehát hogy azok nem létező paraméterek számomra ebben a kérdésben. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy nem azért volt az, hogy én filmet csináltam róluk, és nem fordítva ők csináltak rólam, úgyhogy én ülök bent a börtönben, ilyen kockás inkben, mert én tehetségesnek születtem meg, mit tudom én, hanem egyszerűen ilyen helyre kerültünk. A hitem szerint nem véletlenül kerültünk ilyen helyre, és neki ebben a nagy rendszerben, ami eléggé megfejthetetlen, mégis ugyanolyan fontos szerepe van, mint nekem. Nekem azt gondolom, hogy egy picit kényelmesebb a helyzetem, mint neki, bár nekem is megvannak a saját fájdalmaim, meg szenvedéseim. És bizonyos helyzetekben azt gondolom, hogy boldogabb emberek, mint én. Más helyzetekben meg lehet, hogy én vagyok boldogabb, mint ők. De a lényeg az, hogy a hit az mondjuk az teljesen irrelevánsá teszi azokat az értékkülönbségeket, amiket ma értéknek tekintünk úgy általában, mint például a teljesítmény, a siker, meg ehhez hasonlók.

0: engem megfogott és érdekelne, hogy milyen volt együtt dolgozni a gyerekekkel. A beszélgetésünk elején érintetted, és próbáltad is érzékenyen kezelni. A gyerekek általában, hogyha börtönben van az édesapjuk, szokták szégyelni. Viszont bekerültek egy mesébe, és ők is szereplőivé válhattak, és nagyon vagány volt látni az arcukon azt a zseniális mosolyt. Milyen érzés volt neked ezt, amikor láttad?
1: Nagyon jó. Jó, mert akkor úgy helyreállt, főleg az egyik családnál, ahol a film folyamán szakítottak, szétmentek, és a lány, kislány már nem is gyárt be beszélőre. A Tibihez, aki igazából a nevelő apja, és nem a vér szerinti apja volt. Szóval az egy nagyon jó visszajelzés volt nekem, amikor levetítettem nekik a mesét, és azt láttam, hogy hogy bármennyire is már így eltávolodtak egymástól, de mégis olyan eufórikus hangulatba tudnak kerülni, meg annyira élvezik saját magukat nézni, hogy ezért úgy tényleg megérte. És hogy ez nagyon sokáig nekem ilyen dilemma volt, hogy ha szétmegynek a családok, akkor mi értelme ezt a filmet megcsinálni. Hogy valami olyasminek állítunk emléket, ami lehet, hogy nekik egy rossz emlék, vagy valami olyasmit próbáltunk ezeken a meséken keresztül egy ilyen nagyon életidegenlő és ilyen esztétikus formába önteni, ami nekik valójában lehet, hogy sokkal több szenvedést okozott, mint örömet. És ez a dilemma, ez így sokáig elkísért, nagyjából addig, amíg meg nem mutattam nekik a mesefilmeket, és akkor, amikor láttam azt, hogy ők hogyan reagálnak erre, és mennyire felszabadítóan hat rájuk, mindazok után, amik így történtek, akkor úgy éreztem, hogy jó volt végigmenni ezen az úton, és hogy ez jó, hogy végigmentünk.
0: Az nekem különösen tetszett, és szerintem másnak is fog tetszeni, hogyha meg fogja nézni a filmet, hogy te is benne vagy maga a dokumentumfilmben. Rendező is benne van ez. Ez egy milyen fordulat?
1: Különösen tetszett, ez jó. Csak, hogy különösen tetszettem. Szóval ez amúgy egy nehéz döntés volt, leginkább amiatt, mert ez volt a másik ilyen alapvető és szinte feloldhatatlannak tűnő dilemmája ennek az egésznek, hogy ne egy olyan filmet csináljak, rendezzek, ami arról szól, hogy én, mint művész, alkotó, jövök ide ezek közé, a nehéz sorsú emberek közé, és ugye a művészet által, amit most itt én képviselek, így kicsit így megváltom az életüket. Tehát, hogy ne egy ilyen narcisztikus projekt legyen ez az egész, ahol így fényesre csiszolt mosoly alatt vonulok, hogy ácsorgok a piedesztálon, hogy mennyire szép dolgot is csinálok. Ez igazából, amíg össze nem vágtuk a filmet, utolsó pillanatig egy ilyen probléma volt, ami időnként fakult, időnként erősebb volt, de azért úgy ez volt az egyik legnagyobb félelmem. És persze még most is lehet, hogy van olyan, aki azt gondolja, hogy ebben van egy erős narcizmus, és lehet, hogy igazuk is van. De valahogy azt gondolom, és azért döntöttünk amellett, hogy így egy az egyben része leszek a filmnek, bár csak néhány kép erejéig, mert ez az alapvetése a filmnek. Tehát ezt nem lehet eltagadni, bármennyire is próbáltam olyan dramaturgiákat összerakni, ahol úgy tűnik, tehát hogy ahol ez nem hangsúlyos egyáltalán, az olyan kamunak tűnt, mert itt tényleg az volt, hogy ez nekem így eszembe jutott ez az ötlet, és csináltunk egy ilyen filmet, egy dokumentumfilmet, ami azt dokumentálja, hogy készítünk közösen az én irányításommal mesefilmeket. És mivel ez volt az alapvetés, ezért ezt nem lehetett nagyon elhazudni. És akkor már próbáltuk olyan formát találni ennek, ahol ez nincs elhazudva, de nem is hangsúlyos. Tehát ahol egyszerűen egy ilyen mellékes tény, viszont tiszták a játékszabályok.
2: Láttam, hogy ahogy említetted, te is van egyfajta vonzalmad a szociális témák iránt, és hogyha jól tudakozottam, akkor a jövőben is tervezel még hasonló filmet.
1: Jól tudakozottam. Hát szeretnék még ilyen. Szerintem ez valószínűleg mindig bennem lesz. Most is izgat ez, hogy most éppen ilyen fiatalkorú, periférián levő fiatalokkal szeretnék foglalkozni. Valószínűleg, amit te olvastál, az, ami egy öreg otthonban játszódik. És ott is az öreg otthonnak a valós tere és a képzeletnek a világa ötvöződne. Ez valahogy érdekel, tehát érdekel az a világ, ahol valódi tétje is van a dolgoknak, tehát hogy valódi személyes tétje van azok számára, akik részt vesznek a filmkészítésben, és akik a kamera előtt odaadják a saját arcukat, meg a saját testüket, meg a saját világukat, kisugárzásukat, valamilyen módon felajánlják egy ilyen közös alkotás számára és a közönség számára. Szóval számomra fontos az, hogy annak érezzek valami személyes tétet is a mögött, és ez lehet persze valamilyen módon sokkal absztraktabbul színészekkel is, de azért, hogyha valaki valamilyen módon saját magát játsza, akkor az erősebb. Szóval ez a része, ez érdekel. Másrészt érdekel a játék is. Tehát az valahogy most, lehet, hogy ez majd másképp lesz, de az önmagában most nem izgat, hogy így egyszerűen csak így dokumentáljak valamit, ami van távolról, vagy anélkül, hogy igazán azt érezném, hogy kreatív módon hozzáadok ahhoz a világhoz. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy a megfigyelő dokumentumfilm az ne lenne nagyon is kreatív dolog, de most inkább az a vonal érdekel, amikor így ebbe így bele tudok valahogy az életbe bele tudok rendezni. Ha már az saját életemet szarul rendezem, akkor másokét jól rendezzem.
2: Talán sok hallgatónak a kérdése ez, hogy most bezártak a mozik, vélhetően egy ideig nem is fognak kinyitni. Lesz-e olyan lehetőség, hogy aki kedvet kapott, és szerintem sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy megnézzék ezt a filmet, megtehetik-e valamilyen online felületen?
1: Hát bízom benne, hogy majd lesz, most egyelőre nem. Most a Magyarországon csak január végén lesz ennek a bemutatója, tehát a magyar nyelvterületen csak Erdélyben volt még eddig látható nyilvánosan. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor februárban Magyarországon moziba kerül, hogyha addig a COVID-helyzet valahogy jóra fordul. Ha meg nem, akkor később fog moziba kerülni, vagy nyilvánosságra kerülni, és ez általában úgy működik, hogy van egy fesztivál körültje egy filmnek, és most is éppen ez zajlik, megy különféle fesztiválokra, sajnos inkább online, mint a valóságban. De akkor tud majd felkerülni az internetre a film, amikor ezek így lejártak. És akkor valamilyen formában biztos, hogy fel fog kerülni. Én remélem, hogy valamilyen komolyabb ilyen videó megosztó platformon, vagy nem videó megosztó, hanem mik ezek online stream csatornán, de még az is lehet, hogy valamilyen teljesen ilyen YouTube kategóriájú erre fog a végén felkérni.
2: Hát akkor köszönjük szépen Viski Ábelnek, hogy ránk szánt ezt az időt és mesélt a filmről. Bálint Enikő munkatársam nevében is, és remélem, hogy még hallhatnak téged hallgatók, akár ilyen, akár más témában.
1: Én is köszönöm a lehetőséget és az érdeklődést, és a könnyeidet.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.